0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szentmiklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: rádiója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
1: Ez reklám volt. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarok kertmoziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a Vidám Lány csapat mindegyik tagja elmúlt 70. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 18-án három vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: a térség kedvenc rádiója.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Enyhül a forróság, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Ismét megjelent a hantavírus. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandr Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 000-en látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érteklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában.
1: Időjárás.
2: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.
1: Süss fel nap!

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, és az sem változott, hogy én Bredák Szandi vagyok. A beszélgető partnerem személye viszont igen, és a téma is, mert hogy az óriási érdeklődésre való tekintettel újra érkezik az És Tessék című interaktív improvizációs előadása a Boldogság Gyár Színjátszó Stúdió vezetője, alapítója Varga Balázs színész van itt velem a vonalban. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Mert hogy tulajdonképpen a triónak te vagy az egyik tagja, a Nocsak Bárban lesz ugyebár augusztus 14-én pénteken majd ez az előadás. Na de mi az az improvizációs előadás, ami nem az konkrétan az improvizáció, mert azt azért tudjuk, de hogy itt ez az És Tessékben hogy fog megnyilvánulni? Mesélj egy picit az előadásról.
3: Igen, Mohácsi Norbert és Kisora Laura kollégámmal, akikkel a Színjátszó Stúdiót vezetjük, mi ugye alapvetően színészek vagyunk, a Norbi a Kalinti Színházban játszik, Anna és én pedig szabadúszunk, úgyhogy jött egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha színészként is funkcionálnánk így hárman, és csináltunk egy improvizációs előadást, ami nagy sikerű népszerű improvizációs műsorok alapján készült, tehát vannak mindenféle helyzetek, amik alapján a nézők is akár mondhatnak nekünk jeleneteket, karaktereket, vannak erre mindenféle játékok, és ott helyben születik meg az előadás, tehát nincsen kétes forma előadás, hanem mindig vannak ezek a játékok, és mindenki más karakter bőrébe bújik. Ez általában vagy mi, vagy a nézők interakciója alapján alkotjuk meg, és eléiparázolunk akár egy eszterfilmet, egy tappanoperát, de például vannak olyan jelentek, ahol csak az van meg, az a mondjuk, hogy egy szóval, két szóval, vagy három szóval elszint ész a jelenetben, és akkor az alapján kell megszélni adott három-négy percben azt a jelenetet, és ezeket a jeleneteket a fizére alkotja ezt a 70-75 perces előadást.
2: Tehát akkor jól értem, hogy tulajdonképpen itt valamennyire akár még a közönség is rendezője ennek az előadásnak?
3: Így van, abszolút, az interakciót, ezt mi szeretjük volna viszonylag erősen megjeleníteni ebben az egész előadásban, tehát valamikor van egy helyzet, de mondjuk a néző mondja, hogy ki legyen a félénk, ki legyen a bátor, és ők adják meg, ők adják az instrukciót, mint hogyha ők lennének a rendezője az előadásnak, és az alapján mi pedig ezt a jelentet megalkotjuk, és ezek általában nagyon humoros munkásnátok szoktak lenni az improvizációs segítségével.
2: Színészként ez általában inkább nehezebb vagy könnyebb műfaj, ráadásul pláne úgy, hogy nem egyedül vagy ott, tehát hogy ott van melletted két kolléga, aki szintén azért valamennyire irányítja ezt a dolgot, alkalmazkodni kell egymáshoz. Nem biztos, hogy tudod, hogy éppen ő mire gondol, mire reagál. Tehát én ezt kicsit nehezebbnek gondolom, de nem vagyok színész, úgyhogy mondd meg te.
3: Igen, ez abszolút alkatfüggő. Valamelyik színész szereti a kötött szöveget, és az alapján tud brillírozni, és neki kell, hogy legyen kötött szöveg. Mi mindenhárman nagyon szeretjük az improvizációt, és nagyon sok helyzetben ezt már alkalmaztuk, és mi szeretünk improvizálni, szeretjük az adrenalin bombát, ami ilyenkor ugye jelen van, hogy tényleg úgy nagyon észnél kell lenni, pengének kell lenni, vágni kell az eszének az embernek, és akkor így akció-reakciót szülve egymásból táplálkozni. Ilyen nagyon régóta ismerjük egymást, ugye? A Norbival még a Kaposvári Egyetem óta, tehát több mint 17 éve ismerjük egymást, és a drágörökösökből pedig már az Annával is 8 éve együtt dolgozunk, és együtt játszunk sok helyen, szóval már félszavakban is ismerjük egymást, és tudjuk, hogy a másik rendezéséből merre fele fog menni ez a jelenet, és akkor arra szépen rácsapva, hirtelen ötlettől vezérel, de nagyon sok szuper ötlet és remek megoldás szokott ebből születni.
2: És hogyha jól értem, hogy az előbb azt mondtad, hogy viccesebb, humorosabb szituáció, tehát akkor ez inkább ez a vonal, tehát hogy ott az ember megiszik egy koktélt, vagy bármit, és akkor közben meg jókat kacarászik rajtatok, veletek.
3: Így van, helyzet komikumok alapján dolgozunk, rajta kapja a férje, a feleséget, mindenféle olyan helyzetkomikummal dolgozunk, ami ezekben az improvizációkban nagyon vicces és humoros játéket tűz, szóval nagyon sikeres és hál' Istennek nagyon-nagyon sok kacagás szokott lenni ezeken az előadásokban.
2: Ugye a helyszín a Nocsak Bár, és ami kifejezetten érdekes ebben az egészben, hogy ingyenes maga az előadás, azt a foglaláshoz kötött, mert azért nyilván van egy létszámkorlát, de hogy ez elképesztő, hogy mindezt ingyen biztosítjátok a közönségnek, ezt hogy tudtátok így megoldani? Vagy mi volt ezzel a célotok?
3: Hát igazából az, hogy minél több emberhez eljussunk, és hogy minél több embert tudjuk szórakoztatni. Úgyhogy az asztalfoglaláshoz kötött, így van, és akkor ott egy limonádét szűrcsölgetve, vagy egy finom vacsorát elköltve közben szórakoznak a nézők, és akár ugye még a részegői is tudnak lenni ennek az előadásnak, és szórakoznak, és szeretnénk egy ilyen nyáresti kikapcsolódást biztosítani itt a környéken. Ugye ez Soroksáron van a Locsakbár, de a környékről nagyon sokan érkeznek. Akár Szigeten Miklósról, Pest Erzsébetről, Csatárról, szóval, hogy ez egy ilyen viszonylag koncentrált hely. És hát ott a Dunaparton ez egy nagyon exkluzív, nagyon szép környezet. Augusztus 14-én péntek este leszünk. Az időjárás szerintem nagyon jól lesz, ezt a héttől kezdünk. Mint ugye egy ilyen nagyon szuper programmal szeretnénk kedveskedni a közelben található nézőinknek.
2: Egyébként ugye úgy fogalmaztál, meg hát itt olvasom az oldaladon is, hogy óriási volt már eddig is az érdeklődés, és hogy érkeztek a következő Éstesség című interaktív improvizációs előadással, tehát akkor nyilván feltételezem, hogy nem ez az első. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig?
3: Nagyon jókat, hál' Istennek, nagyon pozitívak, nagyon szeretnek minket a nézők, és hál' Istennek ez nagyon jól sikerült, ez a hármas, ez fantasztikus, mi nagyon szeretünk együtt dolgozni, és ezt érzik a nézők, és szeretik, úgyhogy mi együtt szoktunk a nézőkkel nevetni és szórakozni ezeken az előadásokon. Most éppen szervezés tart a Nyíregyházára egy előadás, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban egy előadás, úgyhogy most már így mi is épülünk szépen ezzel a projekter is, és most már főszínházi meghívásaink is vannak, úgyhogy ez egy keresett dolog, hál' Istennek, és nagyon szeretjük, könnyed, szórakoztató műfaj.
2: Úgyhogy szöveget nem kell tanulni, így a gyerekek mellett is kicsit lazább.
3: Igen, igen, minket is nagyon feltölt, nagyon sok energiát kapunk, és hát az improvizáció meg adja magát, aki ebben ügyes, és tehetséges, és tudja ezt jól művelni, az egy nagyon-nagyon jó helyzet színészként is, hogy ezt mindig így gyakoroljuk, és edzésben vagyunk is mindig újat és újat tud nekünk is mutatni.
2: A plakátot majd egyébként meg fogjuk osztani a Facebook oldalunkon, nagyon hiszen ezt a beszélgetést is természetesen feltöltjük majd a Laki Egy Rádió YouTube csatornájára is. Boldogság gyár színjátszó stúdió, azért nem engedlek el anélkül, hogy egy picit a nyárról ne beszéljünk. Mi az, ami már túl vagytok, mi az, ami még előttetek van?
3: Igen, táboroztatunk szinte egész nyáron. Volt már Fonyódon egy ottalbos táborunk, 50 gyermekkel napközis táboroztatunk, és igazából a gyerekekről szól az egész nyár. Majd most augusztusban lesz egy picike szünet, így ideig dolgoztunk, töröttünk, és aztán most augusztusban fogom majd egy picikét pusztani, hiszen már is itt van egy hónap múlva szeptember, indul a stúdió, továbbra is több mint 100 gyermekkel dolgozunk, 6 csoporttal, és hát rengeteg tervünk és célunk van erre az évadra, és éppen az 5. évadot kezdjük, tehát az 5. évünk, amit szeptemberben elkezdünk a gyerekekkel, és készülünk majd szeptemberben a karácsonyi gálánkra, úgyhogy van sok teendő, sok terv, és sok-sok-sok gyerek, akik szeretnének közben csatlakozni, úgyhogy hál' Istennek nagyon jól működik ez a dolog.
2: Azt jól látom, itt nézem az oldaladon, a Fonyódi táborról készült egy kis videó, hogy mellettetek ugye Szekeres Adrián is például felelhető itt a videóban, gondolom ő is kicsit tanítgatta a gyerekeket akkor.
3: Így van, nagyon-nagyon szeretjük az Adrit, és köszönjük az ő szeretetét és szakmai tudását. Volt egy tehetségkutatónk még tavaly, akkor volt ő a zsűri elnök, és aztán elindult egy ilyen szakmai és baráti kapcsolat közöttünk, úgyhogy most eljött a táborba tartani egy énekkurzust a Béró System Tent kurzusa mellett, és táncos énekes színjátszó tábort szerveztünk Fonyódra, úgyhogy mi is próbáljuk ezeket a kiegészítő szakmákat hozzátenni, a gyerekek énekelhessenek, táncolhassanak, ne csak a színjátszás legyen feltétlenül egy ilyen helyzetben, hanem más is tapasztalják.
2: Szuper, hát akkor még egyszer a beszélgetésünk apropóját összefoglalva, Éstesség című improvizációs előadás augusztus 14-én pénteken este 7 órakor Soroksáron a Nocsakbárban, az előadás ingyenes, de asztalfoglaláshoz kötött. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Varga Balázsnak, a Boldogság gyár színjátszó stúdió alapító vezetőjének, színésznek, úgyhogy akkor jövő pénteken személyesen is lehet vele, illetve hát tulajdonképpen a két társaddal, ugye Kis Anna Laura és Mohácsi Norbert, ugye?
3: Mohácsi Norbert. Így van.
2: Köszönöm szépen, Balázs. Egyébként én most pont ezen gondolkozom, hogy ahogy letesszük a telefont, már hívom a férjemet, hogy lenne akkor egy javaslatom a programra, mert szerintem pikpakkel fogják kapkodni a helyeket. A jegyeket nem, mert hogy ingyenes, de hát ugye a helyeket. Köszönöm szépen, Balázs, bízom benne, hogy akkor jövő héten találkozunk. Szia!
3: Szia!
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990

0: Forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Nézze csak, főnök úr, a fontos dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Népszerűvé vált az új közösségisték Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Sziget-Szent Miklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségisték, a május 1-e sétány, a Gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségisték nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
7: Közösségisték létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakítás is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
6: Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklósi programjaira. A többnapos rendezvény sorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gálaműsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségiház igazgatója rádióknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
8: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
6: Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szent Miklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakörbe töltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozásra szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művész előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivalók a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
4: Bredák Szandival.

0: legtöbb aktuális friss hírem van a közlekedést illetően Pest vármegyében. Kezdem a Taksony határában lévővel, amiről már többször beszéltem nektek a héten. A Bugyira vezető összekötő utat, vagyis a Szent Imre utat lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalmúvá építik át, kerülni a Varsányi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Alsó-Némedi és Dunaharaszti között a 4-es kilométertől az 5-ös kilométerig az Alsó-Némedi Dunaharaszti összekötő úton az útmenti növényzetet gondozzák, ezért a forgalom félpályás korlátozás mellett tud áthaladni. Dióst belterületén teljes szélességében lezárták, aszfaltozási munkák miatt a Szabadság utca 1-es és 2-es kilométer közti szakaszát, ami a Kőbányai utcától tart, egészen az M0-ás autóúti felüljáróig, a lezárás idejére a kijelölt terülőutat sárga táblák jelzik. Aztán Abony térségében a vasúti átjárónál is dolgoznak, ezért az 1-es kilométernél az Abony körös tetétlen összekötő úton az utat teljes szélességében lezárták. Erősödik a forgalom a Gyártalepi hívátjárónál, mert hogy felújítják, azt augusztus 10-éig hétfőig tart a felújítás, úgyhogy arra felé még kell számítani azért torlódásra, viszont ez úgy tűnik, hogy a hétvégén véget ér, úgyhogy jövő héten már a megújult átjárón lehet közlekedni. Bízunk benne, hogy elkészülnek addig a szakemberek, akiknek egyébként innen a stúdióból kitartást kívánok. Nem lehetett egyszerű, és most sem az ebben a hőségben dolgozni. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süspelnap az ébresztő műsorunk, és elérkeztünk a hét utolsó munkanapjához. Hát bevallom, azért egyedül ébreszteni titeket kicsit azért úgy embert próbálóbb, úgyhogy én már nagyon várom Bettit vissza. Na nem azért, mert hogy nem szeretném itt veletek eltölteni az időt a reggeli műsorban, de ahogy ugye a héten már bemutattam nektek, hogy mennyi mindenre kell figyelni, például csak azért, hogy élőadásban kimenjen minden, azért jó, hogyha van itt még egy szem, meg fül, meg valaki, akivel ugye tudok beszélgetni, bár egyébként a héten azt gondolom, hogy bőven volt kivel, azért igyekeztem sok-sok izgalmas vendéget, izgalmas témát feldolgozni, mindenről videó is készült, úgyhogy az összes beszélgetést vissza tudjátok nézni a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán videós formában is. Na most viszont mutatok nektek egy fontos beszélgetést, ami Sziget-Szent Miklóst érinti, a Sziget-Szent Miklóson lévő szúnyogokat pláne, bár valószínűleg ők nem hallgatják a műsort, ellenben azok, akik szenvednek attól, hogy folyamatosan csárdást járnak, mert egyfolytában csapkodják magukat a szúnyogok miatt, na ők akkor most legyenek résen, ugyanis Patek Edina hírszerkesztő kolléganőm Tóth Pált, Sziget-Szent Miklósi képviselőt kérdezte a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, ugyanis ez is téma lesz ma az augusztus végi közmeghallgatáson, ami Sziget-Szent Miklóson lesz. Egyébként több pont is lesz majd a témák között, az egyebekkel együtt 4, köztük az egyik fontos kérdés, sarkalatos kérdés, a szúnyoggyérítés. Ugye mi is kaptunk már több hallgatói kérdést, hogy ők nem annyira érzik, hogy lenne szúnyoggyérítés Sziget-Szent Miklóson, pedig egyébként van. Mutatom, hogy Tóth Pál Lal, Sziget-Szent Miklósi képviselővel, Patek Edina kolléganőm a témát érintően miről beszélt.
3: Adásunkban Tóth Pállal, Sziget-Szent Miklósi képviselővel beszélgetünk, jelen helyzetben pedig a közmeghallgatásról, ami nem sokára augusztus 31-én hétfőn lesz itt Sziget-Szent Miklóson, egészen pontosan a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 3 napirendi pont szerepel, illetve az egyebekkel együtt 4. Az első számú a fejlesztések a Dunaparton, a második a szúnyoggyérítés, a harmadik a szennyvíztisztító fejlesztése, és ahogy említettem, a negyedik az egyebek, amikor pedig bárki bármilyen kérdést feltehet. A mai témánk az a szúnyoggyérítés lesz, hiszen azért Tóth Pál képviselő úr sokszor felhozta ezt a témát, akár testületi üléseken is, és részletes beszámolót adott arról, hogy gyakorlatilag azért ugye itt a városunkban voltak problémák a szúnyoggyérítéssel, és ha jól gondolom, akkor talán még mindig vannak, és érdemes lenne változtatni ezen, de hogyan tehetjük meg mindezt, illetve majd mi hangzik el ezen a közmeghallgatáson.
4: Elsődlegesen is köszönöm szépen szerkesztő asszonynak a meghívást. Valóban a szúnyoggyérítés, és azt gondolom a közmeghallgatás is egy olyan fontos téma, amire most is augusztus 31-ére szeretettel várom a lakosságot. Ugye tavaly augusztusban már felvetődött ugyanez a közmeghallgatáson a szúnyoggyérítés kérdése, akkor egy tájékoztatót kaptunk a korábbi gyérítést végző cégtől, ami felvetett olyan témákat, amiket azt gondolom, hogy azóta is én is felkaroltam, meg talán a városvezetés is most már egyre inkább nagyobb hangsúlyt, ugye a biológiai szúnyoggyérítés felé áttoljuk. Jelenleg ugye egy pár héttel ezelőtt volt egy ilyen felvetés, hogy a katasztrófa védelem ugye kémiai szúnyoggyérítést végzett a településünkön, és ugye a polgármester úr megkérdezte a lakosságot, hogy támogatják ezt vagy nem, és ugye döntő többségében én azt gondolom a felvilágosítás hiányában, vagy az információ hiányában a kémiai gyérítés mellett döntött a lakosság. Én azt gondolom, hogy ebben kellene nagyobbat lépnünk és változtatnunk. Ugye ez az integrált vektor menedzsment volt a tavalyi évben az egyik olyan kulcsszó, és jó magam is szerveztem egy lakossági fórumot ezzel kapcsolatosan, ugye ami egy viszonylag alacsony érdeklődés mellett, de fönn van az interneten elérhető. Azt gondolom, hogy ezt a témát feszegeti. Az integrált vektor menedzsment ugye az lenne, ahol egy közös együttműködésbe a biológiai gyérítés irányába megpróbáljuk elmozdítani a szúnyoggyérítést. Nyár van, aktuális a téma, azt gondolom, mindenki ugye grillezik, kinnül a természetbe, éjszakánként is próbáljuk, de ugye változtak a szúnyog populáció is. Ezért okoz egyre nagyobb problémát. Én azt gondolom, hogy ezt úgy tudnánk orvosolni leginkább, hogyha a lakosságot is belevonnánk ebbe a feladatba. Ennek egy lépés ez a közmeghallgatás és a tájékoztatás. Ugye a gyérítésnél egy dr. Kemenesi Gábor, aki Pécsen virológusként dolgozik, és a szakma azt gondolom egyik legnagyobb hazai tekintélye, tartott előadást, és ő is elmondta, hogy itt a lakosságnak óriási feladata és felelőssége van. A biológiai gyérítést úgy tudnám bemutatni, hogy ez egy konstans egész éves feladatot jelent minden egyes lakónak a településen, míg a kémiai gyérítésnél ugye csak a csúcsokat tudjuk levágni. Ez a kémiai gyérítés ez azt jelenti, hogy egy deltametrin nevű szert szórnak ki. Ez az egyetlen olyan forgalomképes szer, amit mi most tudunk használni. Annyit tudni kell arról, hogy kutatások vannak, és azért egy elég erős szerről van szó. Tehát amikor a rovarokat és ezeken belül ugye a szúnyogokat próbáljuk gyéríteni, akkor a 100 elpusztult rovarból talán 1-2 az a szúnyog, az a csípő szúnyog, ami ugye a kellemetlenséget okoz, és ami miatt ugye az egész védekezés van. Ez egy hidegködös eljárással mennek végig az utakon, ugye magánterületekre nem mennek be. A légi gyérítést azt most már csak katasztrófa védelem külön engedélyével nagyobb invázi esetén rendelik el, de ugyanez a deltametrénre is igaz. Lenne lehetőség a városnak, hogy lemondja ezt a kémiai gyérítést, tehát nem egy kötelező igénybe venni, míg a katasztrófa védelem szervezi is, és ő is végzi el ezt a feladatot. Ez azért lenne fontos, mert ugye ennek a szernek nagyon kis dózisa jut ki ugye a természetbe, de ez azért ott maradhat, nem bomlik rá rögtön azonnal. Tehát akár játszóeszközökön, homokozókban, gyümölcsfákon is ott maradhat, és ugye a gyermekeink egészsége, meg hát a saját egészségünk érdekében is azt gondolom, az a legcélszerűbb, ha minél kevesebb kémiai szert használunk. És biológiai védekezéssel itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat, és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy-egy ilyen szúnyoglárva. Ezeket a pangóvizeket, ha megszüntetjük, akkor nagyon erősen le tudjuk redukálni a szúnyogoknak, a csípő szúnyogoknak. Azért is ki kell térnünk itt a fajokra is, mert ugye a dalos szúnyog az, ami Magyarországon az egyik legismertebb és a legjobban feltérképezett. Ugye mindenki ezt ismeri a korábbi évekről. Zümmögést ugye halljuk, a szúnyog zümmögést, ezért dalos szúnyognak is hívják, de ma már új fajok is megjelentek, ugye a tigris szúnyogot talán már nagyon sokan ismerik és hallották, de van koreai, van japán szúnyog, ugyanezek fajok is egyre jobban jönnek be. Ugye a globalizációnak ez is az egyik hátránya, hogy ilyen fajok meg tudnak jelenni, más bioritmusban működnek. Tehát ők például nappal is élnek, és nappal is csípnek. A szúnyogokról ugye még annyit tudnunk kell, hogy a női varú szúnyogok azok, amik elsődlegesen csípnek, és az embernek ugye kellemetlenséget okoznak, a hímugara a kevésbé. Pont a Kemenesi Gábor kutatásaiból is tudjuk, hogy vannak olyan biológiai módszerek, amikor ivartalanítják ezeket a hím szúnyogokat. Talán azt említett, hogy Horvátországban van legközelebb nálunk ilyen hely, ahol ezt meg tudják tenni, és azokat engedik ki a természetbe. Ezáltal elérik azt, hogy életképtelen utódok jönnek a világra, és jelentősen tud csökkenni a populáció. A másik szúnyoggyérítésnél nagyon fontos ugye a gyérítés szó is, tehát nem teljesen akarjuk kiirtani, ugye mondtam a kémiai védekezésnél, a deltametrinnel akár 100 elpusztult rovarból 98 más lehet, és csak az 1-2 az, ami a szúnyog. De ugye gondolnunk kell a madarakra is, a madaraknak, énekes madaraknak is az egyik fontos táplálékát, a rovarokat öljük meg. Ugye ezekkel együtt a méheket is, ugye fokozottan ilyenkor a méhészeket tájékoztatni kell, amikor ilyen védekezés van, hogy bezárják a méheket és ne tudjanak kijutni, mert hát őket is el tudjuk pusztítani. Minden egyes vegyszer, ami a természetbe kijut, az előbb-utóbb az emberekbe is fölhalmozódhat. Erről a deltametrinről tudni kell, hogy ideg méreg, májban is károsodást okozhat, hormon problémákat okozhat, tehát nagyon sok olyan káros hatása lehet. Fölhív arra, hogy alacsony dózisról beszélünk is határérték alatt, de hát minden határérték alatti terhelés folyamatosan azért a szervezetbe fölhalmozódhat. Ugye más egy felnőtt embernél, meg más egy csecsemőnél adott esetben ugyanaz a méreg dózisnak a hatása. Ezért gondolom azt, hogy ha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nélusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelent. De amíg erről nincsen szó, addig azt gondolom, hogy sokkal humánusabb megoldásokat kellene igénybe vennünk. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen pankóvizeket szüntessük meg, az integrált vektor menedzsmentnek a populáció számítás. Azért is sajnáltam most ezt a kémiai gyérítésnél, hogy a lakosságot kikérni a véleményét. Nincsenek tisztában a lakosok, hogy például milyen szúnyog populáció van. Nem tudom, hogy a méréseket megismerhettük-e. Utána ugye egy fehér lepedőt ki kell rakni a szúnyog gyérítés után, hogy például hány elhullott rovar van, ezek közül mennyi a szúnyog. Tehát ezért fontos, hogy ezt összességében vizsgáljuk az egész történetet. Ugye előrelépés történt azért a tavalyi évben. Egy lidár technológiát közbeszerzésen az önkormányzat már meghirdetett. Ezzel a lidár technológiával feltérképezzük a tenyészőhelyeket, tehát azokat a pankóvizes élőhelyeket, bányatavak mentén, de akár a Kisduna mentén is, magáningatlanoknál is, ahol ilyen szúnyog populáció ki tud tenyészni. Egy nagyon érdekes példát mondott ugye a virológus professzor, amikor az előadást tartotta, bejelentés érkezett hozzájuk, hogy nem tudnak nyáron kint grillezni, mert olyan nagy számú szúnyog van, hogy egyszerűen nem tudnak megmaradni. Körbenéztek az ingatlanon, mindenhol minden rendben volt, nem volt pankóvíz, nem volt tenyészőhely. Mire kiderült, hogy az út túloldalán egy lomizós bácsi él, akinek viszont tele volt olyan edényel, amiben pankóvizek voltak, és bármennyire megtett a tulajdonos mindent azért, hogy nála ne legyen, de ugye azért pár száz méteres körzetben a szúnyogok azok el tudnak repülni, és tenyészőhelyeket meg fogják találni. Úgyhogy erre is nagyon oda kell figyelnünk, és erre például ez a lidár technológiával ez a feltérképezés egy jó kiinduló pont tud lenni, aminek az eredményei alapján tovább tudunk menni, és újabb lépéseket tudunk tenni a szúnyog invázió csökkentése érdekében.
0: Tóth Pállal, Szigetszent Miklósi képviselővel, Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk beszélgetett tehát a közmeghallgatás egyik sarkalatos témájáról, méghozzá szúnyoggyérítésről. Augusztus végén közmeghallgatás, Szigetszent Miklóson több témát is lehet majd érinteni, az egyebeken belül pedig, ahogy már hallhattátok, az egyéb kérdéseiteket is fel tudjátok tenni, úgyhogy ha gondoljátok, akkor érdemes ellátogatni a közmeghallgatásra, Szigetszent Miklósra.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül? Toldi Medical. Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Szigetszent Miklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő út 120 alatt. Szigetszent Miklóson, a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Enyhül a forróság, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Az ukrán elnök Szerbiában tárgyal. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandar Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 000-en látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában.
4: Időjárás.
5: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
6: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
6: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Ez a süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
6: Bredák Szandival. Lucky.

0: Több aktuális friss hírem van a közlekedést illetően Pest vármegyében. Kezdem a Taksony határában lévővel, amiről már többször beszéltem nektek a héten. A Bugyira vezető összekötő utat, vagyis a Szent Imre utat lezárták az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalmúvá építik át, kerülni a Varsányi úton, majd pedig az 51-es főúton lehet. Alsó-Némedi és Dunaharaszti között a 4-es kilométertől az 5-ös kilométerig az Alsó-Némedi-Dunaharaszti összekötő úton az útmenti növényzetet gondozzák, ezért a forgalom félpályás korlátozás mellett tud áthaladni. Dióst belterületén teljes szélességében lezárták, aszfaltozási munkák miatt a Szabadság utca 1-es és 2-es kilométer közti szakaszát, ami a Kőbányai utcától tart, egészen az M0-ás autóúti felüljáróig, a lezárás idejére a kijelölt terülőutat sárga táblák jelzik. Aztán Abony térségében a vasúti átjárónál is dolgoznak, ezért az 1-es kilométernél az Abony körös tetétlen összekötő úton az utat teljes szélességében lezárták. Erősödik a forgalom a gyártelepi hívátjárónál, mert hogy felújítják azt, augusztus 10-éig, hétfőig tart a felújítás, úgyhogy arra felé még kell számítani azért torlódásra, viszont ez úgy tűnik, hogy a hétvégén véget ér, úgyhogy jövő héten már a megújult átjárón lehet közlekedni. Bízunk benne, hogy elkészülnek addig a szakemberek, akiknek egyébként innen a stúdióból kitartást kívánok. Nem lehetett egyszerű, és most sem az ebben a hőségben dolgozni. Jó utat mindenkinek!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, én pedig Bredák Szandi vagyok. Az elmúlt hetekben, hónapokban, már-már években Orbán Zoltánt, mint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérdeztük sok-sok természettel, állattal, madarakkal kapcsolatos témában. Ez mostantól meg fog változni, ugyanis Orbán Zoltán lett az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke. Korábban viszont a cikkekben, hogyha valaki esetleg ilyen témájú cikkeket olvasott, és Orbán Zoltán is nyilatkozott abban az adott cikkben, vagy témában, akkor szóvivőként, tehát az élő környezetért felelős minisztérium szóvivőjeként volt említve. De most sajtófőnökként konferáltam, itt van velünk a vonalban. Mi ennek az oka?
5: Igen, ugye a vágyszülű hallgatók felkaphatják a fejüket, hogy mi ez a sajtófőnöki titulus, hiszen ugye anno engem Gajdos László miniszter úr az élő környezeti felelős minisztérium szóvivői munkájára, feladatára hívott el, így is jelent meg a sajtóba. Aztán közben ugye kiderült, hogy az államigazgatás az, hogy megörökölt a kormány, ott nincsen szóvivői pozíció a minisztériumoknál. Ugye ez egy ilyen nem lényegtelen, nagyon fontos, lényeges kérdés, csak a mindennapi életben ezt nem látjuk, de gyakorlatilag akkor ez a sajtófőnöki pozíció viszont létező funkció a minisztériumoknál. Egyébként pedig a feladatom részben, jelentős részben ez a fajta szóvivői tevékenység. Ennek az egyik nagyon fontos küldetés része, vagy feladat része, az, hogy tehermentesítsem a miniszterurat, illetve az államtitkárságokon, helyettes államtitkárságokon működő szakmai stábot. Tehát ez is a feladatom. Egyébként pedig a sajtóosztályt kell elindítani. Ugye ebbe óriási segítséget jelent, hogy kaptunk például 4 kollégát az egykori Agrárminisztérium sajtóosztályáról. Uh-huh. Egyébként most így a mindennapi életből belecseppentve az államigazgatásba, a minisztérium munkába, ezek nélkül az államigazgatásban járatos minisztériumi munkában járatos kollégák nélkül nem tudnánk mit kezdeni egyszerűen. Itt megvannak a saját szabályok, a rövidítések, a ellátóhálózat, stb. Uh-huh. Tehát menet közben kell felépíteni magunkat, miközben ugye a kormány egészére vonatkozik, ezen belül az egyes minisztériumokra, és ezen belül mi minisztériumunkra is, hogy nincsenek, nem voltak igazándiból türelmi idők, ugye a új kormány esetében van ez a 100 napon türelmi időszak, amikor ugye időt kell hagyni az új kormánynak a feladatok ellátás elindítására. Uh-huh. Itt most például, ha csak a mi minisztériumunkról beszélünk, de egyébként az érvényes összes minisztériumra, hiszen mindenki tudja, hogy milyen mondjuk pénzügyi hátteret örököltünk meg, stb. És ugye a 16 minisztérium közül háromnak újra kellett indulnia, mert az egészségügyi, az oktatás és a környezeti minisztérium ugye nem létezett, más minisztériumokon belül működött, ugye az egészségügy és az oktatás ugye a belügyminisztériumon belül, az öltárca pedig az agrárminisztériumon belül. Tehát menet közben kell magunkat úgy felépíteni, hogy hihetetlen nagyságrendű problémákkal kell foglalkozni. Most néhányat mondjak az elmúlt néhány hónapból, ugye vízmegtartás víz nélkül, kapályhelyzet kezelése, időközben ugye kiderült, hogy az elmúlt sok-sok év alatt közel akár 1,4 millió tonna aszbeszttel szennyezett kő került Magyarországra. Elsősorban a nyugati megyékbe, egy megyében most akár 1300 helyszínvel van most.
0: De most ezek az azt jelenti, hogy még számodra is érkeztek kicsit kellemetlenebb meglepetések így a munka során?
5: Nem itt arról van szó, ugye a szakértő számára akármilyen furcsán hangzik, a kihívás jelenti a vízzal egy akkora megoldandó feladat.
0: Pontosan? Ezt ismerem, ezt az érzést.
5: Itt ugye az a helyzet, hogy talán a miniszter úr még meg sem kapta a kinevezését, de már, mivel tudható volt, hogy akkor ő ezzel a területén felel, akkor gyakorlatilag informálisan már el kellett kezdenie dolgozni mondjuk a vízmegtartás kérdését. Uh-huh. Azt mondja, közben, amikor felállt az új kormány, a miniszterek letették az esküt, stb. Tehát elindult a miniszteri munka, ugye folytatódott az asszály, és az asszályhelyzet napról napra romlik. Tehát amikor a legutóbbi hőkupolás héten minden nap megdőlt mondjuk a városi, vagy az abszolút melegrekord, és az napról napra így történt, és most megint egy ilyen hőkupola közeledik. Tehát egyszerűen olyan nagyságrendben van, olyan nagyságrendű feladat, ami nagyon-nagyon leterheli azt a rendszert, ami most áll fel. Tehát ugye nem arról volt szó, hogy egy már létezett minisztériumban történt meg a vezetőváltás, és alapvetően ott voltak kollégák. Ott is hihetetlenül nehéz, hiszen egy teljesen új rendszert kell felépíteni, mondjuk a felső középvezetőket le kellett váltani, vagy ők elmentek, stb. Tehát itt igazándiból ez a nehéz. Ugye ezt próbáljuk meg, például az újságírók segítségével pont ma jelent meg egy telexes riport, amit múlt hét másik felében készített Kelem Zsilinger Barbara, ahol vízügyi, vízhelyzet kérdéseket tett föl talán második vagy harmadik körben, és akkor sokkal egyszerűbbnek találtam azt, hogy ezt nem továbbítottuk a szokott módon az adott helyettes államtitkár úrnak, hanem akkor felhívtam én őt telefonon. Ez egy nagyon fontos gesztus is a részünkről, hogy a média az elmúlt 10-10, hát legalább 5 plusz, de inkább 10 plusz év elhanyagoltsága után érezze a médiának járó törődés, tehát az, hogy mi vagyunk értük, nem pedig fordítva. Tehát felhívtam, és akkor megválasztottam neki a vonatkozó vízügyi kérdéseket, és közben azt is elmondtam neki, és erről szól lényegi része szerintem, hogy tájékoztattam arról, hogy hogyan áll most a minisztérium, vagy akár a minisztériumunknak a saját magunk felépítése, és akkor ezt mondta, hogy ez nagyon izgalmas, hogy ezt megírhatja. Hát természetesen én meg azt fogom mondani, hogy én pedig a főnökség felé azt fogom képviselni, ez fontos információ, mert hogy azt érzékeljük nagyon jól, hogy az emberek gyakran türelmet lennek. Mert hogy már 3 hónapja működik a minisztériumunk, és akkor miért nincs még hullámzó víz a Ferencei-tóba, stb.
0: Igen, ezt sajnos ismerjük.
5: Hol van az eső? Tehát teljesen jogos az emberek részéről ez a fajta dolog. Miért jogos? Ugye bárki bármit gondolhat, tehát senki nem mondhatja meg senkinek, hogy mi legyen a véleménye. Viszont itt alapvetően, mivel én is a hétköznapi életből érkeztem be ebbe az új rendszerben, nagyon-nagyon jól látom, hogy ennek mi az oka. alapvetően az információ hiány. Tehát ha én részben a szakmában dolgozva is teljesen újként élem meg a minisztérium munkát, akkor azok az emberek, akiknek soha nem kellett ilyen tevékenységet folytatni, persze, hogy nem ért. Tehát mit kell csinálni? Ha valahol információ hiány van, akkor adjunk információt az emberek. Mondjuk el, hogy figyelj, oké, tehát azt látjátok, hogy a miniszterelnök úr hihetetlen munkatempót diktál. Hogy a parlament elképesztő módon dolgozik, miközben egyébként egy normál ügymenetben most parlamenti szünet lenne a nyári időszakban, de ezt az új kormány nyilván nem engedheti meg magának.
0: Valóban nem, főleg olyan helyzetben, ami az utóbbi hát egy-másfél hétben történt, gondolok itt ugye az energetikai válságra, és folyamatosan tájékoztatva vagyunk, nem csak írásban, hanem videós tartalmakban is, hogy éppen a miniszterelnök merre jár. Kifejezetten egyébként szerintem jó dolog, hogy például a Paksi atomerőművet belülről is megmutatta a szakemberek által az embereknek, hogy így akkor legalább átlátjuk, hogy mi is történik ott. Orbán Zoltán, a most már újonnan megnevezett élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke marad még velem a vonalban. A következő fél órában a tűzijátékról beszélgetünk, ugyanis az augusztus 20-i tűzijátékhoz kapcsolódóan egy petíció indult útnak, amit több százezren aláírtak, mégpedig azért, hogy ne legyen tűzijáték. De hogy ez valóban ilyen egyszerű-e, mármint a budapestire gondolok, az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, na erről is beszélgetünk a következő fél órában Orbán Zoltánnal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toldi Dental fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szentmiklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dental. A stresszmentes fogászat.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot sziget-szentmiklós@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közre.

0: működésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499-es számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Népszerűvé vált az új közösségi Stégsziget Szentmiklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Sziget Szentmiklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi stég, a május 1-e sétány, a Gyula diák sétány és a tanösvény is. Emellett okos padokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzés alapján az új közösségi stég nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
4: Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
3: Nem mindenki fogadta pozitívan a Sziget-Szentmiklósi tanösvényen alkalmazott gyöngykavics szórást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklósi irodájának vezetője hozzátette, a burkolat talajstabilizációs célt szolgál. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel érintett terület Natura 2000-es védettség alatt áll. Ezért a tervek kidolgozása során egyeztettek a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Kiemelte, bár a gyöngykavics alkalmazásával nem mindenki elégedett, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ez bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak.
4: Pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
3: Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szentmiklósi programjaira. A többnapos rendezvény sorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gálaműsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádióknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
5: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
3: Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakörbe töltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozást a szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók.
2: Sporthíreink.
3: Kisebb változtatásokkal készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. A Sziget-Szentmiklósiak évről évre az NB1B-ben az egyik leginkább dicsért támadórendszert alkalmazzák, azonban ebbe is kell időnként kicsit belenyúlni a vezetőedző dr. Nagy Ágoston szerint. A szakember elmondta, ahogy évről évre átalakul a keret, mindig csinálnak apró módosításokat, hogy igazodjanak az emberállományhoz. Hozzátette, a most következő felkészülési időszakban sem lesz ez másként, de nagy újdonságokra nincs szükség, mert ha jól csinálják, amit csinálnak, akkor akkor az ellenfelek általában nem tudnak mit kezdeni vele.
2: Időjárás.
3: Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
1: Bredák Szandival. Laki.

0: Kezdjük már is a legfrissebb közlekedési információkkal. Most még annyira nem vészes a fővárosba vezető utak forgalma. Szerintem lehet, hogy pont emiatt sokan még így korábban is indulnak el, mint mondjuk indokolt lenne. Hát ez ebben a hónapban még így lesz, aztán szeptemberben becsöngetnek, és újra kezdődnek majd a torlódások valószínűleg, hiszen ugye újra iskola van, meg mindenféle intézmény körül egyre többen közlekednek majd, úgyhogy ezt még érdemes kihasználni. A Ráckevei Héva déli szakaszán nem közlekedik, karbantartás miatt augusztus 10-ig a H6-os hév módosított menetrend szerint csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal lehet utazni, amelyek a munkálatok idején sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek, hiszen ugyebár folyamatosan újítják fel a gyártelepi hívátjárót, így ez nyilván hatással van ott a tömegközlekedésre is. De én azt gondolom, talán, hogy akik naponta használják, már talán egy picit hozzá is szoktak, aztán meg majd jól hozzá lehet szokni, hogy újra majd lehet autózni is a gyártelepi hívátjáról, sőt, mi több sokkal jobban, illetve majd újra hívre is lehet szállni. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávok még mindig zárva vannak, úgyhogy ezt még mindig kalkuláljátok bele, jó utat mindenkinek.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok. Már több mint 255 ezeren kérik az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését. Valahol azt is lehet olvasni, hogy ez petíciós rekord, asszálykárok enyhítése a pirotechnikai show műsor helye. Ezt kéri egy szervezet, mert hogy azt mondják, hogy nem akarnak augusztus 20-ai tűzijátékot. Egyébként ezt az A-Hang nevű szervezet készítette ezt a petíciót. Az A-Hang történetének legnagyobb támogatottságú online petíciójáról van szó. Mindez pedig természetesen eljutott az élő környezetért felelős minisztériumhoz is, amelynek sajtófőnöke Orbán Zoltán van itt velem a vonalban, és vele beszélgetünk a témáról. Szóval, hogy hát van ez a szervezet, amely nagyon erősen szeretné, sőt nem csak ő, hanem nagyon sok ezren ugye aláírták, hogy ne legyen tűzijáték, de vajon ez ilyen egyszerű-e?
5: Beérkezett ez a petíció, hogyha az a döntés születik esetleg, tehát az a döntés születik, hogy akkor augusztus 20-án nem lesz tűzijáték, mert az a pénz az asszálymentesítésre megy, ettől, ha Magyarországon nincs csapadék, vagy a Duna, a Tisza, a Velencei tó és az összes magyar vízállás, vízfolyás területén, ami lehet, hogy csak néhány 10 négyzetkilométer nincsen eső, akkor nem fog megszűnni az asszály.
0: Na jó, de bocsánat, egyébként még ide muszáj beszúrni, hogy attól, mert most aki indította ezt a petíciót, az A-Hang, ő javasolja az asszályvédelmet, de mi van, ha még jön 6 másik, az egyik a gyerekvédelmet, a másik a kóborkutyáknak szeretné inkább azt a pénzt, tehát hogy azért ez nem ilyen egyszerű, gondolom, hogy azért, mert ők most az asszályvédelem miatt tartják ezt fontosnak, hogy mondjuk akkor azt az összeget arra fordítsák. De lehet, hogy másik 3 egyesület, meg majd másik 3 területet javasol.
5: Igen, és itt nem használható a feltételes mód, amit használtál, mert hogy ez valóban így zajlik.
0: Ja.
5: Hát ugye vannak olyan javaslatok, beadványok, amik mondjuk nem a civil szférából érkeznek, hanem mondjuk a szakmáról, egyetemtől, kutatóközpontoktól.
0: Tehát most csak ők nem hirdetik meg egy ilyen petíció formájában, igen, nyilvánosan,
5: igen,
0: hanem ez
5: a... Igen, csak amit én látok, tehát amikor a miniszter úr bejelentette az én felkérésemet, abban a másodpercben, hogy ez a médiában megjelent, abban a másodpercben hihetetlen mennyiségben kezdtek el hozzám beérkezni megkeresések.
0: Bocsánat, hogy itt beleszólok, csak hát sajnos még órákig hallgatnálak, csak a műsoridő szűkös, még egy picit térjünk már vissza, csak hogy értsék a hallgatók, mert olyan szépen elmagyaráztad már, és olyan jól érthető a munka, hogy mi hogy zajlik, hogy visszatérve a tűzijátékra, hogy ugye azt mondtad, hogy természetesen, akkor most összeül a csapat, mint kiderült, azért ez nem csak egy, sőt, jóval több minisztériumot, szakágat érint, tehát akkor most ez ott tart, ez a folyamat, hogy egyeztetés alatt van, összedugják a szakemberek, emberek a fejüket, és akkor majd kap ez a szervezet egy visszajelzést, nyilvánosan érdekli mindenkit, hogy lesz, nem lesz, ha nem lesz, akkor mire fordít?
5: Tehát, persze, ugye itt nagyon fontos, köszönöm, hogy visszatérhetünk ide. Ugye azt is látni kell, hogy oké, bevonjuk ebbe a természetvédelmi, katasztrófavédelmi, humán egészségügyi szakmát. De azt azért látni kell, és most ezt nem rossz értem, hogy az alapvetően politikai kérdés is, hiszen itt Magyarország egyik legnagyobb állami ünnepéről van szó, augusztus 20-áról. Ugye nem lehet azt mondani, hogy ma Magyarországon mindenki egyetért azzal, hogy ne legyen augusztus 20-án tűzijáték. Ugye például egy budapesti önkormányzat, elnézést az önkormányzattól, nem tudom, hogy melyik kerületben történt ez, tehát a 16. bocsi, ott felmerült ez a kérdés, hogy ilyen-olyan okból ne legyen tűzijáték a kerületben, és erre azt mondta az önkormányzat, hogy oké, nem akarom eldönteni, mert mi itt vagyunk, mit tudom én, 214-en, az adott témával foglalkozunk 6-an, most mondtam valamit, ez így nem működik. Mi a demokratikus megoldás? Megkérdezem egy közvéleménykutatás keretében a kerület lakóit, hogy ők mit mondanak. És ott, ha jól emlékszem, akkor 61% a válaszadóra azt mondta, hogy legyen tűzijáték. Tehát akkor az önkormányzat ezt mondta. Így gyakorlatilag egy gyorsított döntést kell meghozni, és hangsúlyozom, tehát ebben az esetben ez úgy működik, a szakma területek választ adnak, elmondják a véleményüket, és utána ez elkerül a politikai döntéshozói szintre, ahol megszületik az a döntés, ami figyelembe veszi azt is, hogy ez Magyarország egyik legnagyobb állami ünnepe, természetesen a serpenyőben ott lesz az is, hogy ezt a pénzt hogyan lehetne még felhasználni. De most egyébként mondom, tehát ugyanennyi erőből lehetne ezt a gyermekvédelme, stb.
0: Persze.
5: Azok a kérdések, amit mi már minisztériumi alkalmazotti szinten nem tudunk átlátni, nem is feladatunk átlátni, nem a mi döntésünk, csak azért mondom ezt el, hogy ebben a kérdésben a politikai végső válasz megadása az nem egy periodatív politikai jellegű, tehát ne ígértsük, hanem úgy, hogy itt ebben a kérdésben a politikai döntés meghozatala egy abszolút szakmai szint. Mint ahogy a jog is, az gyakorlatilag az minden egyes tevékenység terén. A jog az nem egy cél, hanem egy eszköz. De ez az az eszközrendszer, ami segít működtetni az állami gazdatást, a szociálisat, stb. Tehát itt ezt is figyelembe kell venni, és ezért jó, hogy erről beszélhetünk ki, hogy jönnek létre a döntések, hogy ebben az esetben az is a nehéz, hogy a mi minisztérium úgyis az egyéb, asszály, stb. Kapcsán még bejött ez a kérdés, amivel foglalkozni kell, foglalkozunk is, de itt gyakorlatilag van egy olyan abszolút szűk döntéshozatali határidő, ami figyelembe kell venni. És akkor amennyit én láthatok, és egyébként ezt még magánemberként láttam és olvastam, azért például az augusztus 20-át azt nem úgy szokták azért a kormányzatban elintézni, hogy akkor majd augusztus 12-én nekiállunk szervezni. Ezt már egy évvel korábban elkezdte még ugye az előző kormány szervezni. Tehát ha és amennyiben például ugye szóltak már erről híradások, mondjuk az augusztus 20-ai tűzjáték kapcsán erre felkért megvalósítónak már kifizetése került nem tudom én hány milliárd forint, akkor az nem úgy működik, hogy ezt visszakérem, hiszen mi van akkor, hogyha mondjuk már az adott tevékenységet és a szakmai végrehajtó, tehát nevezzük így tűzszerészet, akik csinálják a tűzmestert, ők már mondjuk beszereztek egy csomó hozzávalót, eszközt megrendelték bárhonnan a világból, akkor ugye ez nem mondhatja azt a kormány jogkövetőként, hogy akkor ezt épp akkor nyeld be ezt a veszteséget. Ugye ezek azok a kérdések minden egyes kérdés, döntési helyzet kapcsán, ami létezik, amit a szakértőknek, a jogászokkal, az egyéb szakterület képviselők milliméterről milliméterre végig kell venni, mi ugye ezt átlagemberként nem láthatjuk. De nagyon fontos azt megértenünk, hogy azért, mert valamit nem látunk, vagy valamiről nem tudjuk, hogy létezik, azért még megvannak.
0: Orbán Zoltánnal, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnökével beszélgettünk, meglátjuk akkor, hogy mi lesz-e vagy nem augusztus 20-i tűzijáték. Kíváncsi vagyok a te véleményedre. Te szeretnéd, hogy legyen, vagy mondjuk eltekintenél tőle? 0620 95 95 107. Itt tudunk erről egy picit beszélgetni.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Enyhül a forróság. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről, míg az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott. Közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Dunavíz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését.
6: Időjárás.
7: A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Ez a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
0: Bredák Szandival.

0: Nézzük meg, mi a helyzet az utakon, itt a térségben, így pénteken ilyenkor általában azért lazább szokott már lenni a forgalom, viszont az M1-es autópályán nem az, mert hogy a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben korábban már több baleset is történt, ami miatt 10 kilométert meghaladó torlódás alakult ki sajnos a főváros felé. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Törökbálint között szintén egy baleset okoz fennakadást ebbe az irányba, mivel csak a belső szűkített sávon lehet haladni. Na figyeljetek, mert azt írja az útinform, hogy annak, akinek az M1-es autópályát szükséges használnia, hogy eljusson a céljáig, legalább 30-40 perces menetidő növekedésre kell készülnie, de lehetőség szerint, aki teheti, válassza inkább az 1-es főutat vagy más alternatív útvonalat. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon is karambol történt, két személy autó ütközött össze, nem tudom, hogy mi történt ezen a szakaszon, hogy ennyi baleset van ma. A 25-ös kilométernél Herceghalomnál a korlátozás megszűnt, de a korábban kialakult 5 kilométert meghaladó torlódás csak lassan oszlik fel. Ezzel szemben térségünkben egyébként teljesen zavart talanul tudtok autózni. Jó, a gyártelepi hívát járónál nyilván ott van az a szokásos torlódás, az még hétfőig ott is marad, de utána bízunk benne, hogy átadják a forgalomnak a, hát nem a régi pompájában, hanem a megújult pompájában a gyártelepi hívát járót. Mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Én pedig Bredák Szandi vagyok. Számos augusztusi és már szeptemberi program is van a Laffert Kúriában Dunaharasztin, amiről legalábbis mi tudunk. És hogy honnan? Hát onnan, hogy Kőszegi Zsolt, a Laffert Kúria program szervezője beszámolt nekünk erről. Az éppen aktuális programokról most megmutatom nektek, hogy miket mondott, érdemes naptárt elővenni, vagy felnyitni, felcsapni a telefont, kinek hol van a naptára, és beírni a legfontosabbakat. Nekem is egyébként van egy-egy Laffert Kúriás program beírva már a naptáramba, úgyhogy nézzük, hogy milyen programokat javasol Kőszegi Zsolt.
3: Augusztus 15-e szombat. Uh-huh. Ez nem fogja zavarni a belső szalonokban levő kiállításnál, de teljesen más és speciális, mi pedig a Vagabond Korzó, az idei Vagabond Korzó fotóiból lesz egy kiállítás, amit felkértünk a Vagabond Korzó előtt és után bátrakat és embereket és fotózgatókat, hogy küldjenek be képeket, és nagyon jó, mert hogy jó. Nem csak profi, hanem teljesen amatőr fotósok is jöttek, küldtek képeket, ilyen talán 17-en vannak eddig, akik küldtek képeket, tehát egy valószínű, hogy hát persze nem mindegyik fotó lesz kiállítva, de ilyen 60-70 fotó mindenféleképpen látható
0: már
3: lesz.
0: Már megvan? Tehát, hogy már
3: megvannak már a fotók. És ez a fotó kiállítás, ez maga is szintén ki lesz a kertben. És nem csak fotó kiállítás, mert miért ne lenne Vagabond Korzó, hogyha zene is lesz hozzá, és nagyon érdekes zenekarok lesznek. Elsőnek rögtön a Jazz Band, aki Laffert Kúriának az Add ki magadból című felhívására jelentkeztek, ami egy ilyen tehetségkereső, nem versengős, hanem tehetségkereső.
0: Hát arról beszéltünk, hogy a lehetőséget adtok arra, hogy ők is kipróbálják magukat.
3: És ez a jazz band konkrétan 11 éves gyermekek.
0: Ó, de jó!
3: És jazz játszanak. Tehát halló.
0: Milyen jó az ízlésük.
3: És itt a Szigeti Miklós az Ádám Jenő zeneiskolának a tanítványai, úgyhogy nagyon, nagyon izgatottan várom én is, mert szerintem biztos, hogy izgalmas lesz.
4: Amit ők is biztos izgatottak, igen. Egy nagy kétségtelen, kétségtelen.
3: Utánuk a Lilium nevezetű zenekar fog következni, hát ők már ismertek országszerte szerencsére, sőt Európa szerte, mert sokat járnak nézni külföldre, és ők így ilyen népzenedek, különben mindenki mindenhonnan jött a zenekartagok a különböző világokból, és ez érződik is az elejükön, tehát inkább ilyen világzenei produkció lesz. Nagyon örülök, hogy ráértek, és sikerült eljönnük, és hát természetesen a három darab kóklár fogja majd zárni.
0: Már vártam, hogy csak 10 zenéltek.
3: Próbálunk úgy csinálni, mint hogy kizenél, de hát ott leszünk mi is. És ez is ingyenes lesz természetesen, úgyhogy mindenki jöhet. Szeretettel várunk mindenkit, aki jól érezte magát a Vagabond Korzónak, aki nem tudott eljönni a Vagabond Korzóra. Szeretettel várunk minden segítőt, támogatót, tehát hogy szeretnénk egy ilyen kis családias, kis kedves délutánnál estévé varázsolni.
0: ezt a kiállítást, ezt csak augusztus 15-én lehet megnézni, vagy ez is kint lesz?
3: Ez valószínű, hogy kint fog maradni egy darabig a teraszon, mert hogy vannak ilyen installációk, ilyen háromszög alakú.
0: Emlékszem rá.
3: Tárolók, nem tudom, mi a pontos kifejezés, és akkor abban lesznek a képek, és ezek időállóak, tehát hogy valószínű, hogy kint fognak maradni a teraszon.
0: Nekem azért is nagyon tetszik ez az ötlet, mert hogy ugye megnézhetjük mi is, hogy ki hogy látta a vagabond korzót, ki mit vett belőle
3: pontosan észre. Én azért örülök, hogy nagyon sok amatőr fotós, tehát konkrétan nem is fotósok, hanem telefonnal készítettek képeket, és úgy gondolják, hogy ők ezt szívesen publikálnak, vagy megmutatnák most másoknak is.
4: Így van,
3: vannak profi fotósok is természetesen, de ezek mind érezhetőek lesznek a képeken, de ennek semmi probléma, mert hogy ez nem egy versengés, hanem ez csak az, hogy ki éppen mikor, hogy kattintott egyet, mikor nyomta meg a gombot, tehát hogy ez szerintem ez nagyon érdekes.
0: Tényleg nagyon jó, tök jó ötlet.
4: Szuper.
0: Oké. Okay. Szóval ezt is meg lehet majd nézni, aztán pedig, hogyha jól látom, egy kicsi stílusváltás.
3: Igen, sőt augusztus 21-én pénteken 7 órától nyáresti improvizatív operett gála fog következni. Klasszikus operett slágerekkel, olyan előadókkal, hogy Mészáros Edina, Mészáros Adél, Farkas Zoltán, Mészáros Kartal, Csengeri Attila, az Operett Voices társulat tánckara, Forgács Petrával, Urbán Erikával, Mészáros Dáviddal és Jakab Dániellel. Ez is egy ilyen nagyon mozgalmas és nagyon fülbemászó klasszikusra fognak elhangzani természetesen. És itt is ez is belépős, de hát a belépőket ezek a klasszikus helyeken meg lehet majd találni.
0: És improvizatív. Ez egyébként külön valahogy úgy ad.
3: Igen, ez is kíváncsi leszek, hogy ez mit jelent.
0: Igen.
3: De kiderül, el kell jönni, és meg kell tudni, hogy mi az, amitől improvizatív tud lenni egy operett gála.
0: És akkor ahogy látjuk, utána gyorsan egy kicsit át kell alakítanotok majd ott a placot, mert
3: igen, másnap rögtön táncsa. A teraszon a szalsza lesz, ha minden hónapban nyáron a teraszon szoktak a szalszások összegyűlni. Uh-huh. Szerencsére egyre többen és többen, tehát nagyon jó, hogy óriási az érdeklődés, mert hogy eleinte nem nagyon volt bátorságuk hozzányúlni, vagy hozzájuk csapódni az újoncoknak, de nagyon szerethető és nagyon befogadó a társaság, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, ez is egy ingyenes rendezvény, tanítanak, de egyszerűen a hangulat maga olyan, hogy akarva akaratlanul elkezd riszálkodni az ember, és már benne van a szalszában. Tehát
0: egyébként ez élőzenés, vagy sem?
3: Nem, ez gépzenéről, gépről megy a zene, de nagyon jó válogatások vannak.
4: Tehát, jó. És lehet gondolom akkor is csatlakozni, ha mondjuk még nem szalszázik.
3: Pont ez a lényeg, tehát ezt mondom, hogy itt egyre többen vannak, akik így csatlakoznak, és utána mondják, hogy jaj, hát hogy miért nem jöttem eddig is, mert hogy csak vaciláltam, meg bátortalan voltam, meg hát a szalsza az mégiscsak olyan, hogy vannak lépések, és tök ciki, hogyha nem, semmi nem ciki. Különben is sötétedik, nincs olyan jó világítás, úgyhogy nyugodtan és bátran lehet a teraszon mozogni.
0: Na, és akkor elérkeztünk hát az egyik kedvenc programomhoz, ahol mi is ott leszünk majd, talán nem titok. A kislányommal Disney piknik koncert. Hát ez így önmagában is a Disney külön, a piknik külön és a koncert ez külön is. Csak jó élmény, de hogy egyben? Igen.
3: És ráadásul úgy, hogy interaktív lesz. Tehát, hogy kvízjáték is lesz közben. Tehát,
0: kitalálja ki, hogy melyik?
3: Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt előadásában fognak elhangzani a Disney dolgok, de közben foglalkoztatva lesz a közönség, a gyerekek, és én nem csak koncertjellegű lesz, hanem megpróbálják belehúzni a Disney-ségbe a gyerekeket, úgyhogy szerintem szintén érdekes lesz mindenkinek.
0: Most eszembe jutott valami, lehet, hogy majd a kislányom a jégvarázsos jelmezében megy, majd kitaláljuk
3: hát,
0: még.
3: Nem lesz meglepő, hogyha sok ilyen gyermek lesz, tehát ebben szerintem semmi probléma nincs, szerintem ezek nagyon jó dolgok. Így.
4: Egyébként készüljetek, Szandi, mert itt azt írják az eseményben, hogy lesz néhány olyan kérdés, ami a legtájékozottabb Disney rajongókon is akár kifoghat.
0: Rajtam nem fog kifogni, szerintem nem nagyon van olyan Disney mese. Valójában nem is a gyerek miatt örülök ennek a programnak, hanem magam miatt.
3: Hát ezt így lehet Bartelba elhozni. Igen. A gyerek örül, hogy jaj, anya, milyen kedves, hogy elhozott, és közben pedig anya kiugrik a bugyjából, hát hogy körülbelül ezeket a dalokat hallom.
0: Egyébként tényleg nagyon szeretem a Disney dalokat. Valamit még ehhez kapcsolatban akartál mondani, csak beleszóltam. De bár lehet, hogy nem emlékszem.
3: Már ez túlcsúszott.
0: Mindegy, jó, megbeszéltük.
3: Szerintem.
0: Oké, és
3: másnap,
0: akkor...
3: Másnap, 29-én
0: igen.
3: Folytatjuk a Baktai Indián Klub sorozatot, ami elsődlegesen gyermekeknek, de természetesen a szüleiknek is kínál érdekességeket Baktai Ervin életéből, munkásságából. A mostani Indián Klubnál például a baktérium kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket. Konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni. Bence ebben nagyon, nagyon ügyes és nagyon jó tudja csinálni, tehát láttam már gyerekekkel való táborában, meg foglalkozás, ami Szentendrei napokon is kint az utcán szokott ilyeneket csinálni, és nagyon-nagyon jó, a gyerekek azok imádják, és azért a felnőttek is szívesen belepaskolnak a festékbe, és szívesen segítenek a gyermekeknek, és segítenek a nagy kép kialakításában.
0: Egyébként ez is annyira jó ötlet, mert gondolom majd kitaláljátok, hogy hova rakjátok ezt a nagy festményt, és akárhányszor mondjuk oda megy a család, akkor így megnézi, hogy jaj, ez a kéznyomot.
3: Az én voltam, én raktam oda, így van.
0: Jó, ez nagyon jó ötlet. Illetve még annyi ide kapcsolódóan, hogyha valaki még erről nem talál bővebb infót a neten, hát most debütált ez az info itt nálunk, ugye? Mert hogy
3: igen, ez egy friss, de úgy néz ki, hogy összeállt egy 4 hónapos etap, és minden hónapban, ugyanúgy, ahogy a tavasz idényben is, baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni. Természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható, megélhető lehessen a baktai múltja.
0: Igen, meg lehet majd ilyen matricás füzetet kapni, amiben lehet gyűjteni a matricákat, mi is voltunk már, igen, egy ilyen alkalommal.
3: Ez nagyon jók szoktak lenni, tényleg.
0: Tök jó.
3: Érdekfeszítő.
0: Hát és akkor így a nyárzárás tulajdonképpen egy vígjáték, ugye?
3: Igen, augusztus 30-án vasárnap, este 8 órától ad kölcsön a feleséged, ez egy francia vígjáték, két részben.
0: Jó a címe.
3: Mindenféleképpen, a klasszikus francia, ilyen bohózott vígjátékszerű darabra kell számítani. Szintén nagyon jó nevek, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Pető Kincső, Szőke Zoltán, Várkonyi András, Zsiga László, tehát hogy mind-mind ismert színészek lesznek. Ez szerintem nagyon érdekes lesz szintén egy nyárzárónak így elengedni a nyarat, egy nagy levegővel nekiindulni.
4: Jó kis vígjáték.
3: Nekiindulni az ősznek, egy kicsit mosolyogni, kuncogni, haótázni, szerintem az mindenkire ráfér.
0: Abszolút.
3: A szeptemberi iskolák kezdés előtt főleg.
0: Biztos, szülőknek is, gyerekeknek
3: így
0: is.
3: Van,
0: na de azért lengessük már be egy picit a szeptembert.
3: Igen, a szeptember elejére szeretnék kitérni, mégpedig szeptember első hétvégén lesz a Dunaharaszti Városi Napok. És hagyományszerűen most már az első napon, a pénteki napon Tóth Gábor fotósnak, a Dunaharaszti Loránd fotósának a kiállításával nyílik a Városi Napok, ez a Laffert Kúriában lesz természetesen, ahol is a Dunaharaszti Loránd egy éves fotó antológia, vagy átfogó visszatekintése lesz látható. Ez mindig nagyon-nagyon jó szokott sikerülni, nagyon jó hangulatban, és itt még a jó hangulatot tetézni fogjuk avval, hogy zeneileg Sárik Péter Trió és Falusi Marian koncert lesz, és ez is ingyenes lesz, és szerintem mind a fotók, mind a muzsikusok megérdemelnek annyit, hogy elsétáljunk oda, megnézzük, meghallgassuk, és jól érezzük magunkat.
0: Abszolút, meg hát, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor egészen testközelből lehet majd a zenét is, meg akár mondjuk egy pár
3: mondatot. Az a tervünk időjárás függően természetesen, hogy a zene az kint lesz a teraszon, tehát hogy ugyanúgy a közvetlenség, mint ami jellemző. Igen. A Laffert Kúria rendezvényeire.
0: Igen, én azt szeretem egyébként, ezt is szeretem a Laffert Kúria rendezvényeire, mert nincs meg az a nagy távolság az előadó meg a közönség között, a családias minden, igen, szokott lenni.
3: Kifejezetten szerintem nagyon érdekes, tehát hogy a művészeknek a zöme, annak ellenére, hogy a szerződésében benne van, hogy külön komoly öltöző, tökötökötökön, ezeket biztosítja az ember, mert hogy kellenek, de szeretnek kint lenni, szeretnek beszélgetni az emberekkel, és ez nagyon jó. Tehát, hogy van olyan, hogy még az előadás után, miközben már a technika bontja a színfalakat, ők leülnek a kávézónál kint a teraszon, még este 10-15-kor, és ott beszélgetnek az embereket. Ez nagyon jó hangulata, nagyon hangulata.
0: Hát, ez óriási élmény lehet annak, aki mondjuk tényleg azért, mert tudom, mert szeretni
3: rajongért. Erre van is, nem is egy példa, tehát, hogy ilyen művészek sztoriznak, és akkor mindig körbülők, és hallgatja, és ez egy nagyon jó élmény szerintem.
0: Kőszegi Zsolttal, a Dunaharaszti Laffert Kúria programszervezőjével beszélgettünk az előttünk álló programokról. Én azt gondolom, hogy bőven van miből válogatni, úgyhogy érdemes nektek is szemezgetni a Laffert Kúria Facebook oldalán, amúgy minden programról bővebben is tudtok olvasgatni.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Népszerűvé vált az új közösségisték Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztés

0: Remek Sziget Szent Miklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi stíg, a május 1-e sétány, a Gyula diák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségi stíg nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
1: Közösségi stíg létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stíg. Alapvetően az a stíg küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stíg kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stíg kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
0: Nem mindenki fogadta pozitívan a Sziget Szent Miklósi tanösvényen alkalmazott gyöngykavics szórást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklósi irodájának vezetője hozzátette, a burkolat talajstabilizációs célt szolgál. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel érintett terület Natura 2000-es védettség alatt áll, ezért a tervek kidolgozása során egyeztettek a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Kiemelte, bár a gyöngykavics alkalmazásával nem mindenki elégedett, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ez bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak.
1: Pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
0: Iskolakezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15 ezer forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve Néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest.com oldalt. A nagy sikerű Meztelen igazság című előadás után ismét Dunaharasztira látogat a Lilion produkció. A színtársulat augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól a Hőhullám zenés végjátékkal áll színpadra a Laffert kúriában. A közönség 4 középkorú barátnővel ismerkedhet meg, akik fiatalkorukat szeretnék megidézni egy spanyol tengerparti nyaralással. Az utazás során azonban nem csak a hőséggel, hanem saját problémáikkal is meg kell küzdeniük. A darab a változókor nehézségeire és a férfiak támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet, de humoros helyzetekből sem lesz hiány. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a www.dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, ahol korábban történt több baleset is, még mindig mindkét irányban megnövekedett menetidőre kell készülnötök. Budapest irányában a 40-es és a 20-as kilométer között szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást, míg Hegyeshalom felé a 25-ös kilométer előtt 5 kilométert meghaladó kocsisor alakult ki, ott pedig egy korábbi baleset miatt. Mától újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kortársi munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, ugyanakkor a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra is korlátozzák, ők nem szállhatnak fel erre a Kompra. Aztán a MÁV hív legfrissebb tájékoztatása szerint augusztus 9-ig minden este 10 és hajnali 2:30 között teljes útzárban érvényben a Sziget-Szent Miklós gyártelep hív megálló melletti vasúti kereszteződésnél. A forgalmi rendváltozásra a rávezető utakon kihelyezett táblák is felhívják a figyelmet. Az első éjszakai lezárás az augusztus 5-én volt, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban 2:30-kor lesz. Az éjszakai lezárások ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás már a végéhez közeledik, így fogalmaz Perticsné Kácsor Andrea térségünk parlamenti képviselője. A Facebook oldalán a tervek szerint augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópont, ott is elindul a Halásztelki és Szigethalmi éjszakai buszjárat is, ami már egyébként például Dunaharasztinál is indult, ugye a Budapest, illetve Dunaharaszti között már éjszakai buszjárat is van. Mindenkinek jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép pénteket kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a süsfelnap az ébresztő műsoronk, én pedig Bredák Szandi vagyok. Végre jó hír, Magyar Péter miniszterelnök bejelentette csütörtökön az esti Facebook posztjában, hogy péntektől, tehát mától már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, legalábbis ami minket érint, azért nyilván a videójában kifejti, hogy egyébként a nagyvállalatoknak továbbra is jó lenne, hogyha betartanák azt, hogy önként vállalnak fogyasztás csökkentést, már amennyire ezt be tudják iktatni a termelésbe. Közösen megcsináltuk, így fogalmazott Magyar Péter, és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük, Magyarország! És azt írja, ugye, hogy holnaptól, tehát ez már mától nincs szükség, és az önkéntes fogyasztás csökkentés is tulajdonképpen akkor így már okafogyottá vált, illetve ma a védelmi munkacsoport döntéseiről is tájékoztat. Magyar Péter bejelentésének nyilván azért szerintem ezt a legtöbben tudjuk, hogy mi az előzménye, de azért mondom, a korábbi napokban több ipari nagyfogyasztótól és cégtől, illetve a lakosságtól is azt kérte a kormány, hogy csökkentsék energiafelhasználásukat és takarékoskodjanak a vízzel. A kérések közt szerepelt, hogy ugye 17 és 22 óra között lehetőleg ne használjunk nagyfogyasztású elektromos háztartási eszközöket, illetve ne ebben az időszakban töltsük fel a villanyautókat. Az intézkedésekre pedig azért volt szükség, mert a Duna alacsony vízállása miatt névleges kapacitása töredékével képes termelni a paksi atomerőmű, és a környező országokban szintén energiaellátási nehézségeket okozott a forró nyár. Az áramszolgáltatásban tapasztalható kihívás sok mellett országszerte több településen is vízkorlátozást vezettek be, egyes helyeken ráadásul átmeneti vízhiány is életbe lépett. Ugye a Dunaharasztiról már volt szó itt a reggeli műsorban, hogy ők egyébként már az országos kérés előtt felhívták a figyelmet, a lakosság figyelmét, hogy óvatosan a vízzel, sőt, egyébként ugye tilos is volt például autót mosni, vagy éppen locsolni ivóvízzel, hálózati vízzel. Na és amit még olvasok, hogy egyébként soha nem volt még akkora forróság Budapesten, megdőlt a fővárosi melegrekord, szombattól viszont már csak másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, ugye péntek éjfélig van érvényben az első fokú riasztás, és most akkor úgy tűnik, hogy ezt már nem hosszabbítják meg. Bevallom, nekem egy kicsit még kellemes is volt, annak ellenére, hogy nekem egy picit mindig megérzi a fejem a szelet, de hogy ma reggel már egy pici szél volt, már nem azt jelezte a telefonom, hogy 41 fok lesz, csak 33, ez már felüdülés volt. 41,6 fokot mértek csütörtökön egyébként Újpesten, ezzel fél fokkal dőlt meg a rekord, vagyis a mostani érték szerint ezen a napon mérték a valaha volt legmelegebbet, amióta mérik a hőmérsékletet a fővárosban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közben bejelentette, hogy az előttünk álló napokban bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Tehát igyunk sok-sok folyadékot, nyilván lehetőleg vizet, ne tartózkodjunk sokat a tűzőnapon, védjük a bőrünket, és természetesen vigyázzunk a hozzánk tartozókhoz, legyen szó a nagymamáról, a kisgyermekről, vagy éppen a négylábú kedvenceinkről.

Nem sokára itt van ez a bizonyos Saturday Night, mert hogy már péntek van. Szép napot kívánok minden Lakihegy rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok. Egy szuper kis YouTube csatornára bukkantam, amit mindenkinek szívből ajánlok. A Nemzeti Film Intézet minden hónapban készít egy olyan videót, amelyben régi archív felvételeket lehet látni, mindeközben végig narrálja valaki, hogy mi történik, és a lényege az, hogy ma 100 éve, tehát minden hónapban megmondják, elmondják a videóban, és meg is mutatják képekben, videókban, hogy mi történt az országban 100 évvel ezelőtt. 1926. augusztusa van most ugye Porondon, és például térségünkből Csepel is helyet kap ebben a videóban. A filmhíradó operatőrei az egész országot körbeutazták 100 éve, és ennek eredményét lehet látni a Nemzeti Filmintézet filmarchívum új összeállításában, amely most ugye az 1926. augusztusi esemény teszik közzé a Nemzeti Filmgyűjtemény által. Kronológikus sorrendben követik egymást az események, amelyek a 100 évvel ezelőtti mozgalmas augusztus, csak nem mindegyik napjáról tartogatnak érdekes kordokumentumokat. Egyébként például a mostaniban van Pazar esztergomi kép, mert hogy ezzel kezdődik a csaknem egy órás összeállítás, majd az Angol parkkal folytatódik, onnan pedig Gödöllőre repít a történelmi utazás. Itt 100 éve éppen élénk, fesztivál hangulat volt, mivel a város több pontján is látványos rendezvényeket tartottak a hosszú nyári napokon. Szintén sokat forgattak ekkor Mohácson, ahol a sorsfordító csata 400. évfordulójáról emlékeztek meg. Igazi várostörténeti kuriózum ez a riport, amely ennek láttán alig lehet ráismerni a dunamenti településre, mert hogy rengeteget változott. Aztán a veszprémi lokálpatrióták is örülnek a ma 100 éve augusztusi epizódjának, mert viszont láthatják rajta a városuk egykori vasútállomását, ahol az épület és a peronok helyén ma egyébként bevásárlóközpont és autóparkoló terpeszkedik. És akkor megérkeztünk a térségi településünkhöz, Csepelhez. Csepelen romos házakat filmezett az operatőr, mivel ott rejtélyes körülmények között 30 tonna lőpor robbant fel és repült tette levegőbe a környéket, de jól hangzik. A detonáció még Budafokon is betörte az ablakokat, így nem csoda, hogy a csepeliek félelemtörreszketve szénakazlak tövében töltötték az éjszakát. Hosszú riportban láthatni a 100 év előtti Tihanyt is, ahol szintén alaposan átrendeződött minden azóta. Szóval érdemes szerintem megnézni, és hát akár még visszapillantani az előző havi videókra. Ma 100 éve, itt találjátok meg, 1926, ugye most augusztus, a Nemzeti Filmintézet videója. Én nagyon szeretem az ilyen időutazásokat, nagyon szeretem látni, hogy akár régen, hogy éltek az emberek, egy-egy reakciót, ugye, és hát szerencsére 100 évvel ezelőtt már volt arra lehetőség, hogy videóra vegyék. Na persze nem olyan minőségben, mint most, de pont ez szerintem, ami megadja a varázsát. Szóval, hogyha esetleg titeket is elvarázsolnak ezek a régi felvételek, akkor jó szívvel ajánlom a Filmintézet YouTube csatornáját.

0: Amíg fel nem kell a nap, ez a cím ennek a dalnak. Hát már felkelt egy ideje, mi mondogatjuk elég sokszor, hogy süss fel nap, és hát erre most aztán Isten igazából nem lehet panaszunk. Na mondok egy nagyon megdöbbentő írt, legalábbis én nagyon meglepődtem, jön a papír alapú ceruza elem. A szingapúri Flint cég különös ötletet, pontosabban laboratóriumi prototípust mutatott be, méghozzá egy tavalyi technológiai kiállításon, teljes mértékben papír, azaz növényi cellulóz alapú AA és AAA elemeket. Hamarosan pedig ez már valóságá is válik, amit most talán még nem tudunk elképzelni, bár nem tudom, hogy van-e még olyan a világban, ami nem tudna megvalósulni már, mert tényleg az AI-nak köszönhetően szinte nincs olyan, ami már szerintem nem tud megvalósulni. Én még a 3D nyomtatónál is már annól ledöbbentem, de hát az már a múlt tulajdonképpen. Külföldön már hónapok óta zajlik a cellulóz alapú újra tölthető elemek tömeggyártása. A szingapúri Flint cég egy laboratóriumi prototípus mutatott be tavaly, amit már említettem. Egyébként a cég alapítója azt mondja, hogy nem akarjuk teljesen felforgatni a megszokott technológiát, csak azt akarjuk, hogy illeszkedjen a jelenlegi világhoz. Az új elemeknél a kémiai reakció vízalapú elektrolitok és élelmiszerbiztonságos ásványi anyagok, például cink és mangán keverékén alapul. Vízalapú kialakításuk ellenére az elemek normál üzemi körülmények között stabil teljesítményt nyújtanak, miközben biztonságosabbak, vagyis például kevésbé hajlamosak a túlmelegedésre és könnyebben ártalmatlaníthatók, mint a lítium vagy a hagyományos alkáli elemek. Ráadásul a cég vezetője egy érdekes ötletet is megfogalmazott az invazív növényfajokkal kapcsolatban. Minden országban vannak invazív fajok, és a kormányok évente milliókat költenek a kiirtásukra és az elégetésük. És akkor felteszi a költői kérdést, hogy de miért nem szedjük ki ezeket, majd vonjuk ki belőlük a cellulózt, és használjuk fel akkumulátorok gyártásához. Hát én például azért, mert nem értek hozzá, de szerencsére vannak, akik igen, úgyhogy hát úgy tűnik, hogy akkor ez már nem is a jövő, hanem a jelen, hogy jön a papír alapú ceruza elem. Na, mit szóltok mindez? 0620 95 95 107, ami pedig nálunk jön 9 óra után, egy interjú, egy beszélgetés, mert hogy már tegnap megemlítettük Gere Ágival, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjével, hogy augusztus 9-én vasárnap reggel 8 órakor startol a 20. Szufla Futó Fesztivál Szigethalmon. Erről beszélgetek majd, magáról az eseményről, Strapko Norbertel, a Szufla elnökével. Maradjatok velünk, fussunk együtt egy kicsit. Na jó, csak így szóban, máshogy én nem biztos, hogy felhúznám azt a futócipőt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szent Miklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Enyhül a forróság, kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Ma és holnap zárva tart az országos Széchenyi könyvtár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Dunavíz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Sulyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését.
5: Időjárás.
6: A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
4: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfel napot. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, ahol korábban történt több baleset is, még mindig mindkét irányban megnövekedett menetidőre kell készülnötök. Budapest irányában a 40-es és a 20-as kilométer között szakaszos néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást, míg Hegyeshalom felé a 25-ös kilométer előtt 5 kilométert meghaladó kocsisor alakult ki, ott pedig egy korábbi baleset miatt. Mától újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kortársi munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, ugyanakkor a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra is korlátozzák, ők nem szállhatnak fel erre a Kompra. Aztán a MÁV hév legfrissebb tájékoztatása szerint augusztus 9-ig minden este 10 és hajnali 2:30 között teljes útzárban érvényben a Sziget-Szent Miklós gyártelep hév megálló melletti vasúti kereszteződésnél. A forgalmi rendváltozásra a rávezető utakon kihelyezett táblák is felhívják a figyelmet. Az első éjszakai lezárás az augusztus 5-én volt, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban 2:30 lesz. Az éjszakai lezárások ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás már a végéhez közeledik, így fogalmaz Perticsné Kácsor Andrea térségünk parlamenti képviselője. A Facebook oldalán a tervek szerint augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópont, és elindul a Halásztelki és Szigethalmi éjszakai buszjárat is, ami már egyébként például Dunaharasztinál is indult, ugye a Budapest, illetve Dunaharaszti között már éjszakai buszjárat is van. Mindenkinek jó utat kívánok!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 7 percen járunk reggel 9 óra után. Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, én pedig Bredák Szandi vagyok. 20. Szufla Futó Fesztivál startol el augusztus 9-én vasárnap Szigethalmon. A fesztivál elnöke, illetve a szufla elnöke egészen pontosan, Strapko Norbert van itt velem a vonalban. Jó reggelt!
4: Üdvözöllek, üdvözlöm a rádió hallgatóit is.
0: Jó reggelt! No, hát ez már mindjárt itt van, és jubilál, ráadásul a Futó Fesztivál. A jubilálással kapcsolatban készültök valami plusszal, vagy ami így kifejezetten erről szól, hogy ez mégiscsak a 20. Futó Fesztivál?
4: Hát ami a legfontosabb, hogy ez azért indult el annak idején, hogy az 52 kilométernek legyen versenyzési lehetősége, ami azóta már nem sajnos, de most már annyi verseny, hogy szinte minden hétvégén akár több ultrafutó versenyre is el tud jutni a futó, a versenyző, és most ez az 52, ugye ebből lesz a 20. és pénzdíjassá tettük, tehát most az első helyezett férfi és női 100.000 forint díjazásban részesül, és a második, harmadik helyzetnek is 60, illetve 40.000 forint díjazást adunk. Ez ami a legnagyobb extra, ami soha nem volt nálunk pénzdíjas, ez most az lett, de több minden kisebb meglepetésekkel is készülünk a versenyen. Újra lesz ugrálóvá a gyerekeknek, gyereksaruk az volt is mindig. Hát is ami a legfontosabb, hogy szerintem ez nekünk a védjegyünk is lett, hogy paprikás krumpli a befutónál, befutó után, amikor nekünk ki pihenték magukat a futók, akkor paprikás krumpli és palacsinta várja a sportolókat, illetve hűtött jéghideg és mézédes dinnyével szolgáljuk még ki őket.
0: De jól hangzik, micsoda terüly-terüly asztalkám lesz. Na de azért ne szaladjunk, ha már szaladás meg futás ennyire előre, mert hogy ez ugye azoknak jár, akik lefutották a különböző távokat, mert hogy sok-sok táv közül lehet választani. Ezt az 52 kilométert, ezt így felfogni is nehéz számomra, de nézzük akkor meg, ami egy kicsit nekem is befogadhatóbb táv, milyen távokra lehetett még nevezni, illetve lehet még a helyszínen is, de ezt is mindjárt elmondjuk.
4: Igen, igen, hát konkrétan itt a egészen pici gyerektől a hát 99 évtől lehet indulni távokon, az a legrövidebb táv az 520 méter, ugye az 52 kilométer apropóján egy 520 méteres kis futást csináltunk, amiben az óvodások, illetve az első és másodikosok vehetnek részt külön bontásban, és őket is díjazzuk, most már ők is csippel indulnak, tehát hogy mindent, mint a nagy futók, mindent úgy csinálunk nekik is. Aztán ezután jön az a táv, amikor, ami szerintem még befogadható mindenkinek, az 5 kilométeres táv, és aztán jönnek azok a távok, amik már azért kemény, ami erőpróba, főleg ebben a homokos erdőben, ami most már szinte kis sivatag lett. 15 kilométer, 21 kilométer, és akkor a királytáv az 52 kilométer.
0: Azt a mindenit. Azt azért látom, meg hát nyilván az előző évekből is tapasztalom, hogy nagyon sokan jelentkeznek, de úgy, ugye szigethalmi ultrafutók is vattyútok vannak, tehát hogy azért ez az 52 kilométer, ez sokaknak kecsegtető. Mesélj már egy picit erről az ultrafutásról, meg hát magáról a szigethalmi csapatotokról, mit lehet rólatok tudni?
4: Igen, hát 20 éve 2006-ban a Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesületéből kivált néhány kemény futó embertje, akik pályázati reményekhez fűződve, mert így több pályázathoz juthattak hozzá, és hogy egy külön futóversenyt csináljanak. Ugye, amit mondtam már, hogy az 52 kilométernek legyen versenyzési lehetősége, ezért is alapították annak idején meg a Szigethalmi Ultrafutók Egyesületét, röviden SZUFLÁT, és ebben a tehát, hogy az 52 kilométerre tudjanak majd tudjanak indulni versenyzők. Igen, és
0: hát hazai pályán is tudjanak egy ilyen nagy távot futni.
4: Így van. Tudjuk, aztán amikor én becsatlakoztam ebbe, akkor eljártunk mi Zalaegerszegtől Nagykanizsáig, mindenhol voltunk ilyen ultrafutó versenyeken, országos bajnokságokra jártunk, igen, és nagyon sokat edzettünk itt a parkerdőben, meg a környéken arra, hogy ugye már el tudjunk indulni egy-egy 50 vagy 100 kilométeres versenyen. Én ugyan 50 volt a legtöbb, de itt azért sokan voltak körülöttem, akik a 100 kilométert, vagy akár egy Balatonkerülést 200-212-220 kilométert is teljesítettek.
0: Nem látod a szememet, de kikerekedik, tehát hogy azért ez elképesztő valóban. Mindjárt beszélünk majd arról, hogy mit ad ez, hát konkrétan neked, vagy úgy egyébként az ultrafutóknak, de még egy picit visszatérve a rendezvényre, ugye úgy fogalmaztam, hogy lehet még a helyszínen is nevezni, ez viszonylag egyébként ritka lehetőség, de nálatok ez adott, tehát hogy ennek mi a menete?
4: Hát időben kell érkezni, tehát egy táv, amelyiken indulni szeretne a sportoló, az egy-másfél órával legalább hamarabb érkezzen meg, és akkor tud nevezni arra az adott távra. Ugye a 52 km az 8 órakor indul, oda 7 órától lehet nevezni, oda ajánlott is 7 órára a legkésőbb odaérni, és ugye most figyelembe kell venni azt is, hogy a hévátjárót felújítják, egy sávon lehet csak haladni rajta, ezért a bejutás Szigethalomra most azért nem annyira egyszerű, mint az előző években, tehát rá kell számolni, én azt gondolom, az a biztos, hogy egy fél órát az ember rászámol, és akkor tutira oda fog érni a helyszínre. De egyébként én azt gondolom, hogy most már én kevesebbet járok versenyekre, de azért lehet a cégedben is máshol is nevezni helyszínen. Mi megadjuk a lehetőségét, meg nagyon sok száz versenyen indultam, és ezt úgy próbáltuk, ezt az egész versenyt, amikor én átvettem 12 környékén a rendezését, úgy próbáltuk az egész versenyt csinálni, hogy minden, ami én éreztem, hogy nem annyira jó valahol, az nálunk jó legyen is, és hogy pontosan ezért én azt mondom, hogy árérték arányban a Szutla Futófesztivál az ország egyik legjobb versenye. És amit még, hogy bocsánat, ki tudnék emelni ebbe az egészben, hogy egy szenzációs összefogásnak köszönhető ez, mert az mellett, hogy az Egyesületünk most jelenleg 30 taggal rendelkezik, itt a verseny napján 50 és 80 között van azok a segítőknek a száma, akik részt vesznek, hogy önkéntesként segítenek, hogy ez a verseny minél jobb színvonalon teljesüljön. És előtte való napokban, hetekben, hónapokban is nagyon sok 10 ember segít, és a vállalkozók meg hihetetlen kedvel adnak nekünk akár anyagiakat, akár tárgyítalmokat, akár erkölcsi bíztatást, tehát hogy ez szerintem ebben Szigethalomnak szerintem ez egy nagy erőssége.
0: De jó, igen, ez a jó kis közösségformálás, ezt jó hallani. A helyszín a Platz-szigethalom, mármint a start, hogyha jól látom. Na de mesélj már egy picit, ugye említetted például ezt a szigethalmi vagy gyártelepi hívátjárót is, hogy merre felé futtok, mi a táv, főleg hát nyilván az 52 kilométer az egy érdekes kérdés, de egyébként a többi is, tehát hogy honnan tudják a futók, hogy melyik az ő helyszínük, melyik az ő távuk?
4: Hát a tárgyukat az annál, hogy ugye mikor indul a verseny, ugye reggel 8 órakor a 5 kilométeres nem fog neki fölállni, mi azért mondjuk persze, hogy az 52 fog most indulni, ezt többször bemondja a Kozma András, a speakerünk, mondja, hogy akkor mikor és melyik tár indul, ők odállnak a rajtkapuhoz, és akkor a csíkszőnyegen áthaladva elindulnak. Egy picike kulflit rakunk ott bele, hogy kimegyünk a Rákóczi útra, és egy picit balra elmegyünk a buszfordulóig, egy kicsit megrostáljuk a mezőnyt, hogy egy kicsit nyúljon szét, mert utána az erdőbe már szinte egy egyesével lehet az elején bemenni, és ott jobb, hogyha már egy ilyen kis libasorba mennek az emberek, így nem nagy tömegekben, és akkor bemennek az erdőbe, az körülbelül egy ilyen 1700 métert tesznek meg addig a pontig, ahonnan elkezdődik a kör, és akkor ott onnan egy ilyen 6,2 kilométeres körön 8 kört futnak az 52-esek, és akkor az 5 kilométereseknek van egy rövidebb, ugyanezt az elejét az erdőbe, azt ugyanígy csinálják ők is, csak ők hamarabb levágják, nem tesznek egy akkora kört, mint az 52-esek, és úgy jönnek vissza, és így szinte terébe pont 5 kilométert futnak. A 15-ösöknek meg van 3 körük az erdőbe, a 21-esek meg 4 körük van az erdőbe. Jól wow. Mondom. Nem?
0: Nem tudom, rossz vagyok matekból, de én mindent elhiszek nem. Neked.
4: Kettő körük van a 15-ösöknek, és a 21-ösöknek meg 3
0: körük van az erdőben. Így jön ki.
4: Az 520 métersek meg csak kifutnak a Rákóczira, van egy ilyen gyűjtőnk, és a odáig is onnan vissza, tehát ilyen 260 méter arra, 260 vissza, és akkor úgy értetnek be a célba.
0: De feltételezem, hogy itt az utóbbit főként a gyerekeknek találtátok ki, gondolom.
4: Abszolút, ahogy mint említettem már, az óvodásoknak és az első és másodikosoknak hoztuk létre ezt a távot, illetve vannak nekünk fogyatékos napközünk, mert a fogyatékos napközünk a plac alatt van, majdnem, hogy így áthaladunk a területükön, és mi amióta én 12 óta csinálom, rendezem ezt a versenyt, akkor még a fogyatékos napköziben volt a versenyközpontunk, és azt úgy kaptuk meg, hogy annak én az igazgatóval beszéltem, hogy szeretnénk megkapni erre a versenyt, és azt mondta, hogy abban esetben, hogyha szeptemberben eljönünk hozzájuk, és csinálunk egy sportnapot, és ez 12 óta most már minden évben négyszer, tehát konkrétan minden egyes tavasszal, ősszel.
0: Aha, évszakban, nálunk. Igen.
4: Még minden évszakban, igen, megcsináljuk nálunk egy sportnapot, igen.
0: Azt a mindenit, micsoda kis közös kooperáció. Nagyon jó. Oké, és mi az, amit még ugye biztosítotok, itt a plakáton sok minden van. Említetted a csipet. Ez a csipes időmérés, ugye? Tehát ez az időmérőre felel meg annak az eszköze.
4: Még egyszer, bocsánat.
0: A csip az ugye arra szolgál, hogy tudja mérni az időt.
4: Igen, az arra szolgál, hogy az időt mérje, és akkor ugye ezt most a bokájukra kell majd cíjazni, és semmi más dolguk nincs, csak futni kell, és amikor elindulnak, akkor elindul ez, benne az erdőben is van egy mérőpontunk, ahol azon átszaladnak, és akkor ugye a köröket is tudjuk mérni, sőt ott az erdőben, Y-nak hívjuk, ahol ugye ez elkezdődik a kör, és ott is fejeződik be, és ott van nekünk egy asztalunk, és rajta van egy monitor, hogy például az 52-esek azok tudják követni azt, hogy hányadik körnél tartanak, hogy állnak a versenyben, tehát ott ezt így ezzel még segítünk nekik, hogy ez itt működhessen, vagy lehet, hogy pontosabban tájékozódhassanak róla, hogy néz ki az egész. És akkor beérnek a célba, akkor ez automatikusan megáll ez a chip, illetve a mostani időmérő rendszer, amit használunk, illetve amit így bérlünk, vagy nem is tudom, hogy a kutatást, amit kapunk, abban benne van egy olyan is, hogy egy befutó fényképet, nem is egy kis videókat mindenki, aki az e-mail címével ugye regisztrált, már pedig az e-mail cím az kötelező hozzá, azt ők automatikusan meg is kapják, tehát ez egy ilyen plusz kiszolgáltatásokban.
0: De jó, ez nagyon jó. Na és akkor mellérkeztünk így a beszélgetés vége felé a miérthez. Miért akart valaki 52 kilométert futni? Most nyilván egy kicsit kukacoskodva kérdezem ezt, hát nyilván értem meg, hát ahogy elmondtad, hogy az erdőben futok, gyönyörű környezetben, legalábbis most itt ugye a Tököli parkerdő ezt megadja, ezt a lehetőséget, vagy hát maga a parkerdő, de hogy miért? Azért az egy igen nagy táv. Mit adott neked, amikor még aktívabban sportoltál, vagy mit ad nektek az, hogy futtok?
4: Én azt gondolom, hogy aki az erdősvét úgymond fel tudja használni, vagy megérzi, akkor az már nem kérdés neki. Tehát, hogy az endorfin az egy olyan felszabadultságot ad, hogy tényleg nem kell más, csak ez. És egy nem gondolom, közben is egyébként nagyon sok jó beszélgetéseket lehet folytatni. Nyilván nem egy verseny közben, de azért a verseny az mindig csak a végpont. Tehát azért addig el tud jutni, és ez rengeteg edzéssel jár, és az edzések alatt azok egyébként nagyon nagy barátságok is alakultak ki. És azért azt is hozzá kell tenni, hogy most már divat lett Magyarországon az ultrafutás, most már boldog-boldogtalan is ultrát szeretne futni, vagy fut is, és sokszor nem is gondolják át, hogy ezt igazán hogy kéne csinálni, de ugye a miértjét azt szerintem mindenkinek egészen más. Tehát én annak én szerettem volna, hát nem is tudom, én belecsöppentem igazándiból egy Tigethalmon ebbe az ultrafutó közösségbe, és én nem is nagyon maratonig szerettem volna eljutni, de itt ebbe a közösségbe ez mindenki mindig nagyon hosszúkat akart futni, és ugye edzésbe elmentem velük, azt mondom, akkor elmegyek velük versenyre is. De én nem mondom magam ultrafutónak, mert itt azért igazán voltak ultrafutók. Tehát még egyszer, hát ez szerintem mindenkinek maga tudja elmondani, szerintem mindenkinek más is ebben a vélemény, hogy mitől ért kell futni ilyen nagyobb távokat.
0: Oké. A versennyel kapcsolatban kérsz-e bármit azoktól, akik nem versenyeznek, közlekedők, akár például kirándulnak az erdőben, tehát hogy van-e bármi, amire felhívnád a figyelmet, hogy legyenek figyelmesek most így a futókkal kapcsolatban?
4: Hát abszolút az csak hogy tehát a legfontosabb, hogyha mindahogy egy biciklis is elmegy valaki mellett, a legjobb az, hogyha megállsz egy helyben és nem kezdesz az ugrálni jobbra-balra. Tehát ez de egyébként nem szokott ebből probléma lenni, és szinte semmilyen probléma ebből nem szokott lenni. Amit én még kiemelnék, bocsánat, és egy kicsit más, még ide a fogyatékos napközikhez visszatérve, mert én szerintem az egésznek ez egy nagyon jó dolga, és a csípes időméréssel kapcsolatos, hogy ezeket a csípeknek, ezeknek van egy letéti díja, ez most idén 2000 forint lesz. Tehát ugye amikor átveszik a csípet, akkor ez a 2000 forint ellenébe kapják meg, úgymond, és azt a 2000 forintot, azt mi amikor végeznek a verseny, és jönnek oda hozzánk, akkor leadják, és mi visszaadjuk ezt a pénzt, de ezt a pénzt őt elajánlhatják a fogyatékos napközinek, tehát a fogyatékos napközinek. És mi ezt évek óta, hát ugye mondom, ez 12 óta, tehát most hát egy 14 éve mi ezt gyűjtjük ezeket a pénzeket, és mindig megbeszéljük a napközivel, hogy mire tudnánk ezt hasznosan fordítani, és ebből már lépkondit vettünk, padlóburkolatot kifestettük, nagyon sok játékot vettünk különböző eseményeikre, a buszt, illetve a járműveket tudtunk biztosítani. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat, és ez egy picit lehet, hogy kettő az egyben, mert hogyha valaki fut az erdőben és tesz az egészségéért, ez mellett utána még tud adományozni is, és azt gondolom, hogy szerintem adományozni jó dolog. Tehát, hogy ezért is szerintem ez a Szufla Futófesztivál, ez ezért is még egy kiemelt program, mert azért mi nem csak azt tesszük meg, hogy az embereket cserkéztük arra, hogy sportoljanak, hanem arra, hogy adományozzanak is, és segítsék a rászorultakat.
0: Abszolút, teljesen kerek a történet. Meleg lesz, úgyhogy feltételezem, hogy azért hűsítővel is készültök, mert hát itt néztem az időjárás előre jelzést, meg hát ugye már nagyjából hát hetek óta egy emberként követjük így itt az országban a hőséget, a hőhullámot, szóval, hogy gondolom, hogy ez is azért így hatással van a futásra, hűsítővel, meg hát nyilván, aki már rendszeresen fut, biztos, hogy tudja, hogy mi az, amivel készülni kell ebben a kánikulában.
4: Egyébként igen, úgy vagyunk vele, persze tudjuk, és tudjuk, hogy augusztusban milyen időjárat lenne az a 36, akkor az már akkor jó idő van. Az a 6 kilométeres körön 2-3 kilométerenként van frissítőpont, ahol szinte minden, ami egy futónak kell, azt megkaphat. Plusz az 52-eseknek van egyéni frissítőik, azt mi kivisszük nekik, amit ők összeállítanak maguknak, és ez mellett szerintem az is egy csodaszámba megy, hogy az erdő közepén ott van egy párakapu, ami alatt tudnak hűsölni. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen költség, nem is költség, nem jól mondom, hanem hogy vízhatékony, tehát ez egy tényleg egy ilyen

0: Szufla elnökével, Sztrakó Norberttel beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és várunk majd szeretettel egyébként akár majd személyesen is, hogy picit beszélgessünk magáról az ultrafutásról még bővebben, de minden esetre most vasárnapra hát jó futást kívánok mindenkinek. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és ezen meg is írnám valaki egy rádió munkatársait, aki el szeretnek, hogy jöjjön el, és nézze meg a mi versenyünket, akár ott a helyszínen élőben, vagy esetleg vegyen részt valamelyik távon. És köszöntök még egyszer mindenkit.
0: Továbbítom a kollégáknak is. Köszönöm, szép napot, szia-szia!
1: Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés.

0: És intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499-es számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Módosul a halásztelki posta nyitvatartása. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt változik a halásztelki posta nyitvatartása. A Magyar Posta tájékoztatása szerint augusztus 8-án szombaton, valamint augusztus 21-én pénteken és 22-én szombaton a posta délelőtt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 20-án csütörtökön az ünnepnapon a posta zárva lesz. A Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a küldemények feladását és egyéb postai ügyeik intézését a módosított nyitvatartás figyelembevételével tervezzék meg. Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklósi programjaira. A többnapos rendezvény sorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gála műsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órák pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségiház igazgatója rádiónknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
5: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
4: Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szent Miklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakörbe töltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozásra szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók. A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén. Erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórázon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa el, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarok kertmoziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lánycsapat mindegyik tagja elmúlt 70. A Cifra Szűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A Cifra Szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
2: Lakihegy.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot. Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, ahol korábban történt több baleset is, még mindig mindkét irányban megnövekedett menetidőre kell készülnötök. Budapest irányában a 40-es és a 20-as kilométer között szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást, míg Hegyeshalom felé a 25-ös kilométer előtt 5 kilométert meghaladó kocsisor alakult ki, ott pedig egy korábbi baleset miatt. Mától újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kortársi munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, ugyanakkor a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra is korlátozzák, ők nem szállhatnak fel erre a Kompra. Aztán a MÁV hív legfrissebb tájékoztatása szerint augusztus 9-ig minden este 10 és hajnali 2:30 között teljes útzár van érvényben a Sziget-Szent Miklós gyártelep hív megálló melletti vasúti kereszteződésnél. A forgalmi rend változásra a rávezető utakon kihelyezett táblák is felhívják a figyelmet. Az első éjszakai lezárás az augusztus 5-én volt, az utolsó pedig augusztus 10-én hajnalban 2:30 lesz. Az éjszakai lezárások ideje alatt a kereszteződésen kizárólag megkülönböztető jelzést használó járművek haladhatnak át. A felújítás már a végéhez közeledik, így fogalmaz Pertichné Kácsor Andrea, térségünk parlamenti képviselője. A Facebook oldalán a tervek szerint augusztus 11-től a közúti forgalom ismét teljes kapacitással használhatja a csomópont, ott is elindul a Halásztelki és Szigethalmi éjszakai buszjárat is, ami már egyébként például Dunaharasztinál is indult, ugye a Budapest, illetve Dunaharaszti között már éjszakai buszjárat is van. Mindenkinek jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez még mindig a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfelnap, én pedig még mindig Bredák Szandi vagyok. Hát nem túl jó hírt olvasok a Ráckeve város Facebook oldalán, ahol tájékoztatják a lakosságot, hogy Ráckevén botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarat találtak, emiatt pedig a lakossághoz fordulnak. Azt kérik tőlük, hogy ne érjenek hozzá semmiképpen az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. A kutyusokat pórázon sétáltassák, és véletlenül se engedjék, hogy az elhullott madarakat megszagolják, vagy akár még meg is kóstolják. Illetve nagyon fontos, hogyha találtok akár Ráckevén, akár bárhol máshol itt a térségünkben, vagy bárhol elhullott bármilyen vízi madarat, a gyermekeket tartsuk tőlük távol, ne kezdjük el még véletlenül se piszkálni, mert nem lesz jó vége. A botulizmus nem terjed emberről emberre, azonban az elhullott madarak elfogyasztása kutyák és ritkábban macskák esetében is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben az elhullott vagy feltűnően bágyat, mozgásképtelen vadmadarat mi megtaláljuk, akkor ne mozdítsuk el, hanem azt írják, hogy azonnal értesítsék a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályát, ez a ráckevei járáshoz tartozik, és akkor van itt egy telefonszám is, illetve egy e-mail cím is. Na közben én utána néztem, hogy valójában mi is ez a botulizmus, mármint az emberek kapcsán, mert én a várandóságom ideje alatt találkoztam először, és szerencsére azóta utoljára ezzel a kifejezéssel. A botulizmus az embereknél a legsúlyosabb ételmérgezés. Egyébként képzeljétek el, hogy kolbászmérgezésnek is szokták ezt nevezni, a baktérium okozta élelmiszermérgezés egyik legsúlyosabb formája. Napjainkban a szigorú élelmiszer ellenőrzéseknek köszönhetően csak szorványosan fordul elő, az esetek nagy részét a házi disznóvágás során készített nyers vagy rosszul hőkezelt hurka, kolbász és disznósajt okozza, úgyhogy ezért hívják ezt tulajdonképpen így. De mik a tünetei? Hát klasszikus tünetei 12-36 órával a fertőzés után jelentkeznek, de ez az idő lehet akár 6 óra vagy 10 is. A betegség tünetei a betegség bevezető szakaszában kevéssé jellemzőek. Ekkor idézőjelben csak egy kis levertség, izzadás, izomfájdalom, hasi diszkomfort lép fel, mondjuk nekem ez már bőven elég. Viszont ezután napok múlva jöhetnek speciálisabb tünetek, amennyiben a toxin a szemizmok idegvégződéseit károsítja, a távolságbecslés zavara, összetérő kancsalság, kettős látás, szédülés, olvasási problémák vagy pupillatágulat is jelentkezhet, meg hát sok minden más is, de nem akarok most így senkit riogatni ezzel. Minden esetre egyébként is, hogyha elhullott bármilyen állatot találunk bárhol, akkor ahhoz semmiképpen ne nyúljunk hozzá. Sőt, mi több, mi szoktunk ugye látni különböző madártollakat is, akár a ráckevei vagy a Sziget-Szent Miklósi vízparton, és hát akkor is szoktam mondani a kislányomnak, hogy ne szedje föl bármennyire is, egyébként szép a madártól, jobb a biztonság, mert utána meg valahogy hozzányúl a szájához, és már is megtörténhet a baj.

Ha már fesztivál, futófesztiválról volt szó az előző fél órában, most pedig legyen szó egy meccsről, mert hogy meccsnap van ma a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkörnél, folytatódik a felkészülés, az első hazai edző meccs lesz ma, a Balatonfüredi KSE együttese ellen lép pályára az SKSK új csapata. Az előző győztes meccs után itt az első lehetőség, hogy hazai pályán is megmutassa az SKSK csapata, hogy hol tartanak, és tovább építsék a közös játékot. Tehát ma, augusztus 7-én pénteken 18 órakor van a kezdés hazai pályán, Szigetszent Miklóson, a kézilabda pályán, tehát meccsnap Balatonfüred KSE kontra SKSK, mi nagyon szurkolunk a hazai csapatnak.

0: Nem sokára délelőtt 10 óra van, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy érzékeny búcsút vegyek mindenkitől. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ezen a héten. Nem mondom, hogy nem fáradtam el, azért egyedül picit nehézkesebb a reggeli műsor, úgyhogy én már nem csak emiatt, mert egyébként is már várom, hogy Bettivel újra találkozzunk, de hétfőn már visszatérő is, és akkor együtt újra itt leszünk majd veletek, és együtt ébresztünk benneteket. Ráadásul én már nagyon várom azért is, mert jövő héten folyamatosan játékunk is lesz, hétfőtől péntekig itt a reggeli műsorban, illetve délután majd Petyko Áginál is. Már többször említettük Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösség jelzigazgatójával, a Sziget-Szent Miklós intézményről van szó. Többször említettük, hogy lesz nálunk majd Summerfestes nyereményjáték, hát ez bizony jövő héten startol el. Ráadásul, mondom, napi kétszer is lehet nyerni, és akkor itt közben nézegetem, hogy például miket, a Sarokkert mozi előadásra lehet belépőt nyerni, lehet egyébként fagyi bérletet is nyerni, de lehet belépőjegyet nyerni például az augusztus 18-i Táncpanoráma műsorára, ahol vendég lesz Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország tánccsoportja, illetve további nyeremények között szerepel a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándék utalvány két fő részére, de a Parnograszt vagy éppen a Csík zenekar koncertjére is tartogatunk majd nyeremény jegyeket, úgyhogy jövő héten nagyon várom már, hogy ezt így elindítsuk, mert ez mindig azt jelenti, hogy akkor van lehetőség, hogy a hallgatóinkkal picit beszélgessünk, hiszen mindig 9:30 után hívjuk majd legalábbis mi, Ági pedig majd délután a szerencsés nyertest, úgyhogy tartsatok a folytatásban is a Lakihegy Rádióval, érkezik hozzátok Petró Karesz, utána pedig majd Petyko Ági, aki ráadásul a ráckevei Aqualandből jelentkezik ma, úgyhogy vele ott személyesen tudtok találkozni, akár egy jót beszélgetni, vagy meginni egy jeges kávét. Mi pedig jövő héten Bettivel visszatérünk. Vigyázzatok nagyon magatokra, hétvégén is meleg lesz. Hétfőn találkozunk, remélem, hogy akkor már be tudunk arról számolni, hogy a gyártelepi hívát járó felújítási munkálatai befejeződtek, de majd meglátjuk, hétfőn kiderül minden, és annap is kiderül. Na jó, el is köszönök, szép hétvégét mindenkinek, én Bredák Szandi vagyok, jövő héten találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül? Toldi Medical. 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Sziget-Szent Miklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő út 120 alatt. Sziget-Szent Miklóson, a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategória társakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
6: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
7: Volkswagen. Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Enyhül a forróság, több szabálytalanságot is feltárt a Balatonnál a NAV. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégihez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és 3 diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 000 embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét.
8: Időjárás.
9: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
8: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás déli szektorában a Szeged felé vezető oldalon az M6-os környékén egy rövid szakaszon lassú haladásra kell számítani most információink szerint. Úgy tudjuk, hogy baleset nem történt, és lelassul a haladás a 6-os úton az M0-ás közelében is. Sűrű a forgalom a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán, de jól lehet haladni a Kántor úton és a Gerinc úton. Ugyanakkor most is torlódásra számíthattok a gyártelepi Hévát járónál. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is folyamatos a haladás. Nincs fennakadás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem, és folyamatosan lehet haladni a Soroksári úton, a Haraszti úton, illetve a Grassalkovics úton. Csepelen a térkép szerint zavartalan most a közlekedés a Kossuth Lajos utcában és a Tellerede úton is, és nem látok torlódást a második Rákóczi-Ferenc úton sem. Akármerre is jártok, nagyon türelmesen és óvatosan vezessetek. További jó utat kívánok! kívánunk mindenkire.
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
10: Augusztus 7-én ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ma végre érkezik egy kis enyhülés az időjárásban. Hát ez a tegnapi 40 fok azért elég durva volt. És hát jövő héten ismét felmelegedés vár majd ránk állítólag, de egyelőre örüljünk annak, hogy ma fellélegezhetünk egy kicsit. Petró Koresz vagyok, és remélem, hogy velem rádióztok ma is. Szó lesz majd arról, hogy azért még tartogat nekünk élményeket ez a nyár. Lesz majd augusztusban csillaghullás és napfogyatkozás is, illetve hát lesz egy csomó szuper program itt a térségben. Ezekről is beszélünk majd. További kellemes tárgyózást!

augusztus 7-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mai napon pedig az ibolyák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket! Jöjjenek a mai évfordulók! 466 évvel ezelőtt ezen a napon született Báthori Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek. A történelemtudomány ma már koncepciós vádakként tekint ezekre, a történetek még mindig negatív színben tüntetik fel alakját. Valószínűleg birtokait akarták megszerezni, ez lehetett az ellene felhozott hamis vádak oka. 68. szülinapját ünnepli ma az angol énekes, dalszerző, az Iron Maiden frontembere Bruce Dickinson. 17 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a nagyszerű énekes, színész, zeneszerző és előadó művész Cseh Tamás. Ma ünnepli 66. szülinapját az amerikai színész, aki egyébként szintén énekes is, David Duchovny. 1888-ban, vagyis 138 évvel ezelőtt pedig Theophilus Van Kennel szabadalmaztatta a forgóajtót ezen a napon. Viszont még nincs vége, hamarosan folytatjuk a további évfordulókkal itt a Lakihegy Rádióban.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és továbbra is a mai évfordulókról van szó. Azt nem említettem néhány perccel ezelőtt a szülinaposok között, hogy van még egy híres szülinaposunk, ő pedig nem más, mint a nagyszerű színésznő Charlize Theron, akit legutóbb az Odüsszeiában láthattunk. 52 évvel ezelőtt, vagyis 1974-ben Philippe Petit francia kötéltáncos acélkábelen átsétált az épülő világkereskedelmi központ ikertornyai között. 200 kg-os acélkábelen illegálisan 400 méter magasban szervezett mutatványa 45 percig tartott és felkeltette a világ sajtó figyelmét. Philippe fiatalon bűvész és zsonglőr volt, 16 évesen kezdte el tanulni a kötélen sétálást. 1968-ban egy fogászaton ülve egy magazinban találkozott először az akkor még épülő New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaival, és célul tűzte ki, hogy elsőként kell majd át köztük kötélen. Vakmerő tervét 6 évvel később, 1974. augusztus 7-én a reggeli órákban sikerült végrehajtania, ami aztán a 20. század legszebb művészi bűncselekményeként vonult be a történelembe. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, hamarosan pedig friss térségi hírekkel és programajánlatokkal folytatjuk majd.

0: Valaki egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
5: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szent Miklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony Nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napi rendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A településvezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az 51-es főút fejlesztése egyaránt prioritást élvez a következő időszakban.
8: Taksony 510-es út, ott is Dunaharasztig elkészült, a tervek készen vannak, tehát lehet nyugodtan folytatni, és van még a Bugyi elkerülő út, ott a 6,5 kilométer elkészült, 5,5 van hátra. Ez a priorista ennek a választókerületnek.

0: ami mindenképpen az életminőségünket és a napi kockázatainkat minimalizálná, hiszen ezeknek az utaknak a felülete olyan, ami már a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
1: Az SKSK férfi kézilabda csapatának első keretével tölti a felkészülést Kubics Nándor. Az U21-es csapat kapusa a felkészülési időszak legelejétől megkapta a lehetőséget, hogy az élvonalbeli Sziget Szent Miklósiak keretébe beverekedje magát. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, amikor és annyiben van olyan fiatal játékos, aki kiemelkedik az utánpótlásból, ő nyitott rá, hogy azonnal meghívja a nagy csapathoz. Hozzátette, utána persze ezeknek a játékosoknak bizonyítaniuk kell, és a fiatal kapus egyelőre nagyszerűen helytállt.
2: Kubics Nándi van, aki kapuban dolgozik most velünk, ugye ő csatlakozott, hogy a tavalyi bajnok csapatnak a tagja volt, ő az, aki első körben csatlakozott hozzánk. De alapvetően nyitott vagyok erre, ugye ha látunk olyan játékost az utánpótlásban, aki mindenképpen érdemes lenne felhozni a felnőttet, akkor ezt meg fogjuk majd tenni.
1: Kisebb változtatásokkal készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. A Sziget-Szent Miklósiak évről évre az NB1B-ben az egyik leginkább dicsért támadórendszert alkalmazzák, azonban ebbe is kell időnként kicsit belenyúlni a vezetőedző dr. Nagy Ágoston szerint. A szakember elmondta, ahogy évről évre átalakul a keret, mindig csinálnak apró módosításokat, hogy igazodjanak az emberállományhoz. Hozzátette, a most következő felkészülési időszakban sem lesz ez másként, de nagy újdonságokra nincs szükség, mert ha jól csinálják, amit csinálnak, akkor az ellenfelek általában nem tudnak mit kezdeni vele.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban legközelebb augusztus 24-től lehet részt venni tüdőszűrésen. A tüdőszűrés pedig a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat, amely 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. A 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint. Ebben az esetben postázzák az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése nem lehetséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat ingyenes. Fontos tudni, hogy panasz nélkül is lehetünk betegek, a vizsgálat pedig alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. A vizsgálatra mindenképp vigyétek magatokkal a személyi igazolványt, a TB kártyát, illetve hogyha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolást is. Ne feledjétek tehát Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban augusztus 24-től lesz lehetőség részt venni tüdőszűrésen. További információt a sárgaház.com oldalon olvashattok.

helyben vagyunk, ez itt augusztus 7-én továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, és Dunavarsányváros hivatalos Facebook oldalán olvasható a következő információ. A város önkormányzata megkezdi a korábban kivágott közterületi fák pótlásának előkészítését. Az érintett ingatlan tulajdonosok véleménye fontos az önkormányzat számára, ezért arra kérik őket, hogy egy rövid online kérdőív kitöltésével segítsék kiválasztani az ingatlanuk előtti közterületre leginkább megfelelő fafajtát. A telepítési helyek adottságai eltérőek. Egyes utcákban a felső vezetékek miatt kisebb termetű fafajták, máshol nagyobb növekedésű fafajták ültethetők. A kérdőívben ezért két kategóriában összesen 6 szakmai szempontok alapján kiválasztott fafajta közül lehet választani. A választható fafajták részletes ismertetője, valamint az online kérdőív a város honlapján érhető el. Az újonnan ültetett fák hosszú távú fejlődéséhez nem csak a szakszerű telepítés, hanem a rendszeres utógondozás is elengedhetetlen. Kérik az érintett lakókat, hogy az ültetést követő időszakban segítsék a fák megeredését a tájékoztatóban ismertetett gondozási feladatok, különösen a rendszeres öntözés elvégzésével, ami ebben a száraz időszakban még fontosabb.

0: A reklámok után hír összefoglaló következik majd itt a Lakihegy Rádióban, és ahogy ez 11 óra után lenni szokott, az aktuális térségi programokkal foglalkozunk majd.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
10: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
9: És igény szerint otthonába szállítjuk.
10: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
9: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
10: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Enyhül a forróság, már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, százezreket kellett kitelepíteni Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje, a hétvégihez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50.000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és három diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 ezer embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét.
1: Időjárás.
11: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
12: Megyünk tovább friss közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. A térképen azt látom, hogy továbbra is folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban, de torlódásra kell számítani Szigetszentmiklóson a Gerinc úton és a gyártelepi hévátjárónál is. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbusz járatai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. Az 51-esen Taksony mellett torlódásra kell most számítanotok, de nem látok fennakadást az 51-es Dunaharaszti, Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán. A térkép szerint pedig történt egy baleset Szigetszentmiklóson a Csépi út és a Gyári út találkozásánál. Itt vezessetek óvatosan és nagyon vigyázzatok egymásra. További jó utat kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
12: Augusztus 7-én pénteken a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Én Petró Karesz vagyok, és ebben az órában az aktuális térségi programok közül fogunk válogatni, hiszen, ahogy említettem egy órával ezelőtt, bizony tartogat még nekünk élményeket ez a nyár. További kellemes rádiózást!

És amikor holnap épp kilibben, kérlek, ne fáradj majd köszönni.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy ez a Taksony online Facebook oldalon olvasható, szeretettel várják a főzni szerető baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat jelentkezését a Taksonyi Lecsó főző versenyre, amely augusztus 29-én szombaton zajlik majd a Taksonyi műfüves pályán. Ha szeretitek a jó hangulatot, a finom ételeket és a közös élményeket, akkor ott a helyetek. Készítsétek el a település legízletesebb lecsóját, miközben egy vidám közösségi nap részesei lehettek. A főzőverseny mellett természetesen kiegészítő programokkal is készülnek a szervezők. Jelentkezni és további információt kérni Galambos Ferencnél lehet, akinek elérhetősége megtalálható a Taksony online Facebook oldalon. Ez lesz tehát augusztus 29-én szombaton a Taksonyi Lecsó főzőverseny.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztina a József Attila Művelődési Házban október 21-én szerdán este 6:30-tól kezdődik majd a Derű mágiája címmel Soma Mamagésa estje. Derű, de jó kis szó ez. Ahogy az előadó fogalmaz, ebben a szóban ott van a belső béke és elégedettség állapota, valami tiszta, fényes nagyszerűség. Jó ideje életcélomul tűztem ki, hogy derűs idős ember szeretnék lenni. Olyan, akiből mindvégig árad az élet és ember szeretet, az életöröm, vagyis aki élvezi az életét. Az előadás témája, hogy hogy lehet ide eljutni, főleg most, amikor a világ omlik össze és ez óriási feszültségeket generál. Na ez érdekel engem. Átadom, amire így kezdő, derűs idősként, illetve önmagán sok éve dolgozó, tudatos emberként eddig rájöttem, és amit célul tűztem ki magam elé. Mert célkitűzések, célok nélkül biztos, hogy nem lehet napfényesen megöregedni, sőt, még élni sem. Igyekeztem minden szinten, síkon átadni azt az életszemléletet, illetve konkrét gyakorlatokat, technikákat, amik nekem már most segítettek, segítenek abban, hogy derűs legyek. Nem vagyok szakember, csak kíváncsi és szorgalmas, no meg már most derűs. Úgyhogy végül is kortól függetlenül mindazokat szeretettel várom, akiket érdekel a derű, az egészség és önmagunk ismerete, szeretete. Ez lesz tehát Soma Mamagésa estje Dunaharasztina József Attila Művelődési Házban a Derű mágiája címmel október 21-én szerdán este 6:30-tól.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, meg sem katorlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Népszerűvé vált az új közösségi stég Szigetszentmiklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Szigetszentmiklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi stég, a május 1-e sétány, a Gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségi stég nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
9: Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakítás is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
8: Módosul a halásztelki posta nyitvatartása. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt változik a halásztelki posta nyitvatartása. A Magyar Posta tájékoztatása szerint augusztus 8-án szombaton, valamint augusztus 21-én pénteken és 22-én szombaton a posta délelőtt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 20-án csütörtökön az ünnepnapon a posta zárva lesz. A Magyar Posta arra kérez ügyfeleket, hogy a küldemények feladását és egyéb postai ügyeik intézését a módosított nyitvatartás figyelembevételével tervezzék meg. Hatodik helyen zárt a közönségszavazáson a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. Lezárult az országiskolája 2026 elnevezésű pályázat közönségszavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola pedig a közönségszavazás eredményeként a 6. helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázat

0: nyersanyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítéséért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen. Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakör betöltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozásra szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivalók a dunaharaszti.hu weboldalon olvashatók. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Halász Telken is vár titeket a Summer Fest, mégpedig augusztus 18-án, kedden délután 4 órától a Márai Sándor Közművelődési Intézménynél. Ekkor Halász Telken már második alkalommal élvezhetitek a tánc panorámát. 16 órakor színpadon Indonézia táncosai, 16.30-tól Uruguay, 17 órától Bolívia, 17.30-tól Peru, 18 órától pedig Magyarország táncosai lépnek majd színpadra. Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli majd. 18.30-tól pedig kezdődik a táncház. További információt a Halász Telki Summerfestről az esemény közösségi oldalán találhattok. Keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Facebook oldalát. Halász Telken tehát a Summerfest augusztus 18-án, kedden délután 4 órától vár majd titeket a Márai Kultnál. Jó szórakozást mindenkinek, aki ott lesz!

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Programajánlattal folytatjuk. Szeptember 16-án Kiskullacházán szeretettel várnak mindenkit a Húzza csak kivilágos virradatig című estre. Az esemény a Petőfi Művelődési Központban zajlik majd este 7 órától. Operett és kabaré est lesz ez két részben. Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Szirmai Albert legszebb dalai, kuplé és kabaré jelenetek, a Szenes embertől a Marica grófnőig, prózák, novellák, vallomások, zene, ének, tánc, humor. A kabaré jelenetek mellett gyönyörű operett melódiákkal teszik felejthetetlenné az estét. Felcsendülnek híres lágerek a Marica grófnő, a Csárdás királynő és a Mágnás Miska című operettekből is. Fellépnek Nyertes Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Cető Fritz Éva, Egyházi Géza, Cető Roland és Várfi Sándor. Az operett est tehát Kiskullacházán a Petőfi Művelődési Központban zajlik majd szeptember 16-án szerdán este 7 órától. További információt a kisdunamente.hu oldalon olvashattok.

0: Délben hír összefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig szó lesz majd arról, hogy augusztusban csillaghullást és napfogyatkozást is láthatunk majd.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül? Toldi Medical. Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Szigetszentmiklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő út 120 alatt. Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szentmiklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Enyhül a forróság, csökkent az infláció. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a KSH legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyrosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csaknem 1500 ellenőrzést végeztek, minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedtek a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzés részeként. Csak nem 60 embert elfogtak, 29-et előállítottak, 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott razziák a következő hetekben is folytatódnak. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hív a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható, a Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és 3 diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 000 embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek, a Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést, a leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be, korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét.
6: Időjárás.
7: Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: LakiHegyRádió.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatos a haladás a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán, valamint a Kántor úton és a Gerinc úton is. Továbbra is lassú haladásra és torlódásra készülhettek a Gyártelepi hévátjárónál, a Csépi úton folyamatos a haladás, és nem látok fennakadást Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton sem. A Soroksári út, Haraszti út és Grassalkovics út is jól járható, jól lehet haladni az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett, és nincs torlódás a Nullás déli szektorában sem. A második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán a Lámpás utca és a Szabadság utca között viszont sűrű a forgalom. Nem látok fennakadást Csepelen a Kossuth-Lajos utcában és a Tellerede úton sem. A hatos úton az M0-ás közelében ugyancsak folyamatos a haladás. Csepelen rendőri jelenlétre számíthattok a Határ utca és a Késmárki utca találkozásánál. További jó utat kívánok mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
8: Augusztus 7-e van péntek, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Petró Koresz, és augusztusban bizony érdemes lesz az égre nézni, hiszen lesz majd csillaghullás és napfogyatkozás is. Ezekről beszélünk majd hamarosan itt a Lakihegy Rádióban.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő és igazi energiatakarékos programot ajánl a Green Dex. Augusztusban nem csak a Perszeidák meteorrajt csodálhatjuk meg az éjszakai égbolton, de részleges napfogyatkozás is látható lesz Magyarországon. Augusztus 12-én különleges égi jelenség változtatja meg néhány percre Európa egyes térségeinek esti fényviszonyait. A teljes napfogyatkozás közvetlenül napnyugta előtt következik be, ezért a megfelelő helyen tartózkodók rövid időn belül kétszer élhetik át az alkonyatot, olvasható a BBC-n. Az első sötétedést nem a lenyugvó nap, hanem a hold árnyéka idézi majd elő, amikor a hold teljesen eltakarja a napkorongot, a nappali fény hirtelen elhalványul, a táj színei megváltoznak, a levegő hűvösebbé válhat, az állatok pedig úgy viselkedhetnek, mintha valóban beköszöntött volna az este. A teljes fázis után a napfény fokozatosan visszatér, nem sokkal később azonban a nap valóban a horizont alá bukik. Ez a kettős sötétedés adja az esemény különlegességét. Néhány percen belül kétszer változik meg látványosan az égbolt és a környező táj. Ehhez sajnos Magyarországon nem lesz szerencsénk, de azért itthon is megcsodálhatjuk majd a jelenséget. Innen folytatjuk hamarosan.

Témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy augusztusban csillaghullás és napfogyatkozás is lesz majd augusztus 12-én. Idén Európa ismét teljes napfogyatkozásra készül, hazánkból azonban csak részleges takarás lesz látható. A hold a napnyugta előtti órákban fokozatosan a nap elé kerül, Budapesten pedig várhatóan 19 óra 56 körül éri el a jelenség a maximumát. Ekkor a napkorong hozzávetőleg 56%-át takarhatja el. A teljes napfogyatkozás sávja a Föld északi térségeiből indul, majd Grönland keleti partvidékét érintve Izlandon, Észak-Spanyolországban és a Baleár-szigeteken halad át. Magyarország kívül esik ezen a keskeny területen, az esti részleges napfogyatkozás azonban derült időben így is látványos lehet. A magyarországi megfigyelés külön érdekessége, hogy a nap már alacsonyan jár majd a nyugati jégbolton. Emiatt érdemes olyan helyet választani, ahonnan akadálytalan kilátás nyílik a napnyugta irányába, tehát lehetőség szerint sík területet. Magyarországon teljes napfogyatkozásra ezt követően hosszú ideig nem nyílik lehetőség. A teljesség sávja a számítások szerint 2081. szeptember 3-án halad át ismét Magyarország felett.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
2: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
1: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
2: Kedden este 8-kor. A hírek után.
1: FM 107.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljes

0: programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualendráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualend!
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ütemezetten halad a gyártelepi hévátjáró felújítása. A H6-os hév Sziget-Szent Miklós gyártelep állomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Perticsné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
4: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll, ugye ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelenállás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén, várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
3: Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napirendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti. A Taksony LKE10 előépítési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál Sziget-Szentmiklósi programjaira. A többnapos rendezvény sorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gálaműsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádióknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
5: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest_ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Témánk továbbra is, hogy augusztus 12-én ismét lesz majd napfogyatkozás, ami Magyarországról nem lesz teljes, de a show tovább folytatódik napnyugta után. Ugyanazon az éjszakán a Perszeidák meteorraja is aktív lesz, így tiszta égbolt esetén a napfogyatkozást meteoreső követi. A vidéki környezet ebből a szempontból kedvező lehet, mivel kevés a zavaró fényforrás. Az alacsony fényszennyezésnek köszönhetően a halványabb meteorok is könnyebben észrevehetők majd. A nap megfigyelése ugyanakkor kizárólag tanúsított napszűrővel, vagy kifejezetten erre a célra készült napfogyatkozás néző szemüveggel biztonságos. Szabad szemmel, napszemüvegen, fényképezőgépen, vagy nem megfelelő védőeszközön keresztül a napban nézni súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat. A napfogyatkozás és a csillaghullás is számos programot ígér, például a Hortobágyi Nemzeti Park több helyszínen és formában várja a látogatókat egy kis éjszakai csillaglesre.

Programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Augusztus 20-án Szigetszentmiklóson a Szent Erzsébet térre várnak szeretettel mindenkit, államalapító Szent István király napja alkalmából. Este 7 órakor kezdődik az ünnepi műsor és a kenyérszentelés. Ekkor köszöntőt mond Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere. Ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál, református lelkész áldja majd meg. Utána pedig megnézhetitek a Szabad Madár című zenés tisztelgést Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madár Színház művészeinek előadásában. 20 órakor pedig kezdődik a nemzetközi gála műsor. Színpadra lépnek majd Csille, Grúzia, Görögország és Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes. További információt az ünnepi műsorral kapcsolatban a summerfest.ssm.com oldalon találhattok. Uh-huh.

0: Hamarosan hír összefoglaló következik itt a Laki Hegy Rádióban, a következő 60 percben pedig az aktuális filmes híreket hallhatjátok majd.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Enyhül a forróság, csökkent az infláció. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvíz ellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csak nem 300 féle ital közül közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. A helyi hatóságok szerint sárlavina zúdult le a tiroli Zillertal térségében, valamint több Salzburg tartománybeli településre.
8: Időjárás.
9: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél, délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható, a Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Megyünk tovább friss közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Azt látom a térképen, hogy a nullás déli szektora mindkét irányban jól járható jelenleg. Nincs torlódás a hatos úton az M0-ás közelében, és jól járható a Csepeli út is a Sziget-Szentmiklósi és a fővárosi szakaszon egyaránt. Ugyanakkor a Gerinc úton és a Gyártelepi hévátjárónál is torlódásra kell most számítanotok. Nincs fennakadás a Csépi úton és a Petőfi utcában sem Sziget-Szentmiklóson. A térkép szerint folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán, illetve jól járható Kiskullacháza útja is. Nincs fennakadás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem, a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán viszont a Lámpás utca és az Erdősor utca között most is sűrű a forgalom. Zavartalan a közlekedés Csepelen a Tellerede úton, de a Kossuth-Lajos utcában az Ady Endre út és a Szent Imre tér között zsúfoltságra kell számítanotok. Jó utat mindenkinek, óvatosan és nagyon türelmesen közlekedjetek!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Sziasztok, Delelő hallgatók! Augusztus 7-én pénteken a Delelőt hallgatjátok, a mikrofonnál pedig továbbra is Petró Karesz. Ebben az órában friss filmes hírekkel foglalkozunk majd. Szó lesz a legújabb romantikus komédiáról, amely augusztus közepén érkezik majd a hazai mozikba. Illetve azt is elárulom, hogy milyen filmeket nézhettek meg a következő napokban a Sziget-Szentmiklósi Nádasdi moziban.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A romantikus vígjátékok mesterének joggal kikiáltott Will Gluck újabb darabbal pályázik a Nagy nyári romkom címre, és a várakozások szerint a Csak egy éjszaka nem fog csalódást okozni. A cselekmény egy alternatív Amerikában játszódik, ahol a törvények értelmében a házasság előtti intim együttlét az év 364 napján illegális. Létezik azonban egyetlen éjszaka, amikor a korlátozást feloldják, ekkor a szinglik megrohamozzák a nagyvárosokat, hogy partnert találjanak. A Collider-nek adott interjújában Will Gluck elárulta, hogy azonnal megragadta fantáziáját Travis Brown eredeti ötlete, ami így foglalható össze, a bűn éjszakája komédiás köntösbe bújtatva. Az évek során több folytatást is megért Bűn éjszakája című thriller egyébként arról szól, hogy a jövő Amerikájában a kormányzat azzal vezeti le a társadalmi feszültségeket, hogy minden évben egy napig bármilyen bűncselekményt el lehet követni, nem jár érte büntetés. A rendező azonban nem akart disztópikus politikai szatírát készíteni, inkább az érdekelte, hogyan reagálhat az egyén egy ilyen bizarr helyzetre. Miközben New York városa egyetlen gigantikus buli helyszínné változik, a két főhős, Ellie és Owen pont az ellenkezőjét keresi, valódi, mély érzelmeket. A hazai bemutatóra pedig augusztus 13-án kerül majd sor.

filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, a Sziget-Szentmiklósi Nádasdi moziban augusztus 12-én szerdáig minden nap 17 órától megnézhetitek a Mancsőrjárat a Dino film című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Amikor egy varázslatos meteor zuhan kalandvárosba, szupererőt ad a Mancsőrjárat kutyusainak, így a csapat legkisebb tagjának, Skynak az új szupererő maga a valóra vált álom. Ám rosszra fordulnak a dolgok, amikor a kutyusok ősellensége kiszabadul a börtönből és összefog Victoria Vance-el, a meteormániás őrült tudossal, hogy ellopják a szupererőt és szupergonosszá változtassák magukat. Kalandváros sorsa forog kockán, a kutyáknak meg kell állítaniuk a szupergonoszokat, amíg nem késő, és Skynak meg kell tanulnia, hogy néha a legkisebb kutyú számít a legtöbbet. De a Nádasdi mozi augusztus 12-én szerdáig minden nap 19 órától vetíti a legújabb Pókember filmet is, a Vadonatúj napot, amely 12 éven aluliaknak nem ajánlott. További információt az aktuális filmekről és persze a vetítési időpontokról szokás szerint a nadasdifilmszínház.hu oldalon olvashattok. Jó mozizást mindenkinek, hamarosan friss térségi hírekkel megyünk tovább.

0: 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda. Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Népszerűvé vált az új közösségi stég Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Sziget-Szent Miklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi stég, a május 1-es sétány, a Gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségi stég nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
8: Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakítás is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
7: Nem mindenki fogadta pozitívan a Sziget-Szent Miklósi tanösvényen alkalmazott gyöngykavics szórást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklósi irodájának vezetője hozzátette, a burkolat talajstabilizációs célt szolgál. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel érintett terület Natura 2000-es védettség alatt. Ezért a tervek kidolgozása során egyeztettek a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Kiemelte, bár a gyöngykavics alkalmazásával nem mindenki elégedett, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ez bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak.
8: Pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szó. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
7: A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén, erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórázon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár

0: közösségi házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Tom Hanks 3 mozifilmen át alakította a Dan Brown bestsellerének főszereplőjét, Robert Langdon professzort, és úgy tűnik, hamarosan más veszi át tőle a stafétát. A Netflixnél már előkészületben van a legutóbbi Langdon regény, a Titkok titka adaptációja egy sorozat formájában, amelyre úgy tűnik megtalálták a megfelelő színészeket is. A Deadline hozta le a hírt exkluzív cikkében, amely szerint két színésszel már folynak is a tárgyalások, hogy a főszerepeket alakítsák a Titkok titka sorozatban. A hír szerint Robert Langdon szimbólumkutató szerepére az Aranykor sorozat sztárja Morgan Spector a jelölt, míg a tudós Catherine Solomon szerepére Rebecca Holt szemelték ki, írja a Widescreen. A lap kitér arra, hogy Spector bevonása egy ekkora főszerepre nem befolyásolná az Aranykor következő évadát az HBO-n. A két sorozat forgatását úgy időzítenék, hogy a színész mindkettőben szerepelhessen. Dan Brown bestseller regényeit, mint a Da Vinci Code és az Angyalok és Démonok korábban Tom Hanks főszereplésével adaptált a mozifilmekké Ron Howard nagy sikerrel. Az utolsó film a 2016-os Inferno volt, már mérsékeltebb sikerrel, és ott Langdon professzor be is fejezte a mozis pályafutását. Egyúttal Tom Hanks sem tért vissza többé a karakterhez.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A színész szakma egyik legnagyobb kihívása sokszor nem is maga a forgatás, hanem az elengedés művészete. Ezzel a problémával szembesült Daisy Edgar Jones is, a Normális emberek és a Twisters sztárja, aki Jane Austen klasszikusa, az Értelem és érzelem legújabb filmadaptációjában alakítja a főhőst, Elinor Dashwoodot. A színésznő egy interjúban elárulta, hogy hónapokkal a munkálatok befejezése után valósággal megőrült, mert kényszeresen agyalni kezdett az egyik jelenet miatt. A színésznő úgy érezte, másképpen kellett volna megtagadni a jelenet lényegét, és olyan sokat rágódott rajta, hogy még álmodott is vele. Végül felhívta a rendezőt, és arra kérte, hogy forgassák újra a jelenetet. A rendező azonban megnyugtatta, hogy a vágószobában látottak alapján minden tökéletesen sikerült, így nincs szükség pótforgatásra. A színésznő utólag elismerte, hogy amikor végül megnézte a kész produkciót, már eszébe sem jutottak a korábbi aggodalmai, és teljesen elégedett volt a végeredménnyel. Edgar Jones utólag higgadtan elemezte, mi okozhatta a problémát. Rájött, hogy bizonytalanságát jó részt a technika okozta. A filmet celluloidra rögzítették, és jelenetenként mindössze 2-3 felvételre volt lehetőségük. Ez a feszített tempó komoly kihívás elé állította a színésznőt, és mivel a digitális munkarendhez volt szokva, úgy érezte, nem ártott volna még 5-6-szor nekifutni a jelenetnek. Az Értelem és érzelem hazai bemutatójára idén november 5-én kerül majd sor. Yeah. Melody Maker, 8 év, egy szimpa.

0: A legfrissebb filmes hírek után hamarosan térségi hír összefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül? Toldi Medical. 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Szigetszentmiklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő út 120 alatt. Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Népszerűvé vált az új közösségi stég Szigetszentmiklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Szigetszentmiklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi stég, a május 1-es sétány, a gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségi stég nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
8: Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
7: Nem mindenki fogadta pozitívan a Szigetszentmiklósi tanösvényen alkalmazott gyöngykavics szórást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklósi irodájának vezetője hozzátette, a burkolat talajstabilizációs célt szolgál. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel érintett terület Natura 2000-es védettség alatt áll. Ezért a tervek kidolgozása során egyeztettek a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Kiemelte, bár a gyöngykavics alkalmazásával nem mindenki elégedett, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ez bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak.
8: Pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet. Azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
7: Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szentmiklósi programjaira. A többnapos rendezvény sorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gála műsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
9: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
7: Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakörbe töltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozásra szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók. Módosul a halásztelki posta nyitvatartása. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt változik a halásztelki posta nyitvatartása. A Magyar Posta tájékoztatása szerint augusztus 8-án szombaton, valamint augusztus 21-én pénteken és 22-én szombaton a posta délelőtt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 20-án csütörtökön az ünnepnapon a posta zárva lesz. A Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a küldemények feladását és egyéb postai ügyeik intézését a módosított nyitvatartás figyelembevételével tervezzék meg. Kisebb változtatásokkal készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. A Sziget-Szentmiklósiak évről évre az NB1B-ben az egyik leginkább dicsért támadó rendszert alkalmazzák, azonban ebbe is kell időnként kicsit belenyúlni a vezetőedző dr. Nagy Ágoston szerint. A szakember elmondta, ahogy évről évre átalakul a keret, mindig csinálnak apróbb módosításokat, hogy igazodjanak az emberállományhoz. Hozzátette, a most következő felkészülési időszakban sem lesz ez másként, de nagy újdonságokra nincs szükség, mert ha jól csinálják, amit csinálnak, akkor az ellenfelek általában nem tudnak mit kezdeni vele.
6: Időjárás.
7: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat néhol a Dunától nyugati, délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk erős, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább már is itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás déli szektorában lassulásra kell számítanotok a Szeged felé vezető oldalon a Halásztelki szakaszon, úgy tudjuk baleset nem történt. Sűrű a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi és Fővárosi szakaszán is, és torlódásra számíthattok a Gyártelepi hévátjárónál. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
10: Lakihegy Rádió.
11: Helyben vagyunk.
10: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
11: 0620 95 95 107.
0: Sziasztok, delelő hallgatók! Augusztus 7-e, péntek van, és ez itt a Lakihegy Rádió, a mikrofonnál Petró Karesz. Hamarosan pedig kiderül, hogy itt a térségben hol lesz legközelebb lehetőség véradásra. Töltsétek velem ezt az órát is.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban egy programajánlattal. Egy igencsak sajátos alkotó műhely költözik Dunaharasztin a Laffert kúriába. Ez pedig a kreatív írás műhely tiniknek 13 és 17 éves kor között. Az alkotó műhelyben szó lesz majd a képi nyelvi megfogalmazások erejéről, a képregényírásról, a versekről, illusztrálásról, az alkotás nyelvi eszközeiről, valamint a dallamokhoz való szövegalkotásról. Augusztus 11-e és 13-a között zajlik majd az alkotó műhely 10.30 és 13.30 között. A háromnapos alkotó műhely tehát tiniknek szól 13 és 17 éves kor között. Az alkotásokat a 2027 áprilisában a Laffert kúriában tervezett könyvfesztiválon mutatják be a résztvevő diákok. Az írásműhelyt Fábián Ida, PhD, irodalomkutató, tanár és tréner tartja majd. További információért látogassatok el a Laffert kúria közösségi oldalára.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és itt a térségben legközelebb Szigetszentmártonban lesz lehetőség véradásra, mégpedig augusztus 18-án a Jókai Mór Művelődési Központban 14.30 és 18 óra között. A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. Vérátömlesztésre elsősorban a nagy vérveszteséggel járó balesetek sérültjeinek ellátásakor műtétek során van szükség, illetve számos súlyos betegség, mint a vérképzőszervi vagy rosszindulatú betegségek is jó eséllyel gyógyíthatók, azonban a kezelés során a betegnek folyamatosan vérkészítményeket kell kapnia. Ne felejtjétek tehát, nagyon fontos, hogy a nyári időszakban még többen vegyenek részt a véradásokon, hiszen ilyenkor nagyon sokan vannak szabadságon, és kevesebb a véradó. Tehát erre legközelebb augusztus 18-án lesz lehetőség, a helyszín pedig Szigetszentmárton, a Jókai Mór Művelődési Központ 14.30 és 18 óra között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Csilléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.

0: kedvezményeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Népszerűvé vált az új közösségisték Szigetszentmiklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Szigetszentmiklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségisték, a május 1-es sétány, a gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségisték nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
5: Közösségisték létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakítás is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
4: Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napi rendi pont Taksony település rendezés eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Módosul a halásztelki posta nyitvatartása. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt változik a halásztelki posta nyitvatartása. A Magyar Posta tájékoztatása szerint augusztus 8-án szombaton, valamint augusztus 21-én péntek és 22-én szombaton a posta délelőtt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 20-án csütörtökön az ünnepnapon a posta zárva lesz. A Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a küldemények feladását és egyéb postai ügyeik intézését a módosított nyitvatartás figyelembevételével tervezzék meg. A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén. Erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórházon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdíts el, hanem értesítse a Pestvár megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat

0: A délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivalók a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Ma egy hideg front hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarhatják majd gomoly felhők a térségben, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi, északnyugati szél sok felé megélénkül, megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak majd a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd délután 30-36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.

Már is folytatjuk a delelőt, mégpedig az aktuális orvos-meteorológiai infókkal. Ma egy hideg front érkezik, de az ország nagy részén még marad a kánikula, illetve a forróság. Emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszul lét, légzési nehézségek, fejfájás és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő a stroke és az infarktus előfordulásának valószínűsége. A trópusi éjszakák miatt pedig romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Az érkező hidegfront miatt ugyanakkor felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok. A szeles időben erős fejfájás is jelentkezhet, valamint kicsit ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűzőnapon álló zárt járműben továbbra sem. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A parlagfű pollen szemei sokfelé alacsony, helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Koncentrációjuk a következő napokban egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet.

0: Ez volt már a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jó pihenést kívánok mindenkinek a hétvégére. Találkozunk majd hétfőn ugyanitt, ugyanezekben az órákban. A hírek után pedig érkezik majd Petykó Ági. Töltsétek vele a következő 4 órát.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
7: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál, mély ponton van az infláció. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előreláthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg.
6: Időjárás.
7: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 3:03 és a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába lassú tempóra készülhettek az erős forgalom miatt az M6-os felhajtója és a Sziget-Szent Miklósi kihajtó között, illetve Gyál térségében az M3-as irányában, valamint az M5-ös kihajtójánál szintén lassú a haladás. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán is erős a forgalom, emiatt lassabban lehet közlekedni, aztán a Gerinc úton is erős a forgalom, sőt torlódás is van, ott a Tököli repülőtérnél található körforgalom környékén és a Gyártelepi hívátjárónál, ahol egyébként még zajlanak a felújítási munkálatok, ezért ott váltakozó irányban egy sávon halad a forgalom, jelzőlámpa irányítása mellett. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen erősebb a forgalom, úgyhogy ott szakaszos lassulás előfordulhat. Ezen kívül Szigetcsép előtt történt egy baleset, ez egy alsóbb rendű útszakasz, az 511-07-es egyébként. Nem látom, hogy fennakadást okozna, de vezessetek nagyon óvatosan. Visszatérve az 51-esre, Dunavarsány, Majosháza, Álfurka és Kisbullacháza térségében is jól lehet haladni. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620-95-95-107.
8: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, és igen, Ráczkevéről, az Aqualandből jelentkezem ma délután, ahogy azt ígértem nektek, és rengeteg vendégem lesz. Próbáljuk átadni majd nektek, hogy mi zajlik éppen a strandon, hiszen hamarosan érkezik majd, vagyis hát a délután folyamán ide az adásba is Szanék Balázs, aki Fölöskei Egészség Fesztivál tart a strandon, és hát mindenféle aktivitás lesz, de hogy pontosan mi, az is kiderül majd. Érkezik hozzám Seretje János wellness menedzser, aztán Gálóci Elek üzletvezető a Tóker csárdából, akivel autentikus vendéglátásról beszélgetünk majd, illetve Karcagi Sándor ügyvezető igazgató is a vendégem lesz, vele pedig a témánk felelősséggel a jelenért és a jövőért, zöld szemlélet, nem csak energia a válság idején, hát jó hosszú cím, de ezekről a témákról is beszélgetünk, és természetesen érkezik hozzám majd Emselmeci Julianna is, akivel az augusztusi programokat ismertetjük majd veletek. Csapjunk bele, tartsatok velünk, akár az éteren keresztül, de az még jobb lenne, ha eljönnétek személyesen, hiszen nagyon szuper kellemes idő van ma délután is.

0: FM 107 Lakjegy Rádió helyben vagyunk, annyira helyben, hogy itt ülök a vízibárban, Rácz Kevin az Aqualandben, irigykedjek, igaz? Hát tessék lejönni, és akkor tudunk személyesen találkozni, lehet jönni felfrissülni egy picit, és már meg is érkezett az első vendégem, M. Selmeci Julianna, a Rácz Kevei Aqualand termál és élményfürdőnek a kommunikációs vezetője. Hát Juli, ti már nagyon nagy szervezésben vagytok, hiszen ez a hétvége azért rengeteg programot tartogat. Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A strandidő továbbra is kitart szerencsére egy picit enyhébb formában, mint az elmúlt napokban ez tapasztalható volt. Hogy itt vannak nálunk ma is a fürdőzők és a vonzó szolgáltatások mellett, ami a csillogóvízű medencéket, csúszdákat jelenti. Programok már mai napon elkezdődtek nálunk. Külsős szervezésben most már évről évre visszatér hozzánk Canik Balázs és a Pölöskei Szörp csapata, egyben olyan kiállítók kíséretében és kíséretével, akik az egészséges életmódot bármilyen módon támogató szolgáltatásokat vagy termékeket promotálnak, bemutatnak, kóstoltatnak. És ugye a mozgás sem marad el, úgyhogy 10 órától itt már nagy aktivitás van nálunk, nem csak itt a vízirőpi medencében, a lápmezőkön és a kalózváros játékokon, hanem ügyességi játékok, különböző kóstolási lehetőségek. Én még henna tetoválást is láttam, tehát itt ez a strand feelinget ezzel lehet fokozni, de így a délután egyik kiemelt fénypontja az, amikor Canik Balázs tart egy edzést itt a medence parton, amit a mi strandolóink a medencéből őt lemásolva követve tehát edzhetnek vele egy nagyon jó, különleges hangulatú körítésben.
0: Ilyenkor az jut eszembe, hogy Eszter akkor ma szabadságon van, aki egyébként nálatok ugye a vízi aerobikot szokta tartani?
1: Nem, Eszter nincs szabadságon, ő is jön standard módon minden hétköznap 15 órakor, tehát érdemes mindig itt a vízirőpi medence környékén őt megkeresni, illetve hétvégén is mindig itt van velünk, akkor két időpontban szokta megtartani ezeket az aquafitness edzéseket, azért mondom, hogy mikor 15 és 16-30 órakor. Úgyhogy ez most egy igazi extra feltét, ezt a napot ennek szenteltük, mint mondtam, ez évről évre ismétlődő program, és szeretik a strandolóink, mert azért Canik Balázzsal találkozni, beszélgetni és vele együtt edzeni, az egy kuriózumnak tekintető.
0: Ez így is van, és bíztatnék mindenkit erre, hiszen egyébként Balázs nagyon közvetlen és jó fej, és szereti is egyébként az embereket, sőt, beszélgetni velük, kicsit kontaktba kerülni mindenkivel, szóval tényleg csak ajánlani tudjuk mindenkinek. Innen folytatjuk a beszélgetést M. Selmeci Juliannál.

0: FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Emselmeci Juliannával folytatjuk a beszélgetést. Arról már volt szó, hogy Czanit Balázsék itt vannak ma egy ilyen nagyon szuper egészségi sportnappal. Várják a hozzátok látogatókat itt az Aqualandben. Na de mi a helyzet úgy a hétvégével összességében?
1: Büszkén mondhatom, hogy nálunk minden hétvége egy külön programcsomag, és ezért is büszkeséget tölt el, mert visszajáró partnereink jönnek hétvégente szórakoztatni a vendégeket, illetve azok a kollégák, akik a szórakoztatással foglalkoznak, ők is rendre helytálnak. És mivel újra strandidő, tehát folytatódik a strandidő, ez majd később egy másik témánál nagyon fontos lesz, hogy a strandidő jelentősége és a napsütés és a jó idő jelentősége a hétvégeink sikerességében az nagyon-nagyon lényeges. De most így az augusztus 8-ai, 9-ai hétvégén a már jól megszokott színvonalas programjaink mellett, mint az Aqua Fitness, a Báb Színháza medence partján, az animációs játékok és a vízimozi, két kiemelt eseményünk lesz szombaton, egy és vasárnap egy, tehát így jön ki a 2-1-1. 8-án szombaton az országos vízipisztoly csata megrendezésére kerül sor a Magyar Fürdőszövetség szervezésében, és mi benne vagyunk abban a 41 fürdőben, vagy a 41 fürdő között, akik holnap aktívan online csatlakozással megkísérelnek egy korábbi rekordot megdönteni egy együttesen, ezt majd később kifejtjük. És vasárnap pedig egy új partnerünk fog bemutatkozni nálunk, Joe Játék Szigete. Egy nagyon helyes, vidám, sokoldalú úriember érkezik hozzánk az asszisztensével, akik délelőtt 10 és délután 5 óra között nagyon sok aktivitással készül itt a strand területén. Eszközöket hoznak, csirkedobó verseny lesz, óriás labdázás, és olyan vízenjárás, vízenfutás, de még a játékok között is fogja aktivizálni a strandolóinkat akár egy közös nyári neotonsláger eléneklésével, tehát civil életben vőfély, és ezt a szuper képességét átültette a strandos környezetbe, úgyhogy Joe-val 10 és 17 óra között nem fognak unatkozni a strandolóink vasárnap.
0: Hát ez nagyon jól hangzik, kíváncsi lennék erre a csirkedobó versenyre, még mielőtt bárki megijedne, nem élő csirkékről van természetesen szó, hanem gondolom ilyen gumicsirkékről. Hát ha tetszik a kínálat, akkor gyertek el ezen a hétvégén is, de hogy milyen programok várnak még titeket augusztusban, és holnap hogy telik majd ez a bizonyos rekord kísérlet, és hogyan lehet vízipisztolyt csatázni, ezzel jövünk majd a térségi hírek és infok után Emselmeci Juliannál.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lökény Rádió FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze.

0: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztén és Szigetszent Miklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztén a Főút 120 alatt. Szigetszent Miklóson, a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
1: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
2: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
3: Skoda. Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklósi programjaira. A többnapos rendezvény sorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gála műsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
6: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
5: Idén is nagy sikert aratott a Gas & Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas & Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues BR Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Gas & Roll Fest előkészítését.
7: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több résztvevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
5: 6. helyen zárt a közönség szavazáson a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. Lezárult az ország iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönség szavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola pedig a közönség szavazás eredményeként a 6. helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítésért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét

0: zenekedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A nagy sikerű Meztelen igazság című előadás után ismét Dunaharasztira látogat a Lilium produkció. A színtársulat augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól a Hőhullám zenés végjátékkal áll színpadra a Laffert kúriában. A közönség 4 középkorú barátnővel ismerkedhet meg, akik fiatalkorukat szeretnék megidézni egy spanyol tengerparti nyaralással. Az utazás során azonban nem csak a hőséggel, hanem saját problémáikkal is meg kell küzdeniük. A darab a változókor nehézségeire és a férfiak támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet, de humoros helyzetekből sem lesz hiány. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a www.dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Valaki egy rádió helyben vagyunk, Ráckevéről, az Aqualandből jelentkezem, hogyha netán itt vagytok, vagy készültök, akkor a vízibárnál találtok meg minket, és azért beszélek többes számban, hiszen M. Selmeci Juliannával, az Aqualand kommunikációs vezetőjével beszélgetünk most a hétvége, és majd az augusztusi programokról is, és hát egy rendkívüli eseményen lehet részt venni holnap délután, de majd a pontos dátumokat Juli mindjárt elmondja nektek. Ha még él bennetek a gyerek, vagy még gyerekek vagytok, akkor tessék jönni vízi pisztoly csatázni, mert ez lesz holnap, ami egyben egy rekordkísérlet is, hogyha jól mondom.
1: Tökéletesen összefoglaltad, Ági. Én azt mondom, hogy fürdő témában tökére fejlesztetted a tudásod, és mindig olyan szépen, gyönyörűen felkonferálod az adott témát, és nagyon pontosan. Tehát az országos vízipisztoly csata fogalmával valószínűleg találkozhattak már a ti hallgatóitok is, hiszen a Magyar Fürdőszövetség 2023 óta szervezi meg a tagsága bevonásával ezt az országos rendezvényt. 2023-ban 37 fürdő csatlakozott ehhez az aktivitáshoz, amit úgy kell egyébként elképzelni, hogy megvan hirdetve egy konkrét nap, ez most idén augusztus 28, ezen belül megvan hirdetve egy konkrét időtartam, ami nem túl hosszú, 14 óra és 14 óra 15 közötti időtartam. Tehát ebben a 15 percben idén az ország 41 fürdője egy időben, egy internetes kapcsolaton keresztül, amit már jóval előtte, tehát több mint fél órával előtte létrehozunk, csatlakozunk, és a Palatino strandon lesz egy óriás kivetítő, ahol maga a Fürdőszövetség főszervezőinek, tehát főszervezősége, illetve a rekordkísérletet hitelesítő személyek jelen lesznek. És 14 órakor egyszerre mind a 41 fürdőben a 3-2-1-re elindul a folyamatos vízipisztolyozás az arra kijelölt helyen. Ennek előkészületeit mi már holnapi napon 12 órakor a kollégákkal elkezdjük. A vendégeket mindig biztatjuk, hogy tessék megérkezni kényelmesen délelőtt, leteríteni a plédet, aklimatizálódni, informálódni, hogy mégis hol van a helyszín. Aztán mi egy órakor egy sárga szalaggal el fogjuk keríteni, illetve minden fürdő így fog tenni, hogy azt a területet, ahol konkrétan a rekordkísérletben résztvevők fognak vízipisztolyozni, azt egyértelműen jelöljük. Nekünk ez a családi és gyerekmedencénk lesz rögtön, ahogy bejönnek a kapuna a kedves vendégek. Kalózváros medencének szoktuk hívni, illetve a Vízigomba medencéje. És aztán 13 óra 30-kor megkérjük a vendégeinket, hogy mindenki jöjjön ki ebből a bizonyos medencéből, felkerül a sárga szalag, és akkor a segítőink olyan formán engedik vissza azokat a kedves vendégeket, akik szeretnének ennek a rekordkísérletnek a részesei lenni, hogy egy papírkarszalagot helyezünk fel a kezükre, és így visszaengedjük őket már vízipisztollyal a medencébe. A karszalag előzetes és utalagos leszámolásával tudjuk mi a jegyzőkönyvben feltüntetni, hogy nálunk hány vízipisztolyozó volt a medencében.
0: Igen, és a kérdés rögtön, hogyha valakinek nincs otthon vízipisztolya, attól hozzon magával, tud vásárolni, vagy hogy lehet erre felkészülni?
1: Köszönöm a bónusz kérdést. Hozzon mindenki, az a tuti, meg most már tényleg a picitől akár a gombócartúr csokiai, tehát itt is olyan jópofa vízi ágyútól kezdve a gyerekek aztán felszerelkezve jönnek, de ha otthon marad, akkor sincs gond. Recepciónkon is kapható kaphatók kis vízipisztolyok, illetve a strandon közepén van egy strandcikkárus, ő holnap kifejezetten készül erre az alkalomra, úgyhogy lehet válogatni, és még egyébként az itt megvásárolt vízipisztolyokkal egész nyáron bárhol is, az ország bármely fürdőjében lehet vízipisztolyozni.
0: Még azért a számok mellett nem tudok elmenni, még ez talán gyorsan belefér ebbe a megszólalásba. Mi a rekord, amit meg kellene dönteni idén?
1: 2023-ban ez a 37 csatlakozó fürdő összesen 5900 főt tudott úgy aktiválni a strandolók közül, akik vállalták, oda mentek, ugye, és ebben a negyedórás időtartamban akkor is ugyanígy volt, hogy 14 és 14-15 között egyszerre a 37 fürdőben 5900 ember vízipisztolyozott. A fürdők közül Hajdúszoboszló volt az, ahol a legtöbb vízipisztolyozó volt az adott időpontban az adott helyen, ez 1200 főt jelentett. Ugye itt zárójelben megegyezzük, hogy ugye ők egy nagy fürdő, és ez nem is kérdés, hogy mindig is egy nagy fürdő lesz az egyéni rekorddel, és mi szívből örülünk és gratulálunk, hiszen ez az 5900 összlétszámú szám, és az 1200 fő, ami a fürdőnkénti első hely lett, ez valóban egy bejegyzett rekord lett. És akkor még annyit mondani kell nagyon röviden, hogy 2024-ben, és akkor itt jön a strandidő jelentősége, jó idő volt, viszont nem tudtuk megdönteni a rekordot, mert csak 5500-an, csak 5500-an jöttek össze, tehát 400 fővel elmaradt. A tavalyi évben viszont teljesen elmaradt a strandidő, tehát előtte való nap kellett lemondani a rendezvényt, és ott ugye megszoktuk már, hogy az ország egyik felén nyár van, a másik felén tél, de 2025-ben az egész országot valami hideg front és csapadék zóna lepte el, úgyhogy azt felfüggesztettük. De hát holnapra jó időt mondanak, ma megvolt a főpróba, mindig tartunk pénteken egy főpróbát, már megküldték a jegyzőkönyvet, este érkezik a holnapi Zoom link. Úgyhogy igazából nagyon izgatottak vagyunk minden 41 fürdő, hogy holnap újra megkísérelhetjük, hogy esetleg ezt az 5900-as számot átlépjük, és egy újabb rekord születhessen.
0: Legyen így, gyertek minél többen. Innen folytatjuk a beszélgetést Emselmeci Juliannával.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk Emselmeci Juliannával, a Ráckevei Aqualen termális élményfürdő kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A hétvégéről, a vízipisztolyozás és rekorddöntésről már nagyon sokat beszéltünk. Még egy kicsi időnk maradt, azért az augusztusi programokból egy ilyen zanzásított, lényeget kiemelős összefoglalót, Juli, ha kérhetnénk tőled, mikor érdemes hozzátok jönni, bármikor igazából.
1: Igen, akkor megragadom az alkalmat, hogy feldobtad a labdát, tehát hozzánk érdemes hétfőtől vasárnapig jönni, hiszen hétköznapokon is, akik a nyugodtabb strandolást preferálják, ajánlom a hétköznapokat, amúgy a vízibárunk és a zene és egy csomó körülmény akkor is adott ahhoz, hogy egy pezsgőbb élményben legyen részünk, de valóban a hétvégék azok, amiket inkább megpakolunk programokkal. Az augusztus 20-át szeretném kiemelni. Ez egy olyan nap nálunk is, amikor nem megyünk el szó nélkül a nemzeti ünnepünk mellett, és beemeljük mind a szaunák világába, a szauna programok közé ezt a tematikát. A vendéglátás is reflektál majd, főleg az autentikus hangulatú és a magyaros ízeket preferáló tókercsárdánk fog kiemelt ajánlatokkal készülni. De ez is egy kezdődő hagyomány, hogy egy mazsorett csoport, a Csiribiri mazsorett csoport, akik Makács, Szigetbecse, Ráckeve, tehát a környező települések gyerkőceiből épül vagy áll össze, és nagyon agilis tanítónők, most már jó sok éve civilként gyerekeket tanítják, és fellépnek gyönyörű ruhákban, és nekik van egy ilyen magyaros menet táncuk, amit most, ha minden igaz, akkor második alkalommal hoznak el ide a strandunkra, úgyhogy ilyenkor a botokkal, pártába, piros-fehér-zöld ruhába, fekete csizmába nagyon látványos menettáncot fognak bemutatni a strand területén.
0: És ez egy hosszú hétvége, tehát ebbe azért nagyon sok program belefér, gondolom esti bulira is lesz majd lehetőség.
1: Igen, ugye a 20-a az hétköznapra esik, és ahogy mondod, a hosszú hétvége az 22-e szombatot jelent a mi esetünkben, és az egy nagyon jó dátum, hiszen a hallgatóink emlékezhetnek arra, hogy júniusban volt egy Back to Pool rendezvényünk, hiszen kihirdettük a nyári szünetet, itt már beindult Szanék Balázs, úgyhogy belehúzok. De ugye hamarosan becsengetnek, ezért mi Back to School partit tartunk. 22-én érkezik New Week, és aztán az esti, késő esti órákban DJ Hajas, ami újítás lesz ez alkalommal, hogy a Karakalla medence helyett most ebben a szuper vízibárban fogjuk a program helyszínét fókuszálni. Tehát kicsit ilyen boiler room, picit medencés parti, de aki a fancy pálmafás ingét szeretné felvenni, és egész este koktélodni szeretne itt a szárazföldi tánctéren, megteheti. Tehát ezt újra hangoltuk, újra gondoltuk, vízibár és környéke, medencében vagy azon kívül, New Week-kel, 22-én szombaton.
0: Minden további információkért pedig keresétek az Aqualennek a közösségi felületeit, vagy a weboldalát. Úgyhogy most átadjuk a szót igazából Szanik Balázsnak, aki majd érkezik hozzánk, természetesen megtornáztatta az embereket. Juli, nagyon szépen köszönöm, és hát kitartást a nyár hátra lévő részéhez.
1: Nagyon köszönöm, és köszönjük a Lakihegy Rádiónak az egész nyári, aztán az egész éves együttműködést. Mindig örülünk, ha itt vagytok, és köszönjük még egyszer.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ kért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow, Aqualand.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál. Mi ponton van az infláció? Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavíz gyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előre láthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg.
4: Időjárás.
5: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 4 óra után is kezdjünk közlekedési információkkal. Nagyon erős a forgalom a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába. Az M6-os felhajtója és tulajdonképpen a Dunaharaszti kihajtó között szakaszos lassulásra készüljetek, illetve az M5-ös lehajtója előtti részen is torlódás van, meg persze Gyál térségében az M3-os irányába. Egyébként az M5-ös lehajtójánál rendőrök is is vannak. Torlódás van a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán, illetve a Csepeli úton is erős a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába, a Nullás előtti részén torlódásra készüljetek. A gyártelepi hívátjárónál még zajlik a felújítás, váltakozó irányban egy sávon lehet közlekedni, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, és bizony nagy a torlódás a Műúton is, a Gerinc út végénél és ott a bevásárlóközpont környékén is. Ezen kívül a Csépi út két végénél is lassú haladásra készüljetek. Az 510-es jelen pillanatban még jól járható Taksonynál és Dunaharasztinál is, az 51-esen viszont már szakaszos lassulásra kell készülni az erős forgalom miatt. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kispullacháza térségében teljesen jól lehet haladni, ettől függetlenül vezessetek nagyon-nagyon óvatosan. További jó utat kívánok mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
7: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
6: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Ráckevéről, az Aqualandből jelentkezem, és szépen sorban érkeznek hozzám a vendégek. Ebben az órában például Karcagi Sándor ügyvezető igazgató úrral beszélgetek majd, méghozzá felelősséggel a jelenért és a jövőért, zöld szemlélet, nem csak energiaválság idején kiderül, hogy ők mit tudnak megvalósítani, mit lesznek a fenntarthatóságért, és egyébként milyen zöld újítások vannak itt az Aqualand területén, milyen a vízgazdálkodásuk, és sok minden egyéb más dolog is szóba kerül majd. Hozom a legjobb zenéket, Kygo és Khalid közöse, ez a Save My Love, amivel már is kezdünk.

0: FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és már itt is van a következő vendégem, Karcagi Sándor, a Ráckevei Aqualand termális élményfürdőnek az ügyvezető igazgatója, akivel most egy picit a jelenért, a jövőért, a zöld környezetért és a zöld szemléletért. Ez a címe igazából a beszélgetésünknek, hiszen hát a csapból is az folyik, és saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy milyen szintű energiaválság van. Most gondolhatunk a vizekre, az áramellátásra, és hát itt felmerül a kérdés, hogy ti mit tettetek azért, hogy egy picit mondjuk az energia felhasználásotokat csökkentsétek?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, egy fürdő üzemeltetése jelentős víz- és energiafelhasználással jár, úgyhogy mindenképpen érintettek vagyunk az egész történetben. Úgy, ahogy véleményem szerint minden egyes személy az országban, aki fogyaszt és bármilyen módon létezik ugye a közösségben. Tehát rendkívül magas a környezetünkhöz képest, vagy a környéken a víz és az energiafogyasztásunk, amelyet minden erőnkkel azon voltunk, hogy igyekezzünk csökkenteni, ahogy a kormányzat és a hatóságok ezt kérték is a nagyfogyasztóktól, illetve minden érintettől. A részünkről jó hír az volt, hogy ugye négy saját kulttal rendelkezünk, így a hálózati ivóvizet egy cseppet sem fogyasztunk, hiszen a saját kutyaink látják el a létesítmény teljes szükségletét. Energiafogyasztás tekintetében pedig egy megavatos fogyasztásunk van, ami azért jelentős. Arra büszkék vagyunk, hogy a körülbelül 13 évvel ezelőtt megkezdett fejlesztések eredményeként ennek a 10%-át saját magunk, illetve a napelem állítja elő. Úgyhogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt az arányt a továbbiakban sikerüljön bővíteni, és minél inkább kevesebb lábnyomot hagyjunk, vagy szükségletünk legyen az energiát illetően a hálózatról.
0: Van olyan szolgáltatás egyébként, amit leállítottok, másképp üzemeltettek, mint egyébként megszokták az ideérkező vendégek?
1: Természetesen a legnagyobb fogyasztókat vettük górcső alá, úgyhogy a Csúszda Park, a medencéhez kapcsolódó élményelemek üzemeltetés és a szaunák működtetése a legnagyobb fogyasztóink. Mind a három területen intézkedéseket hoztunk, és a kritikus időszakban 17 órát követően az zárásunkig ezeket a szolgáltatásokat jelentős mértékben korlátoztuk, vagy pedig ki is iktattuk teljes egészében.
0: És a hallgatóink hol tudnak arról tájékozódni, hogy van-e olyan, amikor mondjuk például egyáltalán nem tudnak szaunát használni? Van-e ilyen időszak?
1: A gyógynövényes szaunát kapcsoltuk le, erről természetesen tájékoztatást adtunk ki a közösségi oldalakon, az online felületeken is, a helyszínen is a vendégeink részére. De mind a három korlátozó szolgáltatásról részletes tájékoztatást adtunk. Igyekeztünk ezeket a határozatokat úgy meghozni, vagy szükségleteket, hogy a vendégeink biztonságát egyáltalán ne érintsék, és a komfortérzetét és a minőség szolgáltatásának színvonalát ne, vagy csak minimális mértékben korlátozzák.
0: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Karcagi Sándor ügyvezető igazgatóval.
2: I'm

0: a Kihegy Rádió helyben vagyunk, Ráckevéről az Aqualandből jelentkezem, és Karcagi Sándor ügyvezető igazgatóval beszélgetünk, felelősséggel a jelenért és a jövőért ez a címe, vagy ezt a címet adtuk neki igazából. Milyen zöld szemléletet követtek ti itt az Aqualand területén, mert azt tudjuk, hogy ti nagyon fontosnak tartjátok ezt.
1: Tulajdonképpen 22 évvel ezelőtt már egy kiemelt szempont volt a tervezésnél, és úgy alakítottuk ki a leendő beruházások helyszínét, hogy ne érintsen zöld területeket, tehát fákat, növényeket, vagy a legkisebb mértékben. És hát természetesen rengeteg növényt és zöldet ültettünk a környezetbe és a területre. 21 évvel ezelőtt megkezdtük a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését, valamint ennek a préselését, hogy minél kisebb mértékű legyen az elhozott hulladék térfogata és mennyisége. Ezen kívül a vízfogyasztásnál nagyon odafigyelünk, hogy minél inkább visszatudjuk, tehát minél tudjuk hasznosítani és újrahasznosítani a megtermelt vizet, ugye az élővilágba kijutatva kizárólag olyan állapotba kerüljön, amely elfogadható és a környezet megfelelő biztonsággal képes fogadni.
0: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést, Karcagi Sándor ügyvezető igazgató.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye

0: működést veszélyezteti.
1: Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakör betöltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozást a szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók. 5 nap alatt járták körbe a földet a sziget-szentmiklósi táborozók. A sziget-szentmiklósi család és gyermekjólét intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszországba, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint mediterrán tájakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza. Iskolakezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15.000 forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Sziget-Szentmiklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. Augusztus 16-án a Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Augusztus 17-én a Párnográsztat koncertet, majd egy nemzetközi táncestel várják a közönséget. Augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekarat koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családokat a gyermekek Summerfestjére, ahol kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal készülnek. Bővebb információkért keressétek a summerfest@ssm.com oldalt. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra.
5: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, nagyon szerencsés vagyok, hiszen a mai délután Ráckevén az Aqualandben tölthetem, és próbáljuk nektek picit átadni a strand hangulatot, illetve néhány háttérinformációval is szolgálni, hiszen egy strandnak az üzemeltetése azért nem kis feladat. Mi, amikor idejövünk vendégként, akkor csak annyit látunk, hogy működik az összes medence, tudunk csúszdázni, mehetünk szaunázni, különböző aktivitások vannak, tornázhatunk, de hát a háttérben azért itt nagyon sok munka és embereknek az áldozatos munkája van ebben az egészben, és én Karcagi Sándor ügyvezető igazgatóval már a zöld gondolkodásmódról, az ő energiafelhasználásukról beszélgettem, viszont fejlesztésekről, amik idén történtek, azokról még nem. Tudnál erről egy kicsit mesélni?
1: Természetesen, és köszönöm a kérdést. A vendéglátó egységeinket fejlesztettük talán a legnagyobb mértékben, ezen belül a Tóker Csárda nevű éttermünket, itt egy új fedett, fűthető teraszt alakítottunk ki, cserépkályhát is helyeztünk be, aztán a kemencező, grillező fölé épült egy látványos, szép terasz, konyhatechnológiát fejlesztettük hűtő- és fagyasztókamrával. Ezek inkább háttérintézmények, de biztos vagyok benne, hogy a hozzánk betérő vendégek minőségét és a komfortérzetét javítani fogják. Ezen kívül a szálláshely szolgáltatásaink területén végzünk jelenleg is folyamatban lévő fejlesztéseket, beruházásokat. A kemping recepciója teljes mértékben megújul, kívül és belül egyaránt komfortosabb, látványosabb, szebb megoldásokat alkalmazunk, és energiatakarékos megoldásokat természetesen. Újabb parcellákat és utakat helyezünk ki teljes komforttal, tehát hogy közmű ellátottsággal fel lesznek szerelve ezek a parcelláink, úgyhogy igyekszünk minden területre egy pici fejlesztést biztosítani a vendégeink részére.
0: Ha már a kempinget említetted, ennek a kultúrája, ha gondolom én is hangosan gondolkodom, hogyha a fejlesztésekbe mentek bele, akkor ezek szerint nálatok ez ki van használva megfelelően, és még mindig sokan járnak kempingezni. Ez mennyire változott szerinted mondjuk a 90-es évek kemping hangulata, és mondjuk a mostani 2026-os, miben van a különbség például?
1: Úgy érzem, érintett vagyok, mert a családommal, gyerekkorommal rengeteget sátraztunk, és imádtuk ezt az egész dolgot, hiszen a szabadság, a természetközeliség és a fantasztikus együttlét az, ami meghatározza ezt a szálláshely típust. Nálunk a kemping 2010-11-ben nyílt meg, az őszintén szóval az első 7-8 év kinkeserves volt, amíg még nem voltak árnyékot adó fák, és ez a megfelelő környezet nem volt ismert, veszteséggel tudtuk csak üzemeltetni, úgyhogy erős kitartásra, küzdelemre volt szükség. Az első 8 év után ez megfordult, és onnantól már rentábilisabban működhet ez a szolgáltatásunk. És igen, átalakult, én azt látom, főleg a Covid tette rá a pontot az íre, amikor az emberek tulajdonképpen rá is kényszerültek, hogy minél inkább a természetbe és szeparáltan tudjanak kikapcsolódni, akkor került előtérbe ez a fajta pihenési lehetőség, és azóta tulajdonképpen a nyári időszakban érdemes parcellát foglalni, hogyha hozzánk szeretné jönni valaki.
0: Nézzetek utána, mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Karcagi Sándor ügyvezető igazgatóval.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, Karcagi Sándor ügyvezető igazgatóval beszélgetünk, aki természetesen a Ráckevei Aqualand termális élményfürdőnek az ügyvezető igazgatója, és az előbb a kempingezésről beszélgetünk egy picit, hiszen nálatok is van ilyen szolgáltatás, és még mindig sokan jönnek sátrazni, hogyha minden igaz. De hát én azt gondolom, hogy mindenkinek ki kellene legalább egyszer ezt próbálnia, mert mind a kettőnknek például ilyen gyerekkori élmények felsejlettek, hát én emlékszem rá, hogy külföldön heteket voltunk a szüleimmel, és hát én még emlékszem, hogy laborban fürödtünk, és hát messze volt mindenféle ilyen mosakodási és mosdóba járási lehetőség, viszont mostanában szerintem már a legtöbb kempingnél ezek is fejlesztve vannak. Hogy néznek ki nálatok, ha még valaki esetleg nem volt?
1: Valóban egyébként nálunk is hasonló volt, mert két hétre leköltöztünk Bulgáriába, és vittük a szőnyegpadlótól kezdve a gardróbszekre, hogy minden konzervekkel meg mindennel együtt. Ez átalakult egy picit a mai napra, tehát én azt tapasztalom, meg mindannyian a szakmában azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább rövidebb időkre foglalnak a vendégek utazás, és inkább többször mennek egy évben kikapcsolódni. De én úgy gondolom, hogy a mai kempingek azért már nagyon jól fel vannak szerelve. Nálunk is női, férfi természetesen zuhanyzók, mosdók, konyha, mosoda, tehát mosodai főzési szolgáltatás, grillezéstől a kávézásig, tehát természetesen éttermek, vendéglátóegységek, masszástól a szaunáig, minden elérhető ma már egy jól felszerelt kempingben, úgyhogy eléggé átalakult a kínálat, és hát ez nyilván a kereslet eredménye is.
0: Én egyébként javaslom a hallgatóinknak, hogy tényleg egyszer ki kell próbálni, mert ez egy teljesen más létforma, és amit meg fognak szerintem tapasztalni, hogy azok az emberek, akik kempingezni járnak, sokkal közvetlenebbek, nagyon hamar kialakul közvetlen jó beszélgetés, akár még a későbbiek folyamán baráti kapcsolat is, és hát olyan, mint egy ilyen mini külön városba érkezne egyébként az ember, szóval ajánlani tudom mindenkinek, és még az jutott eszembe, hogy tavaly, mintha lett volna szó arról, hogy szaunák fejlesztésében is gondolkodtok. Ez a projekt hogy áll?
1: Sajnos egy picit csúsztatnunk el rajta, kellett a projekten. Megkezdtük a tervezetését, és akkor a hatósági követelményrendszer elé kerültünk, hogy ember legyen a talpán, aki ezt képes végigvinni. Rajta vagyunk, és nem felejtettük el, mindenképpen szeretnénk megvalósítani, mert az igények azt mutatják, hogy szükség van több és nagyobb szaunára. Egy picit csúsztatunk el kellett, és más fejlesztéseket előtérbe helyezni.
0: És mi volt az akkor a más, ami előtérbe került?
1: A már felsorolt fejlesztéseken kívül még egy pályázati lehetőség teszi alkalmassá a csúszdaparkunk és a csúszdaparkunk fejlesztését egy új versenycsúszdával, ennek a tervezetését kezdtük meg. Aminek a közepén, illetve alatt lenne egy spraypark is kifejlesztve kisebb gyermekek részére. Ehhez kapcsolódóan mobilházakat és a megújuló energiát is teszünk a pályázatba. Bízunk benne, hogy ez sikerrel jár, és mindannyian élvezhetjük ezek előnyeit.
0: Legyen így, és reméljük, hogy be tudunk róla számolni már akár a legközelebbi alkalommal, ami nagy valószínűség szerint jövőre lesz. Karcagi Sándor, nagyon szépen köszönöm!

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: kenyérért, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál. Mély ponton van az infláció. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavíz gyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előre láthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg.
4: Időjárás.
5: Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra
6: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 5 óra múlt 3,5 perccel, és én továbbra is azt látom, hogy a Nullás Déri szektorán az M5-ös irányába az M6-os felhajtója és a Dunaharaszti lehajtó közötti szakaszon lassú tempóra kell készülni, illetve az M5-ös előtti szakasztól Gyál térségében az M3-as irányában szintén az erős forgalom miatt lassú a haladás. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán is erős a forgalom, de ott folyamatosan lehet közlekedni, viszont Lakihegynél lassú haladásra készüljetek. Torlódás van a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, ott a Lehel utca környékén, illetve a Gerinc úton is megy az araszolás, valamint a rávezető Massányi Károly úton is. Ezen kívül a Gyártelepi Hívátjárónál még tart a felújítás, váltakozó irányban egy sávon lehet közlekedni, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, úgyhogy ott is torlódásra számítsatok. Az 510-es Taksony Dunaharaszti térségében jól járható, sőt képzeljétek az 51-es is, bár ott azért élénkebb a forgalom, és délebbre Dunavarsány, Majosháza, Áporka, Kiskunlacháza térségében is én úgy látom, hogy jól lehet haladni. Még Csepelről annyit, hogy ott a Kossuth-Lajos utcában az erős forgalom miatt szintén lassabb tempóra számítsatok. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
4: Lakihegy Rádió.
6: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
6: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Remélem, hogy jól telik a napotok így péntek délután, és elkezdtétek ti is a hangolódást már a hétvégére. Hát én Ráckevéről, az Aqualandből jelentkezem, még mindig a vízibárnál találtok meg, és ebben az órában a sportról lesz majd szó, hiszen érkezik hozzám itt a kis kihelyezett stúdiónkban Szanék Balázs, aki egészségfesztivált rendez és viszel az ország különböző strandjaira. A mai napon Ráckevén tartózkodnak egyébként, és már volt egy jó kis vízi aerobik és egyéb más dolgok is, de mindenről ő hozza majd az információkat, úgyhogy tartsatok velünk, közben hozzuk a legjobb zenéket, és hamarosan érkezem Szanék Balázzsal.

0: FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk, Ráckevéről, az Aqualandből jelentkezem, a vízibárnál megtaláltok egyébként, és már itt is van a következő vendégem egyébként, ahogy ezt a bevezetőben is mondtam. Canik Balást köszöntöm nagy-nagy szeretettel, aki már itt a Ráckevei strandon, hát közel mindenkit megtornáztatott.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és igen, most egy nagyon szuper tornán vagyunk túl.
0: Hát óriási volt a hangulat egyébként, tehát nehéz volt így megállni, csak közben folyamatosan dolgom volt, hogy ne álljak be közétek. Hát rengetegen voltak, vagy vagytok itt igazából egy komplett csapat. Mi az, amit erre a roadshow-ra, erre a strand egészségi sportfesztiválra igazából hoztok magatokkal hétről hétre?
1: Igazán az egésznek az a cél, hogy mi azt szeretnénk, hogy minél több embert rávegyünk a testmozgásra és az életmódváltásra. És gyakorlatilag el köré építettük ezt az egész roadshow-t. Ugye viszünk különféle mozgástípusokat, amiket ki lehet próbálni, legyen ez vízben, szárazföldön, különféle mozgásokat ki lehet próbálni. Ezen kívül pedig készültünk különféle kezelésekkel, az egészséges életmód egyébként mágnesterápiával, minden ilyesmivel. Pontosan azért is, hogy valakinek esetleg van ízületi problémája, vagy oda szeretne figyelni, hogy a keringés fokozás szeretné egy kicsit magát javítani, akkor ő is megtalálja a számítását. Illetve egészséges ételekkel és egészséges italkóstolókkal is jöttünk, pontosan azért is, hogyha valaki ebben is szeretné egy kicsit tájékozódni, akkor abszolút tudjon ebbe is választani. És ami nagyon fontos még nálunk, hogy korra is nem való tekintet nélkül mindenkit megmozgatunk, és azért próbálunk olyan programokat beépíteni, ami például a gyerkőcöket is megmozgatja, gondolok itt a fekvőtámasz versenyre, énekversenyre, táncversenyre, vagy akár a szerencsekerék pörgetésre. Ugye nyilván láthattátok, hogy minden szerencsekerék pörgetés előtt legalább egy pár fekvőtámaszt le kell nyomni. Tehát nekünk gyakorlatilag az az egésznek a küldetése, hogy megszeretessük az emberekkel a testmozgást, és rávegyük az embereket arra, hogy életmódot váltsanak. És mivel hogy ez már a sokadik roadshow-nk, rengeteg visszatérő vendégünk van, nagyon sok sikerélményt, illetve sikervisszajelzést kapunk. Van olyan, aki a mi kezdeményezés azóta már edzővé avanzsálta magát, és vannak olyan, akik azóta már életmódot váltottak, és több 10 kilótól szabadultak meg.
0: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Canik Balázzsal.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, Ráczkevéről, az Aqualandből jelentkezem, és Canik Balázzsal, edzővel beszélgetek most itt, és nektek van egy nagyon szuper strand roadshow-tok, az egészség, az egészséges táplálkozás, a sport jegyében, erről már beszélgettünk az előző percekben, és arról is, hogy mennyi mindent kínáltok itt, és egy komplett csapattal érkeztek igazából. Mit gondolsz, hogy egy ilyen alkalom, említetted az előző megszólalásban, hogy vannak visszatérő emberek, akik megköszönték már a te segítségedet, hogy egy ilyen alkalom, amikor eljön az ember strandolni, és tud beszélgetni, tanácsot kérni, kipróbálni dolgokat, az tud szerinted egy ilyen 180 fokos fordulatot hozni embereknek az életében?
1: Őszintén szólva, én csak évekkel ezelőtt én csak reménykedtem benne, hogy ez meg tud történni, viszont most már a tapasztalataim alapján azt látom, hogy ez valóban meg tud történni, és van, mikor csak ez a nagyon pici beszélgetés, hogy ez a kicsi testmozgás, vagy ez a kicsi találkozás már ér annyit, hogy az emberek tényleg életmódot váltanak, tehát valószínűleg az utolsó pillér pont ez, ami átbillenti őket azon, hogy életmódot váltsanak, úgyhogy az évek tapasztalata az az, hogy igenis tud az ember 180 fokot változtatni, akár ilyen rövid idő alatt is.
0: Sokan dolgoztok azért egy-egy ilyen roadshow-n. Honnan jött neked egyébként az ötlet, hogy egy ilyet létrehoz? Hát nem tudom, hány éve csinálod már ezt, de honnan jött az ötlet?
1: Igazán ugye már 2000 óta tartok edzéseket, úgyhogy elég régóta, és célom az volt, hogy minél több embert megmozgassak, és azt gondolom, hogy nekem ez a küldetésem is, és imádom ezt csinálni, hogy minél több emberhez szeretnék eljutni, és eljutatni a mozgás örömét, és az egészséges táplálkozást. És gyakorlatilag azon gondolkoztam, hogy hol tudom a legtöbb embert elérni nyáron, és nyilván ugye ez a strandokra esett a választás, és elkezdtem elsőnek kevesebb strandal, kisebb ezt az egész projektet, és most már nagyon sokan így összekovácsolódtunk, úgymond nagyon szuper csapat állt össze, dietetikusoktól kezdve edzők összefogásával, rengeteg életmódszakértővel, rengeteg orvosi tanácsal és rengeteg programmal tudtuk kiegészíteni azóta már ezt a roadshow-t, és azt látom, hogy még mindig van hova fejlődni, most már látom azt, hogy majd a jövő évben majd még lesznek újdonságok, amiket még be tudunk építeni, ami nagyon tetszik, hogy egyébként az emberek nagyon nyitottak rá, nagyon szívesen veszik a tanácsokat, bátran kérdeznek, és úgy látjuk, hogy hasznosan töltik az időt a strandon.
0: Általatok is. Hogyha valaki erről a mai ráczkevei roadshow-tokról lemaradt, akkor ezen a hétvégén találkozhat-e még veletek valahol?
1: Igen, most nem leszünk még olyan messzire ezen a hétvégén, tehát holnap Tiszakécskén leszünk, és vasárnap pedig Cegléden a strandon, úgyhogy ha valaki szeretne jönni, abszolút tud. És az utolsó hétvége, mert ugye az utolsó hétvégét fogjuk zárni jövő héten, az pedig Makó-Szeged lesz. Szóval aki szeretne még majd velünk tartani, az még abszolút ki tudja próbálni a lehetőségeket. Viszont aki pedig nem, őket pedig várom a Mozdulj Rákos Mente programomra, hogy ingyenes tornákat tartok minden hétfőn és csütörtökön.
0: Erre is visszatérünk még, ti nem menjetek messzire, hiszen folytatjuk a beszélgetést a hírek után Canik Balázzsal.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetjátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
6: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szent Miklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Népszerűvé vált az új közösségi sték Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Sziget-Szent Miklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi sték, a május 1-es sétány, a Gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette,

0: vízkorlátozás. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Halásztelek teljes közigazgatási területére Nagy Barnabás polgármester augusztus 1-től visszavonásig. Az intézkedés a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium ajánlásával összhangban született az ivóvízellátás biztonságának megőrzése érdekében. A korlátozás értelmében tilos vezetékes ivóvízzel locsolni a kerteket, pázsitokat és közterületeket tömlő használatával, valamint nem tölthetők fel ivóvízzel a kerti úszómedencék sem. Emellett vezetékes vízzel nem szabad gépjárműveket mosni, illetve járdákat, utakat és udvarokat tisztítani. A polgármester ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a városi közparkok és a sportcentrum pályáinak öntözését a korlátozás nem érinti, mivel azok ellátása furt kútról történik. A lakosságot arra kérik, hogy a szabályok betartásával járuljon hozzá az ivóvízkészletek megóvásához és a folyamatos vízellátás biztosításához. Megújult a Brenner János Park környezete Csepelen. Az önkormányzat saját forrásból közel 370 millió forintos beruházással újította meg a Brenner János Park környezetét, valamint elkészült az új sétány is a Széchenyi István utca és a Barcs tér között. A fejlesztés célja az volt, hogy biztonságosabbá és korszerűsbbé váljon a városrész egyik legfontosabb közösségi területe, különös tekintettel a Kádár-Kata tagóvodába érkező gyermekek és családjai közlekedése. A beruházás során új utak és járdák épültek, megújultak a parkolók, ledes közvilágítást alakítottak ki, felújították a rózsalugast, fedett kerékpártárolót létesítettek, valamint új hulladékgyűjtőket helyeztek ki. A park zöld felülete is jelentősen bővült, mintegy 9000 új cserjét és évelő növényt ültettek el, amelyek fenntartását automata öntözőrendszer segíti.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Tüdőszűrésre várják a Szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summer Fest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Laki egy rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. A vendégem pedig itt a kis kihelyezett stúdiónkban, Rácz Kevin, az Aqualandben, Canik Balázs. És a rócsójukról volt már szó, hogy hol tart ő edzéseket, de engem az is érdekelne, hogy ha bármilyen más foglalkozásról beszélünk, akkor előszokott az jönni, ha ilyen hosszú ideig csinál valaki valamit, hogy van egy kiégés. Nálad a sportban, az edzői létben volt már ilyen, amikor azt érezted, hogy na jó, elég volt, nem csinálom tovább?
1: Az igazság, hogy ezzel már én is sokszor gondolkoztam, de én annyira szeretem ezt csinálni, és nem is nagyon tudnék más szerintem, hogy én átidalom ezeket a dolgokat rövid és hosszú távú célokkal, és ezt is próbálom a vendégemnek is átadni, hogy mindig találjunk ilyen célokat, amik gyakorlatilag átlendítenek ezen a dolgon, és én azt gondolom, hogy ezek nagyon sokat segítenek, ugyanakkor a rengeteg visszajelzés, amit a vendégektől kapok, a különféle sikerek elérése, az edzőktől való visszajelzések, ezek nagyon sokat segítenek, és rengeteg energiával látják el az edzetemet, és azt gondolom, hogy én belőlük töltődöm valamilyen szinten, és egyébként tény is való, hogy mellette azért mindig próbálok beiktatni saját magam részéről is többféle edzésprogramot, tehát én nem csak aerobikozni szoktam, hanem mellette ugye rendszeresen küzdősportolok ugyanúgy, és mellette meg lejárok konditerembe is, plusz még azért be szoktam iktatni nyáron, vagy idén sportokat pontosan azért is, hogy egy kicsit kizökkentsem magamat ebből a hétköznapokból, és igyekszem a rendezvényeket is egy kicsit mindig megreformálni, pontosan azért, hogy magamat is motiváljam, és magamat is még jobban, ugye, hogy mondjam, jól mozgassam, és hogy ne tudjak beleunni, vagy ne tudjak belepásulni ezekbe a dolgokba, és szerintem ez a titka annak, hogy gyakorlatilag elemezik nem történt meg.
0: Egyébként, ha lehetne választani, akkor melyik a kedvenc sportod?
1: Hát nyilvánvalóan ugye a kapuér aerobik, de ezen kívül érdekes, mert én nagyon sokféle sportágat szeretek, amiket űzök, de nagyon szeretek küzdősportra, mert nagyon jól kikapcsol, nagyon szeretek konditerembe járni, ott inkább ugye a társaság miatt, stb. Nagyon jó barátaim vannak ott, de nagyon szeretem például a különféle vízisportokat, nagyon szeretem az extrém sportokat, tehát gyakorlatilag én ilyen sport megszállott vagyok, például amikor nyaralni megyek, akkor is már két nap után keresem a sportolási lehetőséget, tehát gyakorlatilag én ilyen sport szempontjából majdnem, hogy mindenevő vagyok, úgyhogy hogy én nekem ezek.
0: Igen, tehát picit az jutott eszembe itt a felsorolásból, hogy te vagy ami gombócartulnak a csokoládé, hogy mindegy, hogy fehér csoki, kerek csoki, lyukas csoki, neked mindegy, hogy a sport, a kapuér aerobik, a küzdősport, a súlyok, mindegy, csak sport legyen.
1: Abszolút, és azt gondolom, hogy egyébként sok mindenkinek javaslom is, mert ugye nyilvánvalóan ugye nekem van emögött egy komoly üzleti háttér, és ugye dolgozunk a partnerekkel, minden egyéb, és nagyon jó tud lenni akár arra is, hogy esetleg a különféle feszültségeket levezessük, az, hogy folyamatosan fizikálisan is fitten tartsuk magunkat, tehát én javasolnám például a cégvezetőknek, menedzsereknek is, akik eddig nem sportoltak, hogy legalább hetente 3-4-szer, nem is feltétlenül a külalak miatt, hanem pontosan a stresszlevezetés miatt, és hogy még aktívabb tudjanak lenni a saját munkájukban, hogy rendszeresen sportoljanak.
0: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Canik Balázzsal.

0: Valakihegy Rádió helyben vagyunk. Még egy icipicit itt tartom magamnál Canik Balázst. Rácz Kevin vagyunk egyébként az Aqualandben, ahol ő most egy ilyen egészség, sport és strandfesztivál roadshow tart. Egy pici nyelvtörő nekem, de annyi baj legyen. És már sok mindenről beszélgettünk, és egy picit visszakanyarodnék veled kapcsolatban a kezdetekhez, hiszen ha jól emlékszem, akkor Magyarországra te hoztad be a kapuira aerobikot. Te hol találkoztál ezzel a mozgásformával?
1: Ez egy nagyon érdekes történet, mert én 10 éves korom óta küzdősporttal foglalkoztam. És mindig igyekeztem a küzdősportban a lehető legjobb eredményeket elérni, és azért mindig belecsempésztem más-más küzdősport irányzatokat ebbe a dologba. És mellette ugye rendszeresen kondíztam, nekem egyébként onnan jött az aerobika 2000 szeptember elsőjén, egyébként akkor iratkoztam be a fitness suliba. És 2000 november elsőjén már a 400 diákból a top 20-ba voltam, tehát elég jól haladt ez a dolog. És mellette meg ugye a küzdősportok álltak hozzám közel, küzdősportos aerobikokat kezdtem el tartani, de úgy láttam, hogy kéne valami újdonságot beletenni, őszintén szóval szerettem táncolni, és tudtam, hogy van egy olyan küzdősport irányzat, ami még Magyarországon akkor egyébként nem volt, ez a capoeira, ami egy kicsit ilyen táncos elemekkel van leplezve, hogy annak idén amelyekkel rabszolgák alakították ki, és azért, hogy a földes urak ne lássák, hogy ők egy kőkemény küzdősportot gyakoroljanak, ezért táncos elemekkel bővítették. És olyan szerencsém volt, hogy akkor jött Magyarországra a Kelet-Európa legnagyobb mestere, pont a nagymester, én megkerestem őt, és hogy szeretnék csinálni egy capoeira aerobikus irányzatot, hogy tanítson meg a capoeira elemeire, mint küzdősport, és annyira szuperül sikerült ez az együttműködés, hogy azóta ez már 290 edzőre, 6 országban tanítom ezeket a mozgásformákat, és gyakorlatilag rengetegen változtak át tőle. Van, aki több mint 90 kilótól szabadult meg, szóval rengeteg jótékony hatása van, és nem utolsó sorban pedig van egy Down-szindrómás alapítvány, akiket kiképeztem az otthoni tanítókat a kapuérrobika, és azáltal sokkal könnyebben tanulnak a gyerkőcök. Tehát gyakorlatilag rengeteg jótékony hatása van, azon kívül, hogy nagyon szuperul formál, ezen kívül rengeteg preventív dolgot is magával vonz.
0: Igen, most ahogy így meséltél erről az egészről, meg a kezdetekről, kicsit ez ilyen karatekölykös volt nekem, hogy volt egy mestered, akitől tanultál, akit felkerestél, és akkor szépen lassan formálódott ez az egész, de hát gondolom egy idő után saját magadat is beletetted, és az egyéniségedet.
1: Persze, mert én mindig azt tanítom egyébként a fitness iskolákban is, hogy nem azt kell megtanulni, amit feltétlenül az edző mutat, hanem mindenkinek meg kell tanulni persze az alapokat, de mindenkinek a saját egyéniségére kell szabni ezeket a dolgokat, és azt gondolom, akkor leszel igazán sikeres és egyedülálló a saját munkakörödbe, hogyha tényleg magadat tudod adni, és nem pedig valakit másolni, hanem tényleg bele tudod tenni szuperul az egyéniségedet, és akkor azt gondolom, hogy a siker sem marad el.
0: Hát én akkor további sok sikert kívánok neked, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát jó étvágyat a későbbi ebédhez, mert kicsit feltartottalak. No, hát kitartás, köszönöm szépen még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szentmiklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Kissé enyhül a forróság, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál.
7: Időjárás.
8: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
9: 6 óra múlt 4 perccel, és hát sajnos egy baleseti infóval kezdjük ezt az órát, ugyanis az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autó csomópontja és Ócsa között két személyautó összeütközött. A 27-es kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 2-3 kilométeres és visszahat az M0-ás autó déli szektora felől ér kezőkre is, aki teheti, az 5-ös főúton kerülhet. Erre figyelmeztet egyébként az útinform, és mondom, egyébként nem csak Dunaharaszti után, hanem előtt is a 6-os főúti felhajtó Sziget-Szent Miklós Dunaharaszti térségében is lassú a haladás az M5-ös irányába, aztán az M5-ös csomópontjától Gyár térségében az M3-as felé szintén az erős forgalom miatt lassú tempóra készüljetek. Csepelen szintén lassú a haladás a Kossuth-Lajos utcában, illetve a második Rákóczi-Ferenc útnak a Lakihegyi szakaszán, viszont Halásztelken már jól lehet haladni. Nem úgy a Csepeli úton, Sziget-Szent Miklós határában a Lehel utcánál is van egy pici torlódás, illetve balesetet is jelez a térkép a Horgász utca, illetve a Szilágyi-Lajos utca sarkánál. Nem látom, hogy fennakadást okozna. A Gerinc úton csak arra szólva tudtok közlekedni, biztos, hogy hosszabb lesz a menetidő, illetve a gyártelepi hévátjárónál. Váltakozó irányban egy sávon halad a forgalom jelzőlámpa irányítása mellett, ott is torlódás van. Az 510-es egyébként Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen viszont élénk forgalom van, úgyhogy ott picivel lassabban lehet közlekedni. Dunavarsány, Majosháza, Ápot és Kiskunlacháza térségében is, és még egy trafiinfó, Alsónébediben a Haraszti úton működik a Trafipax, úgyhogy vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
0: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Kellemes péntek délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Már csak egy órát töltünk egymás társaságában, és én Ráczkevéről, az Aqualandből jelentkezem. Egyébként a vízibárnál megtaláltok, és ebben az órában vendégem lesz Seletje János wellness manager, akivel a saját szervezésű szauna eseményekről, versenyekről esik majd szó, illetve kiderítem azt is, hogy egy szauna mester például résztvevőként, vagy pedig hát tulajdonképpen szauna szeánsz tartóként szeret jobban bent lenni a nagy melegben, illetve az óra második felében, ha már itt vagyunk a vízibárnál, akkor bemegyek a bárpult mögé, ezt még nem tudják egyébként itt a lányok, de megpróbálunk együtt közösen egy finom koktélt elkészíteni, meg hát mondjuk a nyárs lágereit megkérdezem tőlük, úgyhogy tartsatok velünk ebben az órában is.

0: Balatonfüredi Rádió helyben vagyunk, Ráckevéről, az Aqualandből jelentkezem. A vízibárnál találtok meg minket, és hát a meleg ellenére is lehet, sőt, nagyon szeretnek az emberek szaunázni, és itt erre remek lehetőség van az Aqualandben, úgyhogy Seletye Jánossal, a wellness menedzserrel beszélgetünk mindenről, hiszen itt van ez a szuper hétvége, mivel készültök a vendégeknek?
1: Ez szuper hétvége lesz, mint minden hétvége, de mi nem ezzel a hétvégével készülünk, hanem a következő hétvégével. A következő hétvégén AMD lesz.
0: Várj, mielőtt folytatnád és kifejtenéd, hogy mi az az AMD, azért ezen a hétvégén is lehet szaunázni, azért nyugtass meg.
1: Nálunk mindig lehet szaunázni. Azt is ki tudtuk gazdálkodni, hogy országosan a BGH például rendszeresen bezárta a szaunáit, megszüntette a szaunaprogramait, nálunk folyamatosan mentek, vannak gyönyörű szép napelemeink, és mi ezzel, pontosabban egy szaunát kikapcsoltunk, amit a közösségi szaunázásból is a szaunázás abban a szaunában folytatódott a vendégeknek, ahol a szaunaprogramokat tartottuk, tehát szaunázni lehetett mindig, és így a szaunaprogramokat sem kellett megszüntetnünk, tehát szaunázni mindig lehet nálunk. Az országban mindig nálunk lehet a legtöbbet szaunázni, legtöbb alkalommal, és a legtöbb szaunamester is nálunk dolgozik.
0: No, hát akkor most már mondd el, hogy mi volt a rövidítés, amivel a jövő hétvégére készültök.
1: Törzsvendégek már ismerik, szeretik, a esemény neve az AMD, Aqualand Masters Day, így az Aqualandban dolgozó szaunamesterek napja. Ez egy csapatépítő tréning nekünk, ami természetesen a vendéget nagyon-nagyon szeretnek, mindig van móka, kacagás, mindig kitalálunk valami kis turpisságot. Erre a hétvégére a legutóbbi alkalommal májusban volt ez, ilyen 2-3 havonta szoktuk megrendezni. Legutóbbi alkalommal azt találtam ki, hogy kalapból sorsoltuk ki, hogy ki kivel párban, mert ugye párban szoktak dolgozni a szaunamesterek, és a vendégek kalapból kisorsolták. És erre a hétvégére azt találtam ki, hogy ugye 20 szaunamesterünk van, különböző karakterek, különböző van itt, aki 3-4 diplomával rendelkezik, van, aki csak egy sima szakmunkás, és különböző karaktereket elkezdtem nézni, hogy kik lesznek, és a legjobban nem összeillő karaktereket rakom össze, és itt kell majd ott spontán egy programot csinálni, szerintem nagyon-nagyon vicces lesz, és nagyon-nagyon szórakoztató.
0: És ez tulajdonképpen egy egymás közötti verseny, és a végén kiderül?
1: Ez igazából nem verseny, ez inkább a szaunázás ünnepe. Mi szauna mesterek, a vendégek örömére ünnepeljük meg a vendégek szaunázás élményét.
0: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Seletye János wellness menedzserrel.

0: Veszélyhegy Rádió helyben vagyunk, hát jó meleg van, meg az elmúlt napokban, hetekben is az volt, szerintem ha kint ültünk csak az árnyékban is, akkor is úgy érezhettük magunkat, mintha szaunáznánk, de hát természetesen azért ennek van egy sokkal üdítőbb és sokkal kellemesebb formája is, amit Ráckevén az Aqualandben is űzhetünk. Seletje János wellness menedzserrel beszélgetünk itt az elkövetkező hetek, hónapok szauna programjairól. Azt már említetted, hogy volt vagy lesz egy ilyen Masters D-jetek jövő hétvégén, de hát augusztusból még akkor is marad kettő hétvége, hogyha jól számolok fejben.
1: Igen, igazából rengeteg eseményünk lesz még ebbe az évben. Szervezés alatt van, ami tavaly rendeztünk meg először, az AHB.
0: Imádod ezeket a rövidítéseket, de akkor fordítsuk le.
1: Van egy ilyen ABC perverzióm. Tehát az AHB, nem ABC, AHB, Aqualand házi bajnokság, és az AVB, Aqualand vendégbajnokság. Ezt tavaly rendeztük meg először, idén is megrendezzük, ennek még nincsen fix időpontja, viszont azért tartom nagyon-nagyon hasznosnak, a vendégek imádják, mert hogy két szaunamester ebből a versenysorozatból mind a kettő dobogós helyezést ért el, azóta levizsgáztak már szaunamesterként, és a fürdőnkben most már lassan elkezdenek dolgozni is, tehát hogy nekünk ez egy jó merítési lehetőség. Bár hozzáteszem, ugye a padnak arról az oldalról a fenekünkkel csücsülünk, onnan nagyon-nagyon sokan kerültek a padnak arra az oldalról állunk, úgyhogy gyakorlatilag majdnem minden szaunamester vendégből lesz.
0: Egyébként te melyik részét élvezed jobban, amikor vendégként vagy, és élvezed a szauna szeánszot, vagy amikor te csinálod?
1: Azért ez egy szaunamesternek föltenni, ez buda kérdés.
0: Ezt még nem mondták, de elfogadom, akkor fejtsd ki, hogy miért az.
1: Miért? Mert mi mind exhibicionisták vagyunk egy picit, és nyilván azért leszünk szaunamesterek, mert szeretnénk valamit megmutatni magunkból, és akiben nincsen exhibicionizmus, annak nehéz, bár most már hál' Istennek a szaunamesterség, tehát nekem ez egy fejlődési út volt, én 6 éve vagyok szaunamester, és 3 évvel ezelőtt országos bajnok lettem a szaunaklubos versenyen, és az addig vezető út és az onnan eltelt út egy óriási fejlődési, saját fejlődés, és ez azért is jó, mert a szaunamesterek, van olyan, aki ugye életében nem foglalkozott emberekkel, és itt azért foglalkozni kell az emberekkel. Egy szaunaprogram alkalmával figyelni kell az emberek reakcióit, hogy tetszik-e neki, ha nem tetszik, akkor megpróbálni. Nyilván 40 embernek, 50 embernek nem lehet egyszerre jót csinálni, és ezt is figyelni kell. Figyelni nem lesz valaki rosszul, ha nem tetszik a program valakinek, mert olyan nincsen, hogy mindenkinek tetszik. Olyat sosem tudsz csinálni. Akár a világ legjobbja lehetsz, mindig lesz egy, aki savanyog, akinek nem tetszik, akinek túl erős, túl gyenge, túl büdös, túl jó illat, tehát hogy mindig van valami baj. Holtatottam?
0: Hát igazából csak azt mondtad, hogy buta kérdés, mert hogy exhibicionisták a szaunamesterek, tehát gondolom, hogy jobban élvezitek azt, amikor ti tartjátok a szeánszt.
1: Igen. Az érdekes, hogy azt vettem észre, hogy sok szaunamester utána már nem is bírja a szaunát, már szaunázást nézni, mert már kicsit úgy van a programmal, akár a kollégákkal is, hogy ezt én így csinálnám, ezt úgy csinálnám. Én mondjuk helyesnek kivétel vagyok, nyilván kevesebbet vagyok programon, bár nekem feladatom lenne minden szaunamesterhez rendszeresen beülni és ellenőrizni őket, de hál' Istennek van modern technológia, és betakapcsolom a kamerát, és megnézem, hogy mit csináltak.
0: Igen, majd ezt azért Karcagi úrnak jelezzük, hogy a feladataidat nem biztos, hogy megfelelően látod, de csak viccelek természetesen. Egyébként szerinted mitől jó egy szaunamester? Vagy hogyha valaki gondolkozik azon, hogy szeretne azzá válni, szerinted milyen tulajdonságok kellenek hozzá az exhibicionizmuson kívül?
1: Az igazság, hogy abból lesz jó szaunamester, aki ezt a önmegvalósítást tudja keverni egy jó anyag alázattal. A legeslegfontosabb, én azt gondolom, hogy ez egy olyan komponens legyen, amikor nem venni akarsz a vendégtől, nem dicsőséget akarsz, nem tapsot akarsz, hanem adni akarsz. És mindegy, hogy milyen a fogadtatása. És nagyon-nagyon érdekes, hogy az életben is sok mindenben van így, hogyha nem vársz el semmit, csak adsz, akkor jön magától az, amit szeretnél kapni.
0: Ez egy jó végszó volt, Seletje János, wellness manager. Nagyon szépen köszönöm.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül? Toldi Medical. Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Sziget-Szent Miklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő út 120 alatt. Sziget-Szent Miklóson, a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
5: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
6: Volkswagen.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A lakosok dönthetnek 10 millió forint sorsáról. A tököliek is beleszólhatnak, mire fordítsa az önkormányzat 10 millió forintos fejlesztési keretét. Elindult a város részvételi költségvetésének tervezése, amelynek keretében a lakosok ötleteket nyújthatnak be kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztésekre és közösségi programokra. A javaslatok között szerepelhet például új pad, ivókút, játszótéri eszköz, kerékpártámasz vagy kutyaitató, de közösségi rendezvények szervezésére is lehet ötletet benyújtani. Fontos feltétel, hogy a kezdeményezés közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen, így annak előnyeit minden tököli évvel

0: Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségház igazgatója rádióknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
1: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
0: Nemrég tartotta első rendezvényét a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány. A nemrég alakult Dunavarsányi szervezet családi délutánjára augusztus 2-án került sor a Petőfi Szabadidő Parkban, ahol a Mozaik Egyesület és az Élethajó Értékőrzőháló is képviseltette magát. Palotai Anita rádiónak elmondta, hogy a kezdeményezés célja az érintett gyermekek, illetve hozzátartozóik segítése. Az alapítvány elnöke hozzátette, a továbbiakban is szeretnének ingyenes programokat szervezni, és ezáltal egy támogató közösséget létrehozni.
2: Mi főként intézményeket szeretnénk létrehozni, nappali ellátó intézmények, későbbiekben olyan intézmények, hogyha mi már nem leszünk, akkor a gyermekeink biztonságban és jó helyen legyenek. Emellett szeretnénk támogatni a szülőket, az autikat, szeretnénk bejutni nagyobb helyekre, hogy tényleg változást hozzunk intézményekben, egészségügyi ellátásokban.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Laki egy rádió helyben vagyunk, hát valószínűsítem, hogy most nem fognak annyira kedvelni itt a bárpult mögött a lányok, ugyanis nagy munkában vannak, de én egy kis merényletet követek el, és bejövök hozzájuk ide hátra, miközben a nagy munka zajlik. És hát éppen készülnek a koktélok, egy nevet hagy kérjek, egy keresztnevet.
1: Kata.
0: Kata, aki éppen szolgál ki, hogyha még nem jártatok itt a vízibárnál, akkor elmondanám, hogy hát rengeteg koktélos pohár, mindenféle kellékek itt a bárpulton, a lányok pedig rohangálnak fel alá, körülöttünk pedig egy nagyon szuper medence, ahonnan igazából tudnak rendelni az emberek a medence partján ülve. És én közben várom vissza Katát, aki bőszen veszi fel egyébként a rendelést, és hát nehogy addig beállja a koktélt készíteni. És a másik hölgy, aki itt van bent a bárpultnál,
1: Málna.
0: Szia Málna, bocsánat, hogy itt megzavarlak téged is itt a rendelés felvétel közepette, óriási itt a pörgés. Mit lehet mondani, mi a nyár slágere, hogyha a koktélokról van szó?
1: A Sex on the Beach-ből. És a kolládából.
0: Te is ezt tudod megerősíteni, Kata?
1: Meg a mojító.
0: Ahogy hallottam, most a srácok is azt rendeltek, és ti fejből tudjátok az összes koktélt, vagy azért van, hogy puskáztok?
1: Nem kell a puskázás, azért már nehéz kicsit megjegyezni így mindet. Meg ha ilyen extrát kérnek, hogy mondjuk extra vodkával, vagy egyéb, akkor azért kell.
0: És hogy bírjátok itt a nyáron a melegbe, a bárpult mögött?
1: Hát, úgy, hogy néha kimegyünk a vízbe mi is.
0: Akkor van erre is lehetőség, hogy egyet csobbanjatok ezek szerint. Málna, te is így gondolod, vagy te is ezt szoktad csinálni?
1: Általában igen, ha időnk engedi, a vízben vagyunk néha, óránként egy-egy.
0: Nagyon szuper, hát ilyen egy álló munkahely, nem?
1: Így igaz.
0: Köszönöm szépen, nem is zavarlak titeket tovább, szóval, hogyha itt jártok Rácz Kevin az Aqualandben, akkor érdemes kipróbálni ezt is. Egy picit másabb a hangulata, a vízben ücsörögve lehet beszélgetni. Általában, amikor mi nem vagyunk itt, akkor jó hangosan szól a zene is, akár bulizni is lehet, és hát közben finom alkoholos vagy alkoholmentes koktélokat is iszogatni.

a Kegyed Rádió helyben vagyunk, és én közben azért szeretném elárulni nektek, hogy mit mondanak az időjósok, mi lesz hétvégén. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már kisebb lesz a hajnal, frissebb lesz a hajnal. 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Na ez már a kellemesen elviselhető kategória, legalábbis szerintem, és úgy tűnik, hogy ez a vízipisztoly rekord kísérletet sem fogja befolyásolni. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti nyugaton pedig az északnyugati szél lesz majd erős, hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Mondjuk szerintem mindig az a kritikus, még napközben elviseljük. Van klíma, a legjobb esetben, ha nincs, akkor van lavor, hideg víz, többszöri zuhanyzás akár, vagy ventilátor, megoldjuk, de éjszaka mondjuk, ha ilyen 20-22 fokra lehűl a levegő, szerintem az már nagyon jó, akkor már pihentetőben lehet aludni, akár nyitott ablaknál is, már aki ezt megengedheti. És egyébként azt nézem, hogy a jövő heti előrejelzés is ezt mutatja már, hogy ilyen éjszaka 20-22 fok lesz. Hát napközben azért 35-36-34 fokokat írnak, de hát ez még azt gondolom, hogy az elviselhető. Addig, amíg 40 fok alatt marad a hőmérő higanyszára, nagy probléma nincsen.

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, hát eljött a búcsú ideje, hihetetlen, és búcsúzunk egyébként nem csak a mai naptól, hanem a Ráckevei Aqualand termál és élményfürdőtől is, hiszen idén utoljára voltunk itt náluk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük egyébként a meghívást, hogy itt lehettünk, hogy betekintést nyerhettünk egyébként annyi mindenben ebben a szezonon is, és hát bízunk benne, hogy 2027 nyarán is találkozunk majd. Ti hallottátok, hogy mennyi minden program vár még rátok itt augusztusban, ha lemaradtatok volna róla, akkor nézzétek meg az Aqualandnek a közösségi felületeit hétről hétre, sőt napról napra kint vannak az információk, és hogyha szeretnétek, akkor holnap délután gyertek, hiszen egy rekord kísérlet lesz, nagyon vicces, nagyon szuper, vízipisztolyozni kell majd. További információk az Aqualandnek a Facebook oldalán. A folytatásban jön a Sziget Krónika, majd egy óra magyar zene, egyébként K. Kevin és Gáspár Laci közösével kezdünk majd a Forog a Földdel, és még nagyon sokan mások itt lesznek. 8 óra után jön a Szívhangok című műsorunk Bredák Szandival és Nyéki Gabriellával, 9 órától pedig a Süsvának legjobb pillanatai érkeznek. Én legközelebb jövő héten hétfőn 3 órakor várlak majd titeket, addig is legyen nagyon szuper a hétvégétek, élvezétek ki minden pillanatát. Puszilag titeket, Petyku Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Népszerűvé vált az új közösségi sték Szigetszent Miklóson. Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Szociális ápolót és gondozót keresnek Szigetszent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Népszerűvé vált az új közösségi sték Szigetszent Miklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Szigetszent Miklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi stég, a május 1-es sétány, a Gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségi stég nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
8: Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
7: Nem mindenki fogadta pozitívan a Szigetszent Miklós tanösvényen alkalmazott gyöngykavics szórást. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője hozzátette, a burkolat talajstabilizációs célt szolgál. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel érintett terület Natura 2000-es védettség alatt áll, ezért a tervek kidolgozása során egyeztettek a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Kiemelte, bár a gyöngykavics alkalmazásával nem mindenki elégedett, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ez bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak.
8: Pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk a azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
7: Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szentmiklósi programjaira. A többnapos rendezvénysorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gála műsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
9: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
7: Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakör betöltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozásra szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók.
6: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
7: Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony Nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napirendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti. A Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a Nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Módosul a halásztelki posta nyitvatartása. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt változik a halásztelki posta nyitvatartása. A Magyar Posta tájékoztatása szerint augusztus 8-án szombaton, valamint augusztus 21-én pénteken és 22-én szombaton a posta délelőtt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 20-án csütörtökön az ünnepnapon a posta zárva lesz. A Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a küldemények feladását és egyéb postai ügyeik intézését a módosított nyitvatartás figyelembevételével tervezzék meg. A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén, erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórázon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa el, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait. Pontokba zárt harmónia címen új tárlat költözött Dunaharasztira. Nemrég egy rendhagyó megnyitó ünnepség várta az érdeklődőket Alaffert kúriában. A közönség július 31-én este tekinthette meg először a különleges technikával készült műveket. A kiállítása a Surányi Erika pontozásos mandala művész és Bardóczi Zsolt ausztrál pontozásos művész alkotásai kaptak helyet. A jó hangulatról Vig Levente gondoskodott, aki a handpan ütős hangszeren adta elő produkcióját. A tárlat augusztus végéig a kulturális központ nyitvatartási ideje alatt látogatható.
6: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: Idén csak szeptemberben kezdi a munkát a Sziget-Szentmiklósi Diákvívó Egylet. A térségi kardozók augusztusban egy héten át edzőtáborban lesznek, az edzéseket ugyanakkor csak szeptemberben kezdhetik meg, ugyanis az iskolát, amelynek tornatermében edzéseket tartanak, nyáron felújítják. Noszeda Tibor, a klub vezető edzője elmondta, örülnek a felújításnak, de közben nekik is kompromisszumot kellett kötniük, mert addig nincs hol edzeni. Hozzátette, az augusztusi edzőtáborban az erőllétre koncentrálnak majd, és szeptemberben elkezdik a versenyekre való felkészülést, ami 2 hetes késést jelent majd a megszokotthoz képest a versenyzők számára.
10: Remélem, hogy szeptember 1-én be tudunk menni a tornaterembe, akkor már a versenyre való felkészüléssel foglalkozunk. Az iskolánknak a tornatermét azt felújítják. Nem csak a tornatermét, az egész iskolát, a tornaterem bútorraktárként üzemel most. Tehát oda nem tudunk bemenni. Augusztus 12-én megyünk egy edzőtáborba egy hétre, akkor még kapnak a gyerekek egy pihenőt, és szeptember 1-től kezdjük a szakmai munkát.
6: Időjárás.
7: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat néhol a Dunától nyugati délnyugati részén. Az északi északkeleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk erős, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből. Mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A nagy sikerű Meztelen igazság című előadás után ismét Dunaharasztira látogat a Lilion produkció. A színtársulat augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól a Hőhullám zenés végjátékkal áll színpadra a Laffert kúriában. A közönség 4 középkorú barátnővel ismerkedhet meg, akik fiatalkorukat szeretnék megidézni egy spanyol tengerparti nyaralással. Az utazás során azonban nem csak a hőséggel, hanem saját problémáikkal is meg kell küzdeniük. A darab a változókor nehézségeire és a férfiak támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet, de humoros helyzetekből sem lesz hiány. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a www.dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszár. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek le.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: FM 100 107
2: Lakihegy Rádió.

0: over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csíkzenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Népszerűvé vált az új közösségi stég Sziget-Szentmiklóson. Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Népszerűvé vált az új közösségi stég Sziget-Szentmiklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Sziget-Szentmiklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi stég, a május 1-e sétány, a Gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségi stég nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
6: Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
5: Nem mindenki fogadta pozitívan a Sziget-Szentmiklós tanösvényen alkalmazott gyöngykavics szórást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője hozzátette, a burkolat talajstabilizációs célt szolgál. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel érintett terület Natura 2000-es védettség alatt áll, ezért a tervek kidolgozása során egyeztettek a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Kiemelte, bár a gyöngykavics alkalmazásával nem mindenki elégedett, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ez bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak.
6: Pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
5: Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szentmiklósi programjaira. A többnapos rendezvénysorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csíkzenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gála műsorral és kenyérszentelés elzárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádióknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
7: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
5: Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakör betöltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozásra szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók.
4: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
5: Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napi rendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Módosul a halásztelki posta nyitvatartása. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt változik a halásztelki posta nyitvatartása. A Magyar Posta tájékoztatása szerint augusztus 8-án szombaton, valamint augusztus 21-én pénteken és 22-én szombaton a posta délelőtt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 20-án csütörtökön az ünnepnapon a posta zárva lesz. A Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a küldemények feladását és egyéb postai ügyeik intézését a módosított nyitvatartás figyelembevételével tervezzék meg. A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén, erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórházon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa el, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait. Pontokba zárt Harmónia címen új tárlat költözött Dunaharasztira. Nemrég egy rendhagyó megnyitó ünnepség várta az érdeklődőket a Laffert kúriában. A közönség július 31-én este tekinthette meg először a különleges technikával készült műveket. A kiállítása a Surányi Erika pontozásos mandala művész és Bardóczi Zsolt ausztrál pontozásos művész alkotásai kaptak helyet. A jó hangulatról Vig Levente gondoskodott, aki a handpan ütős hangszeren adta elő produkcióját. A tárlat augusztus végéig a kulturális központ nyitvatartási ideje alatt látogatható.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Idén csak szeptemberben kezdi a munkát a Sziget-Szentmiklósi Diákvívó Egylet. A térségi kardozók augusztusban egy héten át edzőtáborban lesznek, az edzéseket ugyanakkor csak szeptemberben kezdhetik meg, ugyanis az iskolát, amelynek tornatermében edzéseket tartanak, nyáron felújítják. Noszeda Tibor, a klub vezető edzője elmondta, örülnek a felújításnak, de közben nekik is kompromisszumot kellett kötniük, mert addig nincs hol edzeni. Hozzátette, az augusztusi edzőtáborban az erőllétre koncentrálnak majd, és szeptemberben elkezdik a versenyekre való felkészülést, ami két hetes késést jelent majd a megszokotthoz képest a versenyzők számára.
8: Remélem, hogy szeptember 1-én be tudunk menni a tornaterembe. Akkor már a versenyre való felkészüléssel foglalkozunk. Az iskolánknak a tornatermét felújítják. Nem csak a tornatermét, az egész iskolát. A tornaterem bútorraktárként üzemel most. Tehát oda nem tudunk bemenni. Augusztus 12-én megyünk egy edzőtáborba egy hétre. Akkor még kapnak a gyerekek egy pihenőt, és szeptember 1-től kezdjük a szakmai munkát.
4: Időjárás.
5: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor, esetleg zivatar, eleinte még előfordulhat néhol a Dunától nyugati, délnyugati részén. Az északi északkeleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk erős, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
4: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések? Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Szeretettel köszöntjük a Szívhangok podcast nézőit, illetve hallgatóit. Ez már az 51. részünk, és természetesen ma is párkapcsolati témáról beszélgetünk, mint minden alkalommal. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és családkonzulenssel, aki itt ül mellettem, de ő közben még kamerázik is egyébként, mert hát már mindenhova kell mindenféle tartalmat gyártani. Szia!
2: Szia, Szandi, köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, akkor érdemes a Szívhangok podcastet a Facebook oldalon is keresnetek, mert hogy nem csak a YouTube-on, nem csak a Spotify-on, hanem természetesen a Facebook oldalon is igyekszünk aktívak lenni, és mindig beszámolni az aktuális témákról, a beszélgetésekről, ami ma nem lesz más, mint a gondolatolvasás, de ezt már megosztottuk korábban is a közösségi platformokon, hogy itt semmilyen, nem tudom, ilyen médiumi képességről nem fogunk beszélgetni, sokkal inkább arról a fajta gondolatolvasásról beszélgetünk, amit akarva akaratlanul mi hölgyek sokszor elvárunk a férfiaktól, ők pedig talán jogosan teszik fel a kérdést, hogy mégis ezt miért várjuk el tőlük, honnan tudnának ők gondolatot olvasni. Te mit tapasztalsz, Gabi, hogy sok esetben tud ez párkapcsolati problémát, konfliktust okozni, hogy hát azért valljuk be, többnyire a hölgyek azt várják az uraktól, hogy félszavakból, egy nézésből, egy mi a baj, semmi, de közben minden, szóval ezekből úgy összerakja a férfi, hogy akkor most mi is a baj.
2: Igen, egyébként napi szinten találkozok olyannal, hogy a nők vagy a hölgyek azt gondolják, hogy a férfiak egyébként gondolatolvasóak, de én azt gondolom, hogy ez nem így van. De hogy emögött ugye nagyon sok minden van, így a pszichológia is megnevezi, ez a mind readinget hívja, ez a gondolat torzításnak hívjuk egyébként, mert és ennek igazából nagyon sokszor az a gyökere, hogy nem merjük elmondani a párunknak azt, hogy ami valójában bennünk van. Mert félünk a következményektől, félünk egy csomó mindentől.
1: Értem, de közben nem, de mégis, mert nyilván én is nő vagyok, és van férjem, és köztünk is azért szokott ilyen lenni, és hát most, ha lehet, akkor behozok egy személyes példát, hogy én például nagyon-nagyon nehezen kérek segítséget bárkitől, de még a férjemtől is. És amikor olyan van, hogy mondjuk én kimerülök, és elfáradok, és mondjuk vágynék arra, hogy elvigye a gyereket egy kicsit egy fél napra valahova, hogy én egyedül tudjak otthon lenni. Én ezt nem mondom el, hogy légy szíves, vidd el a gyereket, hadd legyek egy picit egyedül, mert szükségem van rá, hanem célozgatok, puffogok, nem tudom, tényleg így úgy nézek rá, egyre feszültebb vagyok, ingerültebb vagyok, amiből ön nem ért semmit, és akkor a vége az, hogy előbb-utóbb csak kiderül, hogy miről is van szó, de valószínűleg mondjuk egy konfliktus árán. Miért nem tudom én például, vagy bárki más kimondani, hogy nekem most segítségre van szükségem, vagy én most ezt szeretném konkrétan?
2: Legfőképpen azért, mert hogy nagyon sokszor ugye minták alapján működünk, és pontosan azok, akik nem akarnak segítséget kérni, ezzel megkérdezhetem tőled azt, hogy hányadik gyermek vagy a családon?
1: Igazából egyedül vagyok, egyedüli gyerek vagyok.
2: Ugye az egykék, ugye azt tanulták meg, hogy mindent egyedül kell csinálniuk. Uh-huh. És nekik alapvetően nehéz segítséget
1: kérni. Hát hozzáteszem, hogy parentifikált, ezt azért talán igen, kimondhatom, tehát ugye ez azt jelenti, hogy ideje korán kellett felnőni, és olyan dolgokat cselekedni, ami mondjuk nem feltétlenül az én koromnak megfelelő volt, és akkor még nyilván tudnám sorolni, de hogy nagyon sokaknál felmerülhet ez.
2: Tehát, hogy azt ne felejtsük el, hogy a gondolatolvasás mögött nagyon sok folyamat is áll. Tehát legalább ilyen 7-8 dolgot fel lehet sorolni, hogy mi van emögött. Tehát például van emögött az, hogy milyen a kötődésünk. Uh-huh. Mert egy biztonságosan kötődő, ő kimondja azt, hogy ez nekem fáj, erre lenne szükségem, légy szíves, gyere és segítsél. Benne nincsen azzal kapcsolatban probléma, vagy aggály, hogy mit gondol róla a másik.
1: Vagy hogy szerethető akkor is, ha ő nyíltan kimondja, igen, hogy mit szeretne.
2: Igen. Uh-huh. Ez például, ami szerintem édesanyjaként nagyon fontos például, például már korán a gyerekeinek megtanítani azt, hogy feltétel nélkül szeretjük őt. Tehát akkor is szeretjük, amikor jól csinál, és akkor is szeretjük, hogyha rosszat csinál.
1: Egy zenei pihenőre elugrunk, aztán pedig visszatérünk. A témánk továbbra is miért várjuk el mi nők nagyon sokszor a férfiaktól, hogy kitalálják a gondolatainkat anélkül, hogy bármit is utalnánk, vagy konkrétan megfogalmaznánk azzal kapcsolatban, hogy mondjuk mi az, amit szeretnénk, vagy mire vágyunk. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, páris család konzulenssel beszélgetek. Folytatjuk már is Imre.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Köszönjük, hogy maradtál velünk, ez még mindig a Szívhangok podcast, és még mindig arról beszélgetünk, hogy miért várjuk el sokszor mi nők a férfiaktól, hogy kitalálják, hogy mi mire gondolunk. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel beszélgetek, én pedig Bredák Szandi vagyok.
2: Volt már olyan podcastunk, amikor pont ezt a Brian Tracy technikát tanultam. Ugye régen, mikor nagyon sokat hallgattam a Phoenix szemináriumot, akkor nagyon jó technikák voltak ebben, hogy hogyan lehet megtanítani egy gyereknek a feltétel nélküli szeretetet. És nagyon sok függ egyébként az, hogy tudod, ezek a lányoknak van az, hogy nézzük ezeket a Barbie-t, nézzük a fenciket, a princeszeket, a királynőket, és ezek mindig olyan szépek, tudod, minden olyan tökéletes. Uh-huh. Ugye a tökéletes férfi megjelenik, a tökéletes szerelem, a tökéletes minden. De a való világ nem ilyen. Uh-huh. Tehát nincsenek ilyen fehér lovon jövő hercegek, és ő pontosan tudja, hogy neked mire van szükséged, és így rád néz, és akkor ez az elolvadok mindentől, ahogy rám néz, és kész, és minden tökéletes lesz a világunkban, mert hogy a férfiak is húsvér emberek. Tehát nekik is megvannak a saját maguk nehézségei, a saját maguk traumáik. És ugye ez a mese mítosza, csak gondolj bele, hogy ha egy kislányt megkérdezel, és mondjuk ő nagyon sokat nézte a különböző hercegnőket, hófehérkét, hamupipőkét, vagy a mostani Vajanát, tehát bármelyik meséket nézzük, akkor ugye a kislányok nagyon sokat gondolkodnak azon, hogy még milyen lesz az esküvője. Uh-huh. Tehát így beleképzelik már magukat.
1: Idealizálják
2: ezáltal. És a párkapcsolat is idealizáljuk. És ugye az a legnagyobb probléma, hogy valójában egy párkapcsolati együttés az egy folyamatos működés. Tehát folyamatos fejlődési folyamat.
1: Olyan érdekes, hogy behoztad ezt példának a rajzfilmeket, meg ezeket a történeteket, mert van egy gyakornokunk a rádióban, és azt a feladatot kaptam a tőlem, egy részfeladatot, hogy írjon össze kérdéseket ehhez a podcasthez számodra, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy egy 21-22 éves lánynak milyen kérdések jutnak ehhez a témához eszébe. És kezdve ez első kérdés az volt, itt van előttem, hogy a romantikus filmek és könyvek erre hatással lehetnek, hogy a való életben is ezt a gondolatolvasást várják el a nők a férfiaktól, mint egyébként ott. Nagyon érdekes a párhuzam, hogy neki is valahogy ez jutott eszébe, amit most mondtál, hogy idealizálja valóban, mert a herceg, aki eljön tényleg szinte fehér lovon, kitalálja a másik gondolatát, nem is biztos, hogy tudja, de kitalálja, hogy akkor őt meg kell csókolni, és akkor fog felébredni, meg hát azért a különböző, nem tudom, amerikai vígjátékokban, vagy romantikus filmekben is azért valahol ez is megjelenik.
2: Igen, ezzel most éppen videóztalak.
1: Na, ugye visszavideózlak, vigyázz.
2: Egyébként tényleg nagyon jól lehet azt látni, hogy a mesék, meg a influencerek, meg a média mennyire be tudja befolyásolni egy fiatal lánynak az én képét. És ugye a projekciók is megjelennek. És ez is okozhatja azt, hogy ez a konfliktus így kialakulhat a párok között, a gondolatolvasás, ez azt jelenti, ez a fajta projekció, hogy a másik ugyanolyan, mint én. Uh-huh. Vagy azt mondjuk egy olyan mítosz, hogy hát de már 10 éve együtt vagyunk, vagy 20 évet. Hogy nem tudja, hogy én mire gondolok. De azt nem felejtjük el, vagy ugye azt elfelejtjük alapvetően, hogy mondjuk 20 évesen teljesen másképpen működtünk, mint mondjuk 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen. Teljesen másképpen gondolkodunk dolgokról. És miért kellene azt gondolnunk, hogy a másik tudja, hogy én mit akarok. Uh-huh. És én nekem az a tapasztalatom, hogy az a jó és az a tiszta dolog, és ez minden tekintetben szerintem ez fontos, hogy őszintén tudjunk beszélgetni. És hogyha egy baráti kapcsolatban szerintem a legfontosabb az, hogy olyan embereket, olyan emberekkel vegyük magunkat körül, akikkel őszintén tudunk beszélgetni, és nem ez a...
1: Nekem is másolni.
2: Igen, uh-huh. És például a kettőnk barátsága szerintem olyan erős, hogy nyugodtan bármit őszintén el lehet
1: mondani. Talán azt elmondhatjuk itt a nézőknek, hogy például nekem volt egy témajavaslatom akár egy korábbi podcasttel kapcsolatban, és te egész egyszerűen megérted, hogy az de szerinted nem annyira illik bele a mi podcastünkbe, és átgondoltam, és teljesen tökéletesen igazat adtam, mert nem gondoltam át, hogy tényleg hát ezt nem nagyon lehet ilyen párkapcsolati viszonylatban megjeleníteni. Egy pillanatra nem volt bennem rossz érzés, és annyira örültem, hogy őszintén elmondtad, hogy ez most nem az a téma. És akkor ezt a gondolatomat most le is zárom, egyet zenélünk, utána visszatérünk Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, akivel továbbra is arról beszélgetünk, hogy miért is várjuk el mi nők a férfiaktól sokszor, hogy anélkül, hogy megfogalmaznánk, hogy mi mit szeretnénk, azt várjuk, hogy a férfiak kitalálják. I want you to stay. I want you to stay.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Miért várjuk el a férfiaktól, mi nők sokszor, hogy kitalálják, hogy mi mit szeretnénk valójában? Sokszor csak célozgatunk, nem fogalmazzuk meg konkrétan a vágyunkat. Mi lehet ennek vajon az oka? Erről kérdezem még mindig Nyéki Gabriellát, diplomás mentálhigiénés szakembert, pár és családkonzulást. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor nem merjük egyébként kimondani azokat az érzéseket, amik bennünk vannak. És szerintem például ez a gondolatolvasás, és ez összhangban van még az önismerettel. Uh-huh. Mert hogyha én tudom, hogy hogyan működök, és itt van a kötődés elmélet, vihetjük Bowlby-t, vagy Mary Ansbury-t, tehát hogy így nyugodtan behozhatjuk ezt is, hogyha én ismerem a saját működési mechanizmusomat, hogy mondjuk én bizonytalanul kötődök, szorongóan vagy elkerülően, vagy esetleg dezorganizáltan, bár ők nem gondolom, hogy ezzel foglalkoznának, hogy erre komolyabban kell odafigyelnem, hogyha mondjuk szorongóan kötődök. Mert a szorongónak arra van szüksége, hogy mindig visszaigazolást kapjon arról, hogy a milyen értékes. És ugye pont ezek miatt azt gondolom, hogy ha valaki az önismeret útján van, ami nem könnyű egyébként, mert nagyon sokszor olyan dolgokkal találkozol, ami hogy fájdalmas, és nehéz belenézni. Uh-huh. Nehéz belenézni azokba a nehéz pillanatokba, amit mondjuk gyerekként megértél, vagy fiatal felnőttként, vagy akár felnőttként is. Uh-huh. De ezek segítenek abban, hogy kimerj mondani dolgokat. De volt egy kliensem pár évvel ezelőtt, és mindenre igent mondott. És tudod, én szoktam, tehát hogy én szoktam mondani a klienseimnek, hogy én van, amikor engem nem kell szeretni. Tehát nem kell annyi Gabit szeretni egyébként, mert hogy lesz olyan, amikor én be fogok szúrni neki, és pontosan azért teszem, mert hogy induljon el egy változáson. Uh-huh. És ennek a kliensnek soha nem mondott nevet. Minden leckét megcsinált. Uh-huh. És azt vártam, hogy mikor mondja meg azt, hogy nem tudom megcsinálni, nem értem az egészet. És volt olyan feladatokat kezdtem el neki adni, ami tényleg nagyon nehéz volt. Tehát ahol tényleg nagyon mély munkát kellett csinálni, és hosszú idő megcsinálni is. Uh-huh. És akkor az egyik alkalommal jött, le volt törve, és úgy mondja nekem, hogy azon gondolkodtam, hogy ma nem jövök. Mondom, és miért gondolt? Hát mert igazság szerint nem tudtam megcsinálni a házit. Hát, hála jó.
3: Végre, addig vártott, hogy ezt mondja.
2: Ez volt a cél, hogy végre egyszer azt mondja, hogy nem. És tudod, ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy egyszer az, aki nem tud nemet mondani, hogy olyan terhelést adjunk neki, hogy képes legyen egyszer nemet mondani.
3: Uh-huh. De jó.
2: És például tökörültem neki. Uh-huh.
3: Nagyon jó, hogy ezt így kihoztad belőle. Ha már itt tartunk, hogy technikák és kiből mit hozzunk ki, azért van egy jó hírünk, én azt gondolom, ezt kimondhatjuk, hogyha valaki érintett, már pedig valószínűleg sokan érintettek ebben, hogy azt várjuk el a másiktól, hogy gondolatot olvasson, hogy egyébként meg tanulható az a fajta kommunikáció, hogy nyíltan, és hogy ne azt várjuk, hogy a másik kitalálja. Én felírtam ide magamnak két fontos dolgot, ezt én is pszichológustól tanultam. Egyrészt, hogyha a másikat annyira nem érted, vagy legalábbis azt gondolod, hogy félreérted, akkor érdemes talán ilyen tisztázó kérdéseket feltenni, hogy ezt most úgy érted, hogy vagy én azt látom az arcodon, hogy ezt gondolod, de közben nem azt mondod, nem vagyok gondolatolvasó, beszéljük meg. A másik, hogy képbe helyezni a másikat. Tehát, hogy hozzá képbe, hogy ne kelljen kitalálnom, hogy mit, hanem szavakkal mondd el. De azért ez már egy, gondolom én, hogy ez már azért egy haladóbb szint egy párkapcsolatban, hogy már itt tartsanak, mind a ketten ráadásul.
2: Én azt szoktam mondani, hogy amikor így elkezdenek beszélni, és valami hiányuk van, akkor a saját érzéseiből uh-huh. kommunikáljon. Én úgy érzem, arra lenne szükségem, hogy uh-huh. Úgy látom, hiányzol.

0: merem kimondani, mert inkább elmegyek nőzni, inkább elmegyek.
1: Na jó, de ez meg honnan jön? Onnan, hogy annyira sok honnan nem szakemberektől lehet azt hallani, hogy tudod, ez a legyél elérhetetlen, játszmázzunk egy kicsit, mert nyitott könyv leszel a másik, úgy már nem vagy izgalmas. Hát azért elég sok helyről lehet ezt hallani.
0: Jó, oké, ezen ugye a Eszter Perel mondja azt, hogy ugye a biztonság, amikor jól érzed magadat, akkor az megöli a vágyat, meg fogja ölni a vágyat. Ugye ezt mondja Eszter Perel, hogyha ha mondjuk jól érzed magadat egy párkapcsolatban. De ez nem így van, mert hogyha én tudatosan működök a párkapcsolaton belül, akkor játszhatok ezzel a vágy kérdéssel. Uh-huh. Hát az intimitás, hát ezt szoktam mondani, az egy olyan, mint egy svédasztal. Viszont meg kell tanulni azt, hogy ebből a svédasztalból én éppenséggel mit szeretnék kivenni. És emellett én őszintén kommunikálhatok a párommal, hogy elmondom neki, hogy figyelj, erre lenne szükségem. És figyelj, az, hogyha egy konfliktus van a párkapcsolaton belül, az egy lehetőség arra, hogy fejlődjünk.
1: Egy zenei pihenőre elmegyünk, és folytatjuk a témát Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel. A téma pedig nem más, mint hogy miért is gondoljuk azt, hogy sokszor a férfinek bizony ki kéne találnia, hogy mi mit szeretnénk, mire gondolunk, pedig hát nyilván senki nem gondolatolvasó.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Folytatjuk a beszélgetést Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel. Köszi, hogy itt vagy. Sok esetben mondjuk egy nő azért sem mer nyíltan beszélni dolgokról, mert fél a másik reakciójától, vagy esetleg szélsőséges esetben akár az elhagyástól.
2: Például miért ne félhetne, hogyha neki a családban az volt a minta, hogyha az volt a mintája, hogy egyébként nem beszélünk a problémákról, nem lehet az érzéseinkről beszélni, akkor ergo nem mondhatom ki, ami bennem van. És én nagyon sok férfi olyannal, férfi klienssel találkozok, aki például nem nagyon mer az érzelmeiről beszélni a párjának. Nem azért, mert rossz lenne, hanem azért, mert fél a következményektől.
1: Mert megtanult valamit, és azt projektálja, hogy az előbb mondtad, hogy akkor ez fog történni. Igen. Most is. Visszatérve erre a gondolatolvasós dira, hát ugye ott van közhelyek, de a közhelyeknek mindig igazság alapja van, ez a néma gyereknek anyja sem érti a szavát, tehát hogy kéne kitalálni, hogy a másik mire gondol, de én is egyébként sokszor beleesem abba a hibába, hogy nőként azt gondolom, hogy annyira egyértelmű, hogy nem kell kimondanom, és utána a férfi néz, hogy hát neki ez nem volt ennyire egyértelmű, amikor mondjuk utána egy veszekedés során elmondom, hogy amikor én úgy néztem és azt mondtam, amúgy arra gondoltam, hogy beszéljük már egy picit a férfiak oldaláról, hogy szerinted mit élhet át az a férfi, aki úgy érzi, hogy elvárnak tőle valamit, amiről amúgy ő nem is tud, ne adj Isten, vagy adja Isten, mert erről is lehet beszélni, hogy nem is képes rá. Tehát hányszor beszéltünk már mi is arról egy podcast, több podcast során, hogy nem ugyanúgy működik a férfi, meg a női agy. Tehát egyszerűen egy olyan dolgot várnunk el sokszor a férfitől, amire konkrétan képtelen, és nem azért, mert buta, mert nem intelligens, hanem mert egyszerűen neki nem úgy működik az idegrendszere.
2: Hát ugye teljesen másképpen működnek a férfiak, és én mostanában veszem észre nagyon sok házaspárnál, hogy a nő folyamatosan mondja, hogy probléma van. Uh-huh. És ez nem csak egy hónapon keresztül mondja, hanem fél éven, akár éveken keresztül. És a nő hoz magában egy döntést, hogy vége ennek a házasságnak, és ő ezt tényleg végének gondolja. És a férfi megkétek kapkodja, hogy hát ez most akkor ez most hogy van? Tehát, hogy mint hogyha egy ilyen hideg zuhanyként érné az.
1: Hogy de hát te nem szóltál erről, miközben a nő meg azt mondja, hogy nem szóltam, egy éve erről jelzek.
2: És ugye talán az a legnagyobb probléma, hogy nem figyelünk lehet egymásra eléggé.
1: Képzeld el, igen, mondd. Igen,
2: mert hogy ez a robotpilóta önzemmódban működünk, és nagyon sokszor a családi élet, az elviszi a fókuszt a párkapcsolatról. Igen. És ez egy nagyon hosszú folyamat.
1: Igen, igen. Meg észre kell venni, meg egy picit meg kell állni. Valahol azt olvastam, most nem akarok százalékukba belemenni, mert nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy azt olvastam, hogy nagyon érdekes, hogy a kimondott szavak, amit kimondunk, a sokkal kevésbé információ a másiknak, mint a metakommunikáció. Ez. Tehát a nézés, a testtartás, a szemeddel mit csinálsz, hogy tartod a kezed, az sokkal több mindent elárul a másiknak, mint maga a szó, amit kimondtál. Uh-huh. Ez nagyon érdekes.
2: Ez persze, ez így van, és ugye mi szakemberek általában azt szoktuk figyelni, hogy a szavak és a testi reakciók azok összhangban vannak-e? Tehát, hogy szeretlek.
1: Igen.
2: Nem vagyok ideges. Boldog vagyok. Boldog. Tehát, hogy nagyon sokszor, én például nagyon sokszor nézem nagyon durva, de hogy én még a pulzusokat is nézem, hogy hogyan megy a szívverés, hogy veszi a levegőt. Egy csomó mindent nézek egyébként.
1: Hát a test az, a szavakkal lehet hazudni, de a test nem hazudik.
2: Így van. Tehát a testünk az nem szokott hazudni.
1: És akkor legyen ez a záró gondolat itt a rádióban. Viszont ez a beszélgetés még bőven folytatódik. Nyéki Gabriella a YouTube csatornáján péntektől már láthatjátok és hallhatjátok, hiszen még kifejtjük bővebben ezt a témát, méghozzá azt, hogy miért várjuk el sok esetben a férfi férfiaktól, hogy anélkül kitalálják, hogy mi mire gondolunk, hogy mi ennek bármilyen jelét is adnánk, és konkrétan megfogalmaznánk. Bonyolultabb ez annál, mint elsőre gondolnánk, úgyhogy van még miről beszélgetnünk, ha gondoljátok, akkor nézzétek, vagy hallgassátok meg, illetve a korábbi, hát már több mint 50 podcastünk is megtalálható a YouTube-on, Nyéki Gabriella podcast csatornáján, YouTube csatornáján, a Spotify-on pedig Szívhangok néven találjátok. Két hét múlva jövünk friss tartalommal, nagyon izgalmas témánk lesz, vendégünk is lesz majd, úgyhogy tartsatok akkor is, és a folytatásban is a Lakihegy Rádióval. Én Bredák Szandi vagyok, sziasztok!
0: Egy újabb életfonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életre való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül, Toldi Medical. Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Szigetszentmiklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő út 120 alatt. Szigetszentmiklóson, a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Népszerűvé vált az új közösségi stég Szigetszentmiklóson. Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Szociális ápolót és gondozót keresnek Szigetszentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Népszerűvé vált az új közösségi stég Szigetszentmiklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Szigetszentmiklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi stég, a május 1-es sétány, a Gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségi stég nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
4: Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
3: Nem mindenki fogadta pozitívan a Szigetszentmiklósi tanösvényen alkalmazott gyöngykavics szórást. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője hozzátette, a burkolat talajstabilizációs célt szolgál. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel érintett terület Natura 2000-es védettség alatt áll, ezért a tervek kidolgozása során egyeztettek a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Kiemelte, bár a gyöngykavics alkalmazásával nem mindenki elégedett, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ez bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak.
4: Pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
3: Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Szigetszentmiklósi programjaira. A többnapos rendezvénysorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csík zenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gála műsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
5: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délután délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
3: Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakör betöltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozást a szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napirendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Módosul a halásztelki posta nyitvatartása. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt változik a halásztelki posta nyitvatartása. A Magyar Posta tájékoztatása szerint augusztus 8-án szombaton, valamint augusztus 21-én pénteken és 22-én szombaton a posta délelőtt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 20-án csütörtökön az ünnepnapon a posta zárva lesz. A Magyar Posta arra kér az ügyfeleket, hogy a küldemények feladását és egyéb postai ügyeik intézését a módosított nyitvatartás figyelembevételével tervezzék meg. A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén, erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórázon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa el, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait. Pontokba zárt harmónia címen új tárlat költözött Dunaharasztira. Nemrég egy rendhagyó megnyitó ünnepség várta az érdeklődőket Alaffert kúriában. A közönség július 31-én este tekinthette meg először a különleges technikával készült műveket. A kiállítása a Surányi Erika pontozásos mandala művész és Bardóczi Zsolt ausztrál pontozásos művész alkotásai kaptak helyet. A jó hangulatról Vig Levente gondoskodott, aki a handpan ütős hangszeren adta elő produkcióját. A tárlat augusztus végéig a kulturális központ nyitvatartás ideje alatt látogatható.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Idén csak szeptemberben kezdi a munkát a Sziget-Szentmiklósi Diákvívó Egylet. A térségi kardozók augusztusban egy héten át edzőtáborban lesznek, az edzéseket ugyanakkor csak szeptemberben kezdhetik meg, ugyanis az iskolát, amelynek tornatermében edzéseket tartanak, nyáron felújítják. Noszeda Tibor, a klub vezető edzője elmondta, örülnek a felújításnak, de közben nekik is kompromisszumot kellett kötniük, mert addig nincs hol edzeni. Hozzátette, az augusztusi edzőtáborban az erőlétre koncentrálnak majd, és szeptemberben elkezdik a versenyekre való felkészülést, ami két hetes késést jelent majd a megszokotthoz képest a versenyzők számára.
6: Remélem, hogy szeptember 1-én be tudunk menni a tornaterembe, akkor már a versenyre való felkészüléssel foglalkozunk. Az iskolánknak a tornatermét azt felújítják. Nem csak a tornatermét, az egész iskolát, a tornaterem bútorraktárként üzemel most. Tehát oda nem tudunk bemenni. Augusztus 12-én megyünk egy edzőtáborba egy hétre, akkor még kapnak a gyerekek egy pihenőt, és szeptember 1-től kezdjük a szakmai munkát.
2: Időjárás.
3: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat néhol a Dunától nyugati délnyugati részén. Az északi északkeleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk erős, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süspál nap az ébresztő műsorunk, és elérkeztünk a hét utolsó munkanapjához. Hát bevallom, azért egyedül ébreszteni titeket kicsit azért úgy embert próbálóbb, úgyhogy én már nagyon várom Bettit vissza. Na nem azért, mert hogy nem szeretném itt veletek eltölteni az időt a reggeli műsorban, de ahogy ugye a héten már bemutattam nektek, hogy mennyi mindenre kell figyelni, például csak azért, hogy élőadásban kimenjen minden, azért jó, hogyha van itt még egy szem, meg fül, meg valaki, akivel ugye tudok beszélgetni, bár egyébként a héten azt gondolom, hogy bőven volt kivel, azért igyekeztem sok-sok izgalmas vendéget, izgalmas témát feldolgozni, mindenről videó is készült, úgyhogy az összes beszélgetést vissza tudjátok nézni a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán videós formában is. Na most viszont mutatok nektek egy fontos beszélgetést, ami Sziget-Szent Miklóst érinti, a Sziget-Szent Miklóson lévő szúnyogokat pláne, bár valószínűleg ők nem hallgatják a műsort, ellenben azok, akik szenvednek attól, hogy folyamatosan csárdást járnak, mert egyfolytában csapkodják magukat a szúnyogok miatt, na ők akkor most legyenek résen, ugyanis Patek Edina hírszerkesztő kolléganőm Tóth Pált, Sziget-Szent Miklósi képviselőt kérdezte a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, ugyanis ez is téma lesz ma majd az augusztus végi közmeghallgatáson, ami Sziget-Szent Miklóson lesz. Egyébként több pont is lesz majd a témák között, az egyebekkel együtt 4, köztük az egyik fontos kérdés, sarkalatos kérdés, a szúnyoggyérítés. Ugye mi is kaptunk már több hallgatói kérdést, hogy ők nem annyira érzik, hogy lenne szúnyoggyérítés Sziget-Szent Miklóson, pedig egyébként van. Mutatom, hogy Tóth Pál Lal, Sziget-Szent Miklósi képviselővel, Patek Edina kolléganőm a témát érintően miről beszélt.
3: Adásunkban Tóth Pállal, Sziget-Szent Miklósi képviselővel beszélgetünk, jelen helyzetben pedig a közmeghallgatásról, ami nem sokára augusztus 31-én hétfőn lesz itt Sziget-Szent Miklóson, egészen pontosan a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 3 napirendi pont szerepel, illetve az egyebekkel együtt 4. Az első számú a fejlesztések a Dunaparton, a második a szúnyoggyérítés, a harmadik a szennyvíztisztító fejlesztése, és ahogy említettem, a negyedik az egyebek, amikor pedig bárki bármilyen kérdést feltehet. A mai témánk az a szúnyoggyérítés lesz, hiszen azért Tóth Pál képviselő úr sokszor felhozta ezt a témát, akár testületi üléseken is, és részletes beszámolót adott arról, hogy gyakorlatilag azért ugye itt a városunkban voltak problémák a szúnyoggyérítéssel, és ha jól gondolom, akkor talán még mindig vannak, és érdemes lenne változtatni ezen, de hogyan tehetjük meg mindezt, illetve majd mi hangzik el ezen a közmeghallgatáson.
4: Elsődlegesen is köszönöm szépen szerkesztőasszonynak a meghívást. Valóban a szúnyoggyérítés, és azt gondolom a közmeghallgatás is egy olyan fontos téma, amire most is augusztus 31-ére szeretettel várom a lakosságot. Ugye tavaly augusztusban már felvetődött ugyanez a közmeghallgatáson a szúnyoggyérítés kérdése, akkor egy tájékoztatót kaptunk a korábbi gyérítést végző cégtől, ami felvetett olyan témákat, amiket azt gondolom, hogy azóta is én is felkaroltam, meg talán a városvezetés is most már egyre inkább nagyobb hangsúlyt, ugye a biológiai szúnyoggyérítés felé áttoljuk. Jelenleg ugye egy pár héttel ezelőtt volt egy ilyen felvetés, hogy a katasztrófa védelem, ugye kémiai szúnyog gyérítést végzett a településünkön, és ugye a polgármester úr megkérdezte a lakosságot, hogy támogatják ezt vagy nem, és ugye döntő többségében én azt gondolom a felvilágosítás hiányában, vagy az információ hiányában a kémiai gyérítés mellett döntött a lakosság. Én azt gondolom, hogy ebben kellene nagyobbat lépnünk és változtatnunk. Ugye ez az integrált vektor menedzsment volt a tavalyi évben az egyik olyan kulcsszó, és jó magam is szerveztem egy lakossági fórumot ezzel kapcsolatosan, ugye ami egy viszonylag alacsony érdeklődés mellett, de fönn van az interneten elérhető. Azt gondolom, hogy ezt a témát feszegeti. Az integrált vektor menedzsment ugye az lenne, ahol egy közös együttműködésbe a biológiai gyérítés irányába megpróbáljuk elmozdítani a szúnyoggyérítést. Nyár van, aktuális a téma, azt gondolom, mindenki ugye grillezik, kinnül a természetbe, éjszakánként is próbáljuk, de ugye változtak a szúnyog populáció is. Ezért okoz egyre nagyobb problémát. Én azt gondolom, hogy ezt úgy tudnánk orvosolni leginkább, hogyha a lakosságot is belevonnánk ebbe a feladatba, ennek egy lépéshez a közmeghallgatás és a tájékoztatás. Ugye a gyérítésnél egy dr. Kemenesi Gábor, aki Pécsen virológusként dolgozik, és a szakma azt gondolom egyik legnagyobb hazai tekintélye, tartott előadást, és ő is elmondta, hogy itt a lakosságnak óriási feladata és felelőssége van. A biológiai gyérítést úgy tudnám bemutatni, hogy ez egy konstans egész éves feladatot jelent minden egyes lakónak a településen, míg a kémiai gyérítésnél ugye csak a csúcsokat tudjuk levágni. Ez a kémiai gyérítés ez azt jelenti, hogy egy deltametrin nevű nevű szert szórnak ki. Ez az egyetlen olyan forgalomképes szer, amit mi most tudunk használni. Annyit tudni kell arról, hogy kutatások vannak, és azért egy elég erős szerről van szó. Tehát amikor a rovarokat és ezeken belül ugye a szúnyogokat próbáljuk gyéríteni, akkor a 100 elpusztult rovarból talán 1-2 az a szúnyog, az a csípő szúnyog, ami ugye a kellemetlenséget okoz, és ami miatt ugye az egész védekezés van. Ez egy hideg ködös eljárással mennek végig az utakon, ugye magánterületekre nem mennek be. A légigyérítést azt most már csak katasztrófa védelem külön engedélyével nagyobb invázi esetén rendelik el, de ugyanez a deltametrénre is igaz. Lenne lehetőség a városnak, hogy lemondja ezt a kémiai gyérítést, tehát nem egy kötelező igénybe venni, még ha a katasztrófa védelem szervezi is, és ő is végzi el ezt a feladatot. Ez azért lenne fontos, mert ugye ennek a szernek nagyon kis dózisa jut ki ugye a természetbe, de ez azért ott maradhat, nem bomlik le rögtön azonnal. Tehát akár játszóeszközökön, homokozókban, gyümölcsfákon is ott maradhat, és ugye a gyermekeink egészsége, meg hát a saját egészségünk érdekében is azt gondolom, az a legcélszerűbb, ha minél kevesebb kémiai szert használunk. És egy biológiai védekezéssel itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat, és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy-egy ilyen szúnyoglárva. Ezeket a pangóvizeket, ha megszüntetjük, akkor nagyon erősen le tudjuk redukálni a szúnyogoknak, a csípő szúnyogoknak. Azért is ki kell térnünk itt a fajokra is, mert ugye a dalos szúnyog az, ami Magyarországon az egyik legismertebb és a legjobban feltérképezett. Ugye mindenki ezt ismeri a korábbi évekről. Zümmögést ugye halljuk, a szúnyog zümmögést, ezért dalos szúnyognak is hívják, de ma már új fajok is megjelentek, ugye a tigris szúnyogot talán már nagyon sokan ismerik és hallották, de van koreai, van japán szúnyog, ugyanezek fajok is egyre jobban jönnek be. Ugye a globalizációnak ez is az egyik hátránya, hogy ilyen fajok meg tudnak jelenni, más bioritmusban működnek. Tehát ők például nappal is élnek, és nappal is csípnek. A szúnyogokról ugye még annyit tudnunk kell, hogy a női varú szúnyogok azok, amik elsődlegesen csípnek, és az embernek ugye kellemetlenséget okoznak, a hímugarra a kevésbé. Pont a Kemenesi Gábor kutatásaiból is tudjuk, hogy vannak olyan biológiai módszerek, amikor ivartalanítják ezeket a hím szúnyogokat. Talán azt említette, hogy Horvátországban van legközelebb nálunk ilyen hely, ahol ezt meg tudják tenni, és azokat engedik ki a természetbe. Ezáltal elérik azt, hogy életképtelen utódok jönnek a világra, és jelentősen tud csökkenni a populáció. A másik szúnyoggyérítésnél nagyon fontos ugye a gyérítés szó is, tehát nem teljesen akarjuk kiirtani, ugye mondtam a kémiai védekezésnél, a deltametrinnel akár 100 elpusztult rovarból 98 más lehet, és csak az 1-2 az, ami a szúnyog. De ugye gondolnunk kell a madarakra is, a madaraknak, énekes madaraknak is az egyik fontos táplálékát, a rovarokat öljük meg, hogy ezekkel együtt a méheket is, ugye fokozottan ilyenkor a méhészeket tájékoztatni kell, amikor ilyen védekezés van, hogy bezárják a méheket, és ne tudjanak kijutni, mert hát őket is el tudja pusztítani. Minden egyes vegyszer, ami a természetbe kijut, az előbb-utóbb az emberekbe is fölhalmozódhat. Erről a deltametrinről tudni kell, hogy ideg, méreg, májban is károsodást okozhat, hormon problémákat okozhat, tehát nagyon sok olyan káros hatása lehet. Fölhívva arra, hogy alacsony dózisról beszélünk is határérték alatt, de hát minden határérték alatti terhelés folyamatosan azért a szervezetbe fölhalmozódhat. Ugye más egy felnőtt embernél, meg más egy csecsemőnél adott esetben ugyanaz a méreg dózisnak a hatása. Ezért gondolom azt, hogy ha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelent. De amíg erről nincsen szó, addig azt gondolom, hogy sokkal humánusabb megoldásokat kellene igénybe vennünk. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen, pangóvizeket szüntessük meg, az integrált vektor menedzsmentnek a populáció számítás. Azért is sajnáltam most ezt a kémiai gyérítésnél, hogy a lakosságot kikérni a véleményét. Nincsenek tisztában a lakosok, hogy például milyen szúnyog populáció van, nem tudom, hogy a méréseket megismerhettük-e. Utána ugye egy fehér lepedőt ki kell rakni a szúnyog gyérítés után, hogy például hány elhullott rovar van, ezek közül mennyi a szúnyog. Tehát ezért fontos, hogy ezt összességében vizsgáljuk az egész történetet. Ugye előrelépés történt azért a tavalyi évben, egy lidár technológiát közbeszerzésen az önkormányzat már meghirdetett, ezzel a lidár technológiával feltérképezzük a tenyészőhelyeket, tehát azokat a pankóvizes élőhelyeket, bányatavak mentén, de akár a Kis-Duna mentén is, magáningatlanoknál is, ahol ilyen szúnyog populáció ki tud tenyészni. Egy nagyon érdekes példát mondott ugye a virológus professzor, amikor az előadást tartotta, bejelentés érkezett hozzájuk, hogy nem tudnak nyáron kint grillezni, mert olyan nagy számú szúnyog van, hogy egyszerűen nem tudnak megmaradni. Körbenéztek az ingatlanon, mindenhol minden rendben volt, nem volt pangóvíz, nem volt tenyészőhely. Mire kiderült, hogy az út túloldalán egy lomizós bácsi él, akinek viszont tele volt olyan edénnyel, amiben pangóvizek voltak, és bármennyire megtett a tulajdonos mindent azért, hogy nála ne legyen, de ugye azért pár száz méteres körzetben a szúnyogok azok el tudnak repülni, és tenyészőhelyeket meg fogják találni. Úgyhogy erre is nagyon oda kell figyelnünk, és erre például az a lidár technológiával ez a feltérképezés egy jó kiinduló pont tud lenni, aminek az eredményei alapján tovább tudunk menni, és újabb lépéseket tudunk tenni a szúnyog invázió csökkentése érdekében.
2: Tóth Pállal, Szigetszent Miklósi képviselővel, Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk beszélgetett tehát a közmeghallgatás egyik sarkalatos témájáról, miközben szúnyoggyérítésről. Augusztus végén közmeghallgatás, Szigetszent Miklóson több témát is lehet majd érinteni, az egyebeken belül pedig, ahogy már hallhattátok, az egyéb kérdéseiteket is fel tudjátok tenni, úgyhogy ha gondoljátok, akkor érdemes ellátogatni a közmeghallgatásra, Szigetszent Miklósra.
0: Ezek voltak a Süsfelnap leg.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Laki Hegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, kellemes napot kívánok minden hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok, és vendégem van, egy nagyon fontos témáról beszélgetünk. Vendégem nem más, mint Holvai Csaba, a Védett Sarok alapítója. De hogy mi ez a Védett Sarok? Na, erről mindjárt fogunk beszélgetni, és kifejtjük. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Az nem titok, hogy Palotai Anita kötött minket össze, aki egyébként a héten már járt is nálunk, ugye ő három autista gyermek édesanyja, létrehozott egy egyesületet is. Rövid távon az a célja, hogy érzékenyítsen, hogy az autizmussal kapcsolatban minél több információ eljusson az emberekhez, akik mondjuk kevésbé érintettek, de segítséget nyújtson azoknak is, akik érintettek. Hosszú távon pedig az a célja, hogy majd legyen egy olyan intézmény, ahova biztonságban tudja majd a gyermekét, hogyha esetleg úgy hozza már a helyzet, hogy erre szükség lesz. Te hogy kapcsolódsz be, hogy ismerkedtél meg Anitával, meg egyáltalán hogy kapcsolódsz be akár az autizmus, akár az ADHD világába? Mesélj egy kicsit erről, kérlek.
3: Anitával a Facebookon ismerkedtünk meg, annak kapcsán, hogy én elindítottam ezt a kezdeményezést, ő keresett meg, és nagyon sokat beszélgettünk az autizmus témakörről, hogy ők mivel foglalkoznak. Ugye amikor én elindítottam az oldalt, ő egyből felfigyelt rá, és teljesen úttörő módon, önállóan elkezdte népszerűsíteni, mert azt gondolta, vagy azt látta, hogy erre a platformra szükség van, és számomra is meglepetés, vagy még mindig az egyik ámulatból esek a másikba, hogy mennyi segítséget nyújt ő ebben a kezdeményezésben.
2: Itt közben megnyitottam a weboldalt, védettsarok.hu, egy magyar nyelvű közösségi alapú webapplikáció, így írsz róla, amely autizmussal és ADHD-val élő gyermekek családjainak, érintett felnőtteknek és segítő szakembereknek segít biztonságosabb, elfogadóbb és kiszámíthatóbb helyeket találni. Ez mit jelent pontosan? Fejtsd ki, kérlek, Védett Sarok, mit jelent ez?
3: Kezdem egy saját történettel, mert igazából ez a történet volt a dobbantó ahhoz, hogy ezt az oldalt létrehozzam. Nagyjából 3 éve elmentünk családdal, van 4 lányom, az egyik kislányom...
2: Az igen! Gratulálunk!
3: Köszönöm, az egyik kislányom érintett autizmussal, elmentünk egy étterembe, ahol hangos volt a zene. És ő szenzorosan eléggé érzékeny, tehát zavarják a hangos zajok, a hangos zene, a sok ember, és hát hangos volt a zene az étteremben. És ilyenkor mit csinál egy apuka, hogyha azért szeretné, hogy a család az ebédet az étterembe költse el, megkértem a felszolgálókat, hogy egy picit halkítsanak a zenén, és nem értették, hogy erre miért van szükség, kényszeredetten lehalkították a zenét, és ezt a történetet elevenítettük föl nagyjából egy hónappal ezelőtt egy családi ebédnél, és akkor pattant ki a fejemből ez a gondolat, hogy mennyire jó lenne olyan helyeket összegyűjteni. Nyilván ebben van az a fajta önzőség, hogy én magam, illetve a családom el tudjunk menni olyan helyekre, ahol teljesen nyugodt körülmények között tudunk mindenki számára élményt biztosítani, de ugyanakkor ez egy segítség annak a közösségnek is, akik érintettek autizmussal. És ez legyenek ezek gyerekek, tehát családok, vagy akár olyan érintett felnőttek, mert ezt is el kell mondani, nagyon sokan érintettek ebben a témában, akik biztonságban érzik magukat ezeken a helyeken.
2: Hát, hogyha mindenki ilyen önző lenne, aminek ilyen eredménye van, akkor mindenki legyen önző. Egyébként szerintem az önzőség sok esetben nagyon negatív előjellel van megítélve.

0: pedig sokszor nem az feltétlenül. Hogy néz ki maga, hogy működik maga a weboldal? Tehát, hogyha jól értem, leegyszerűsítve összegyűjtesz olyan, nem tudom, országos szinten, vagy Budapesten, ezt mindjárt elmondod, helyeket, ahova mondjuk biztonságban el lehet menni autista gyerkőccel, vagy ADHD-s gyerkőccel, vagy akár felnőttel, és nem az lesz, ahogy itt az említett példában, hogy néznek rád, hogy ezt ők nem értik, de kényszeredetten megteszik, hanem számukra teljesen egyértelmű és érthető, hogy miről van szó.
1: Az ötlet alapját az adta, hogy ha az ember akár egy műszaki cikket vásárol, legyen az porszívó, vagy elmegy nyaralni, akkor különböző felületeken meg tudja nézni az értékeléseket, uh-huh. hogy működik-e az a porszívó, vagy mennyire tiszta az az adott vendéglátóipari egység, vagy szálláshely, és ott értékeléseket olvas. És innen jött az az ötlet, hogy egy olyan közösségi platformot hozzak létre, ahol tapasztalati úton az emberek leírják, hogy milyen élményekben volt részük, és uh-huh. ez egyfajta szűrő vagy iránymutatás azoknak az embereknek, akik abba az adott országrészbe vagy abba az irányba mennek el. Igen, egyébként ez országos, sőt most már kibővítettem külföldi helyekre is, tehát hogyha ha valaki szeretne külföldre menni, Angliába, Horvátországba, tengerpartra nyaralni, akkor is találjon olyan helyeket, ami számukra biztonságot nyújt. Az adatbázisban nyilván én az elején föltöltöttem internetes kutatás alapján egy-két helyet, de most már több mint 170 hely, ami fönt van az adatbázisban, nagyon nagy része, sőt döntő többsége a közösség által feltöltött uh-huh. helyekből áll.
0: Tehát akkor ez úgy működik, hogy itt látom itt a weboldalt védettsarok.hu, hogy be is lehet küldeni helyet. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen interaktív oldal?
1: Igen, ugye nyilván én nem járom úgy az országot, mint az a 10 millió honfitársunk, aki jön-megy az országban. Tehát nyilván nem lehet rálátásom arra, hogy mondjuk Debrecenben vagy Zala megyében milyen elfogadó helyek vannak, terápiás központok, fodrász, orvos, bármi. És ezért is ösztönzöm nagyon sokszor a követőket, hogy ajánljanak helyeket, és egyébként értékeljék is őket, mert nyilván akkor lesz ez mindenki számára egy hasznos platform.
0: Itt közben azért kerekedik ki a szemem, mert a helyek keresésére kattintottam rá, és itt rengeteg 170 hely van felsorolva, de itt van étterem, színház, szabadidőpark, madárkert, valami rendelő, akár fejlesztő szolgáltató, apartman, tehát eléggé széles a skála.
1: Igen, ugye pont ez volt a cél, aki bármilyen téma, vagy bármilyen körülmények között érintett az autizmussal, tudja, hogy akár egy fogorvoshoz elvinni egy gyereket nagyon nehéz. Alapjáraton is nehéz szerintem egy gyereket elvinni fogorvoshoz, de mondjuk olyan esetben, ahol tényleg türelmesen bánnak vele, megmutatják neki, hogy mire készüljön, az nagyon-nagyon kevés. De ugyanígy ugye az éttermek, fejlesztőházak, játszóterek, állatkertek, tehát sok olyan területe van az életünknek, amit nem is gondolnánk neurotipikusan, hogy az szenzoros autizmussal vagy ADHD-val élő embertársainknak milyen nehézséget okoz egyébként.
0: Azt is látom, ugyan nem a reklám helye, de most azért ezt elmondom, mert fontos, hogy ugye például szinte az összes országos Decathlon ott van, és ha jól tudom, nekik van külön ilyen óra, vagy nap, igen. vagy nem tudom, amikor lejjebb veszik a hangerőt, a fényeket, tehát kifejezetten igen. ilyen igen. helyzetre.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Igen, abszolút. Ők is, ők erre jó pár éve odafigyelnek, és ilyen csendes órákat tartanak, fényeket is letekerik, zenét is, tehát nyilván, hogy minél kevesebb legyen az az impulzus, ami egyébként vizuálisan megvan ugye egy áruházban a sok ezer termékkel.
0: Hát sőt, még lehet, hogy marketing értéke is van, ugye, hogy mi hogy van bevilágítva, meg igen. hogy szól a zene.
1: Így, pontosan.
0: De ez tök jó, hogy akkor ezt idézőjelbe beáldozzák. Bárki ide bekerülhet? Tehát aki jelentkezik, vagy ő maga úgy tapasztal, hogy az egy olyan hely, akkor felkerülhet erre az oldalra?
1: Abszolút. Ugye ahhoz, hogy ez kiszámítható és mondjuk úgy hiteles uh-huh. felület legyen, regisztrációhoz kötött az, hogy ki tudja aha. beküldeni a helyeket. Tehát ahhoz regisztrálni kell, hogy te helyet tudjál beküldeni. Ugyanakkor mindenki számára ingyenesen böngészhető és megtekinthető a teljes adatbázis. Névvel, címmel, telefonszámmal, rövid leírással, van egy térképes segítség is, hogy pontosan hol található az adott hely, úgyhogy igyekeztem ezt úgy létrehozni, hogy mindenki számára elérhető legyen, ugyanakkor azért nyilván kontrollált legyen, hogy trollok ne lepjék el az oldalt.
0: Hát ne reklámfelületnek használja mondjuk egy étterem vagy bármi. Tervezel-e, van-e már valami közös kis jelzés, akár egy matrica, bármi, ami ezekhez a helyekhez oda kerül, vagy ebben gondolkozol-e?
1: Igen, szeretnék. Ebben Anita egyébként nagy segítség nekem, és itt ezúttal is szeretném megköszönni a segítségét. Ő is azért jár kell az országban, és ő ilyen kis plaketteket kirakott már több helyen. Ez a célom, hogy azért most már egy elég vastag adatbázis van, hogy felkeresni az összes szolgáltatót, hogy akár egy plakettel vagy egy ablakmatricával vállalják-e, hogy csatlakoznak ez a kezdeményezéshez, mert túl azon, hogy ez azt gondolom, hogy számukra marketing érték is lehet, de mindenki számára segítséget nyújt, hogyha jártában keltében, adott esetben nem is nézi meg a platformon, hogy fönn van-e az a szolgáltató, akkor is láthassa, hogy ide nyugodtan bemehet.
0: Ugye Palota Janita, a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány elnöke, ő ezt most hozta létre nem olyan régen, ugye Dunavarsányi édesanyja, 3 autista gyermeke van, ahogy már az előbb is említette, most az elmúlt vasárnap volt az alapítványnak az első családi rendezvénye, lehet, hogy én korábban egyesületként apostrofáltam, úgyhogy alapítvány, kijavítom magam. A Dunavarsányi eseményen te is ott voltál. Ja. Hétfőn Anita, illetve a két kurátor beszámolt az eseményről, ők úgy tapasztalták, hogy nagyon jól sikerült, és a kánikula ellenére is nagyon sokan ott voltak. Te mit tapasztaltál?
1: Meglepően sokan voltak, mi is egy picit később mentünk, ugye 3-kor kezdődött ez a program, de ebben a tikasztó melegben inkább egy 2 órával későbbre időzítettük az érkezésünket. Meglepő volt, hogy mennyien jöttek el. Nagyon érdekes volt azt hallani, hogy, de ezek ilyen elkapott mondatok voltak, nagyon érdekes volt azt hallani, hogy azt mondogatták szülők egymásnak, hogy de jó, hogy itt nem, itt önmagunk lehetünk, hogy itt nem kell rászólni a gyerekre, hogyha hangos, hogyha szaladgál, és talán ezek azok a mondatok, amik validdá teszik azt a kezdeményezést, és amit egyébként Anitáék folytatnak, meg ami nekem is a célom, hogy olyan környezetet teremthessünk országszerte az ország minden településén, hogy ne kelljen szégyenkezni. És ez is egyébként, azt gondolom, hogy egy ilyen rossz szájízzel töltheti el az embert, hogy miért szégyenkeznél azért, amilyen a gyereked, de sajnos sokan első látásra ítélnek.
0: Képzeld el, hogy ugye mi is itt a rádióban egyre többet foglalkozunk a témával, és már az, hogy foglalkoztunk a témával, érzékenyített engem is, és ezáltal érzékenyítem a kislányomat is. Tegnap pont történt az óvodában. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit javasolsz, mert lehet, hogy mással is előfordul ez, hogy mentem érte az óviba, éppen vette át a cipőjét, és egy anyuka jött szintén az óvodáskorú gyermekért, viszont hozott egy nagyobb kislányt, egy 8-9 év körüli lehetett, és hát autista kislány volt, és az én kislányomhoz így, hát oda kapott. Nem akart ő rosszat, de az én kislányom meg nem értette a helyzetet, és így a derekát így kicsit így megcsípte, vagy nem tudom, így oda rakta a kezét, vagy nem tudom. És akkor így annyira jó érzés volt számomra, hogy már azt gondolom, hogy viszonylag tudtam úgy reagálni, ahogy kell, viszont egyből az jutott eszembe, és mondtam is a kislányomnak, hogy na majd nézzünk olyan mesekönyvet, ami azért az ilyen szituációkról szól, mert ugye ő még félreérti, nem érti, hogy miért bántja őt egy vadidegen kislány, miközben nem bántja, és olyan furcsa helyzet alakult ki, hogy azt éreztem a helyzetben, az óvónő is odajött, hogy úgy nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel, hogy még nem tartunk ott, hogy tudjunk ezzel mit kezdeni, az anyuka elnézést kérte, ment is tovább, nem is kellett ezen nagyon. Az, hogy én hogy reagálok, nyilván szülőként, az nagyon fontos, mert ugye azt adom tovább a gyereknek. Tehát például én úgy reagáltam, de lehet, hogy rosszul tettem, hogy leültettem kint a kislányomat, elmondtam, hogy ő autista, elmondtam, hogy fogunk majd beszélgetni az autizmusról, hogy ő nem akart téged bántani, de még mindig azt éreztem, hogy kicsit olyan, hát nem annyira jól reagáltam én sem, nem is annyira rosszul, de hogy még nincs meg az eszköz nekem sem, hogy reagáljak, már pedig azt gondolom, hogy az élete során fog még ilyen helyzetekkel találkozni.
1: Fog, és tuti receptet nem tudok neked mondani, akár csak a saját lányaim példáját is tekintve, tehát ők tudják, hogy az én a saját lányom, tehát minden lányom tudja, hogy a Lili lányom érintett a témában, de ugye egy neurotipikus gyereknek van egyfajta reakciórendszere, vagy egyfajta eszközrendszere, ahogy kommunikál, és nem feltétlen tudja elhelyezni magában azt, amikor valaki máshogy reagál. Ugyanígy egyébként egy autista gyerek sem feltétlen tudja értelmezni a neurotipikus gyerekek reakcióit, tehát ez egy ilyen folyamatos csata, a csata természetesen idézőjelben. Ez egy folyamatos tanulás. Én azt gondolom, hogy felnőtteknek is megtanulni, kezelni, még akár, hogyha érintett is az ember, megtanulni, kezelni a különböző reakciókat, mert az autizmus is egy széles spektrumon mozog. Nincs két ugyanolyan gyerek, nincs két ugyanolyan új lenyomat. A türelem és az elfogadás szerintem a legfontosabb, és hogyha valaki autista emberekkel kerül kapcsolatba, azt gondolom, hogy a legnagyobb kincs, amit kaphat tőlük, az, hogy türelemre neveli őket.
0: Arról meg nem beszéltünk, pedig azért fontos, látom itt a védettsarok.hu oldalon, hogy van egy tudásbázis, mi az autizmus, mi az ADHD, emel családi pótlék igénylése, akár a gyód az esedi tájékoztató iránytű szolgáltatóknak, illetve mákkártya igénylése, tehát tök jó, hogy van egy ilyen kis fülecske is. Na de hogy beszéljünk már akkor arról, hogy mire van szüksége az autistának, az ADHD-s gyermeknek, akár felnőttnek, mitől lesz védett sarok egy védett sarok? Arról már beszéltünk, hogy mondjuk lejjebb vesszük a zenét, de ezen kívül még mikre kell odafigyelni?
1: A türelem az egyik legfontosabb, ami azt gondolom, hogy mondjuk főleg szolgáltatók esetében a személyzet részéről elvárható, tehát hogyha valaki védett sarok szeretne lenni, meg a megértés és az adaptáció. Tehát, hogyha...
0: Mondjuk olyan furcsa, hogy ezt az ember azt gondolná, hogy ez alap. Tehát, hogy ez...
1: Igen, azért is furcsa, én nekem az eredeti szakmám az vendéglátás idegenforgalom, ja. és ugye mi fejünkbe azt verték a főiskolán, hogy mindig a vendég az első, és a vendég kényelmét és jólétét és jóllétét kell szolgálni, de ez sajnos, tehát én azt gondolom, hogyha most elmész bármilyen étterembe, áruházba, akkor ez nem feltétlenül alap. Tehát valahogy jó lenne ezekhez a gyökerekhez visszatérni. Tehát mindenképp a kulcsfontosságú az, hogy elfogadó legyen. Lehessenek olyan sarkok, mondjuk azért hozom az éttermet példának, mert hogyha elmész egy étterembe dugikban, akkor is legyen akár, nem azt mondom, hogy egy külön terem, de egy olyan a tömegtől jobban elszeparált hely, ahova...
0: Egy kis levegős tér.
1: Levegős tér, tényleg ez a védett sarok, talán a neve is ezt mutatja, hogy le tudjon ülni nyugodtan, meg tudjon nyugodni, meg tudjon pihenni.
0: Hát szuper, hogy létrejött mindez a kezdeményezés, és hát ahogy mondtad, egyébként én azt tapasztalom, esküszöm az életben, hogy ami így hirtelen jön, valahogy azok működnek nagyon jól, és hát ugye ez most így berobbant, mert hogyha jól emlékszem, azt mondtad, hogy alig egy hónapja jutott eszedbe.
1: Így bizony, ez június végén, 25-6-án kezdtem el az oldalt készíteni, és a Facebook oldal az lényegében kereken egy hónapja jött létre, tehát még nagyon gyerekcipőben jár. Amikor az ötlet felmerült, én megszondáztattam nagyon sok mindenkit, a kislányom iskoláját is, akik egyébként az első pillanattól támogatnak és mellénk álltak, ez a Vadaskert általános iskola, már bocsánat, hogyha ez reklám, de ők hatalmas segítséget nyújtottak ebben, és ugye én 20 éve a kommunikációban dolgozom, és azért az ember tapasztalhatja azt, hogy mindig van, aki azt mondja, hogy ez ezért nem jó, azért nem jó. Egyetlen, az elmúlt egy hónapban egyetlen negatív észrevételt, kommentet nem kaptam ezzel
0: kapcsolatban. Mondjuk ez tényleg egy csoda. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy csináltad, de ez tényleg egy csoda. Tök jó. Közben itt nézem még azt is, hogy ugye külön településekre is rá lehet keresni. Most hirtelen beütöttem egy térségét, hogy például Dunaharasztin is van a Vitál Torna stúdió, tehát hogy azért tényleg aki keres, talál, mert hogy van bőven, tök jó. Tök jó.
1: Igen, illetve még egy olyan funkciót is beépítettem, egy geolokációt, ami a telefon geolokációját használja. Aha. Be tudod állítani, hogy 5, 10, 20 és 50 kilométeres körzetben milyen szolgáltatók
0: mint
1: vannak.
0: Mint a társkeresőknél. Legalábbis azt hallottam.
1: Igen.
0: már rég voltam, milyen nem fönt, ha egyáltalán fönn voltam.
1: Én is ismerek olyan embert, aki
0: mesélték a haverok. Jó, nyilván ez most csak a vicc része volt. Nagyon szépen köszönöm Holvai Csabának, a Védett Sorok alapítójának, védettsorok.hu, így találjátok meg az oldalt, adjátok hírét. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Népszerűvé vált az új közösségi stég Sziget-Szentmiklóson. Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika.
4: Népszerűvé vált az új közösségi stég Sziget-Szentmiklóson. A beruházás a vízi és ökoturisztikai fejlesztések Sziget-Szentmiklóson pályázat részeként megvalósult, amely a Dunapartot érintő átfogó fejlesztés egyik eleme volt. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádióknak elmondta, a fejlesztés során megújult a közösségi stég, a május 1-e sétány, a Gyuladiák sétány és a tanösvény is. Emellett okospadokat és információs táblákat helyeztek ki a területen. Hozzátette, a visszajelzések alapján az új közösségi stég nagy népszerűségnek örvend, és már a kedvelt vízi találkozóponttá vált a kajakosok, a kenusok és a száposok körében.
5: Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május 1 sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni.
4: Nem mindenki fogadta pozitívan a Sziget-Szentmiklósi tanösvényen alkalmazott gyöngykavics szórást. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklósi irodájának vezetője hozzátette, a burkolat talajstabilizációs célt szolgál. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel érintett terület Natura 2000-es védettség alatt áll, ezért a tervek kidolgozása során egyeztettek a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Kiemelte, bár a gyöngykavics alkalmazásával nem mindenki elégedett, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve ez bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak.
5: Pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
4: Folyamatosan zajlik a jegyértékesítés a Summerfestre. Személyesen és online is van lehetőség jegyeket vásárolni az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szentmiklósi programjaira. A többnapos rendezvénysorozat idén is változatos kulturális kínálattal várja az érdeklődőket. A programban egyebek mellett Hungarikum kiállítás, kertmozi, nemzetközi táncpanoráma, valamint a Parnograszt és a Csíkzenekar koncertje is helyet kapott. A fesztivál ünnepi gálaműsorral és kenyérszenteléssel zárul augusztus 20-án. A délutáni órákban pedig gyermekprogramok és meseműsorok várják az érdeklődőket. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádióknak elmondta, az előrejelzések szerint a hétvégére mérséklődik a hőség, így a korábbi napok kánikulájánál jóval kellemesebb időjárás kedvezhet a szabadtéri programoknak.
6: Nem 40 fokban kell majd este is ott az adott rendezvényen részt venni, és ugyanilyen formában merem ajánlani a délutáni gyermekprogramokat is, hiszen ott is nem az lesz délután 3 órakor, hogy 39-41 fok van, hanem ennél egy jóval kisebb, kellemesebb nyári hőmérsékletre kell majd készülni a Summerfest idején. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen jó hír.
4: Szociális ápolót és gondozót keresnek Sziget-Szentmiklóson. A Vadgesztenye Szociális Intézmény szociális ápoló gondozó munkakörbe töltésére hirdetett álláspályázatot. A meghirdetett pozíció célja a gondozást a szoruló ellátottak mindennapi támogatása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó feladatok szakszerű ellátása. Pályázati feltételek között szerepel a B-kategóriás jogosítvány és személygépkocsi, továbbá előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. Jelentkezni a gondozók kukac@vadgesztenye.ssm.hu e-mail címen lehet. További részletek a sziget-szentmiklós.hu oldalon olvashatók.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
4: Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napi rendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Módosul a halásztelki posta nyitvatartása. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt változik a halásztelki posta nyitvatartása. A Magyar Posta tájékoztatása szerint augusztus 8-án szombaton, valamint augusztus 21-én pénteken és 22-én szombaton a posta délelőtt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 20-án csütörtökön az ünnepnapon a posta zárva lesz. A Magyar Posta arra kérez ügyfeleket, hogy a küldemények feladását és egyéb postai ügyeik intézését a módosított nyitvatartás figyelembevételével tervezzék meg. A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén, erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórázon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madártetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa el, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait. Pontokba zárt harmónia címen új tárlat költözött Dunaharasztira. Nemrég egy rendhagyó megnyitó ünnepség várta az érdeklődőket a Laffert kúriában. A közönség július 31-én este tekinthette meg először a különleges technikával készült műveket. A kiállítása a Surányi Erika pontozásos mandala művész és Bardóczi Zsolt ausztrál pontozásos művész alkotásai kaptak helyet. A jó hangulatról Vig Levente gondoskodott, aki a handpan ütős hangszeren adta elő produkcióját. A tárlat augusztus végéig a kulturális központ nyitvatartási ideje alatt látogatható.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Idén csak szeptemberben kezdi a munkát a Sziget-Szentmiklósi Diákvívó Egylet. A térségi kardozók augusztusban egy héten át edzőtáborban lesznek, az edzéseket ugyanakkor csak szeptemberben kezdhetik meg, ugyanis az iskolát, amelynek tornatermében edzéseket tartanak, nyáron felújítják. Noszeda Tibor, a klub vezetőedzője elmondta, örülnek a felújításnak, de közben nekik is kompromisszumot kellett kötniük, mert addig nincs hol edzeni. Hozzátette, az augusztusi edzőtáborban az erőllétre koncentrálnak majd, és szeptemberben elkezdik a versenyekre való felkészülést, ami két hetes késést jelent majd a megszokotthoz képest a versenyzők számára.
7: Remélem, hogy szeptember 1-én be tudunk menni a tornaterembe. Akkor már a versenyre való felkészüléssel foglalkozunk. Az iskolánknak a tornatermét ott felújítják. Nem csak a tornatermét, az egész iskolát. A tornaterem bútorraktárként üzemel most. Tehát oda nem tudunk bemenni. Augusztus 12-én megyünk egy edzőtáborba egy hétre. Akkor még kapnak a gyerekek egy pihenőt, és szeptember 1-től kezdjük a szakmai munkát.
2: Időjárás.
4: Szombaton sok napsütésre számíthatunk, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat néhol a Dunától nyugati délnyugati részén. Az északi északkeleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk erős, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: képben vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. A Sziget-Szent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: FM 100 Lakihegy Rádió.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.
2: Raise back your bike. Right there, well. Around the world.

0: Csaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.